0: Földes Eszterrel, Jordán Adéllal, Bősze Ádámmal, és lesz egy barokk fesztiválunk, amire nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy széles a kínálat, várunk mindenkit szeretettel.
1: A programokról a szentendreiteatrum.hu oldalon tájékozódhatnak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változása.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem, hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
2: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
2: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
3: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek, akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
3: Mindre
1: valaki,
3: így.
1: Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de kevesebb. Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hát hogyha jól vagy,
3: így.
1: Akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor mi lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is.
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal, ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztázunk el a beszélgetésnek, hogy nem spiri.
3: Nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot, így meg a vonzás törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami még nem egyenlő a spirivel.
2: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog. Inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
2: A csomagolás. Nem feltétlenül, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük. Ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot. És mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra. Most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó. De gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
2: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangkoncert, de akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
2: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
2: amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen.
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgatók.
2: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
2: Ja, hogy mondjátok? A következő, július 25-e budaörsi városi úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el, az autópálya, vagy ugye a kivezető mellett egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek-mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hangutazás.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
2: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a Rádió Budapesten szól, persze, hogy...
2: így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
2: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki, aki ebben a stúdióban ül, mindenki vidéki.
2: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Délalföldön kezdtük el ezt a hangtárfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint hát 60 fővel produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit
1: na,
2: más
1: látod,
2: vagy.
1: Már csak van terapeuta,
2: hát
1: és
2: persze.
1: Leszóltál, hogy ez
2: jó,
1: nem
2: hát
1: terapia.
2: Hogy nevezzem hangszálkezelő? Nem, hát a hangtárterapeuta.
1: Na, milyen jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket, akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
2: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszerre, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni. A terápia jelleggel, ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között? A terápiánál, amikor a fémhangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, ráhelyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a

0: meg minden.
1: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egyfajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött.
0: Nem kötelező ismerkedni.
1: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
0: Lényeg. Ez a lényeg, hogy azonos
2: gondolkodás. De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jól látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
0: Hogy tervezitek most akkor, ha maradunk a Pesténél, július 25, ugye a Budaörsi?
2: Így van.
1: Városi úszoda.
0: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi
2: a terv? Több helyszínen is Budapesten.
0: Tényleg?
2: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
0: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
2: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre
0: hát
2: a programra.
0: Hát ez nekik is egy különlegesség.
1: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
0: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
2: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
0: csapatépítés valahol ez is.
1: Igen,
2: családépítés.
0: Családépítő is.
2: Igen, igen.
0: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
1: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
0: Hát meg egész régóta. Sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzletélet cápáival.
1: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, három órás, nem tudom hány órás mantra.
0: Nem is tudtam, hogy van neki.
1: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
0: De most azok lettetek?
1: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
0: Marica, neked az adás? Az régi?
2: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával ezt a történetet, nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam, és hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért

0: Mert elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
0: Én azt
1: az egyensúly
0: gondolom,
1: az meg legyen az ember életében?
2: Ez a cél.
0: Ez a cél, így
2: ez
0: van.
2: A célunk. Igen.
0: És például különben most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni a tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, januárba kezdtük.
1: Na, ez szuper.
2: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne tehát oldódott
1: az, és azonnal.
2: Valami.
0: Igen.
1: De jó.
0: Igen.
1: Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
2: Így van.
1: És ehhez az alaphoz találtátok meg.
2: Hosszan egészségesen, nem hosszan és
1: igazad
2: egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos.
2: Igen.
1: Oké, okay, igen. Jó,
2: ez
1: igen.
2: A célom.
1: Milyen fontos, az egy.
2: Ez az egy
1: szó. Szóval igen.
2: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a relaxáció, az alvás,
1: támogatva legyen.
2: Minden módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, sajnos nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
2: Igen.
1: A fő üzenet. Na, a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy az üzenet.
2: Igen, és mi rutint szeretnénk kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
2: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
0: Ezért adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót beléd folytottam meg, van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment?
2: Jó, már 50 okay. Pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
2: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na,
2: dolgoznak
1: de akkor
2: a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
2: Ott, igen. Persze.
0: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgokat, és dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat,
0: igen,
1: azt így is úgy is.
0: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
0: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
0: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól az teszi a dolgát, mert a tudatalattidba azért a szépen beszivárog.
2: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek, tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor úszni se kell tudni?
2: Nem. Nem.
1: Tényleg?
2: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem esik le róla az ember.
2: Hát persze.
1: Aha.
2: Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Uh-huh. Jó, különleges tényleg.
2: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
2: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy azt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
2: De választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott. Igen. Segítsetek ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
0: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
0: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
2: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszed egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
2: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt eddig nem mondtátok.
2: A lámpások, hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtok.
2: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
0: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
2: És fázhatnak.
0: Vagy mert fázhatnak.
2: Hát igen, a 35 fokos nyári
1: fástól. Korhatár itt nincs egyébként?
0: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
0: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtávfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigén hiányjal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
0: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért úgy a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt a kisfiúnak az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és ez viszont nagyon-nagyon jó ér. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
0: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
2: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
2: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát és Veszelino Anna Máriát. Maricát?
0: Igen.
1: Maricát keressék jó szívvel.
2: És várjuk szeretettel, Andrés.
1: Engem is?
2: Igen.
1: Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi városi úszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszönjük. Vigyázzatok magatokra, sok csillogó szempárt.
0: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
0: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője, alkotóként arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
2: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak. Meg kamaszkoromtól hordott, drága édesapám.
1: És aztán, de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
2: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amely alapítottunk, az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szívvel jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban te szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
2: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át. Ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4 kerültek elém, és akkor mind a 4 hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, De mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy Fermer, meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
2: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
2: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó lett.
1: Nincs is meg.
2: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de már, én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajz se, tehát szerintem abba a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számítok.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott ez lenni. Ilyen. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon végig, hát és portrésztál.
2: Azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
2: úgy képzeld el, hogy
1: mennyi először elmentem,
2: egy hétre, csak hogy lásd, hogy sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Nagy vagányon 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, hogy tehát miért nem büszki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, uh-huh. és az első délután már ültek nálam hárman. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fa tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél a... Vagy még többet is,
2: hát
1: a nézd,
2: a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
2: tehát
1: ennyire?
2: Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
2: Nézd, most 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor uh-huh. az ember már nem tudom hány ezer fejen túl.
1: De most eszedben nem jutna ilyet csinálni?
2: Mostanában annyira nem, de még képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a uh-huh. műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni úgy a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Csak, csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az uh-huh. őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
2: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
2: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz, ami részletek?
2: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek uh-huh. a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
2: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly három képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művész telepít megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
2: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyébe vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba. Ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk. A Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesek,
2: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, azt már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik, itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művészteletnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
2: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek?
2: Persze, akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel, hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok, és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fel elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
1: Aha, tehát az útravalókat.
2: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
2: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
2: Persze, vagy akár, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy a itt-ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségképzésben, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell, ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok betülete van ennek a művészteletnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
2: Abszolút, ott? Abszolút. Hogyne,
1: és az
2: hogyne.
1: Neked
2: ez nekem jobb az, élmény? Ez nekem nagyon felemelő.
1: Na, ilyenkor igen, vissza,
2: ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést. Ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk. És itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. De mi az a belső...
2: Az alkotás örömér, meg a hatásér, hogy hatni tudok alkotókra, aha, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Uh-huh. Ezt kicsit bonyolultan tudom csak, de csak így tudom
1: elmondani. Jó, megértettem.
2: Tehát ezért okay, a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás, amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
2: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, uh-huh, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, hogy meg mi? Kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
2: Abszolút.
1: Az egész.
2: Abszolút.
1: Na, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert jó társaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
2: Nagyon szépen.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
2: Így nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: A Schlagerkult. Oh.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Intézkedés csürget a 13. kerület rákos rendező ügyében. Két koncerttel tér vissza a Budapest Park színpadára Azaria. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a kínai BYD vállalatnál kap nemzetközi vezetői pozíciót. Tájékoztatása szerint a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd, és nem lesz tagja a magyarországi vállalatvezetésnek. A Fidesz frakció gratulált a kinevezéshez és sok sikert kívánt további munkájához. Szijjártó Péter 2002 óta volt országgyűlési képviselő, külügyminiszterként pedig 2014 és 2026 között dolgozott. A Fidesz jövő héten dönthet a távozása miatt szükséges személyi kérdésekről. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán bírálta a bejelentést, azt állítva, hogy a volt miniszter korábban a BYD érdekeit szolgálta. Személyi változásokról döntött a belügyminiszter a rendészeti vezetésben. Július 16-ai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőrezredes nevezték ki Budapest rendőrfőkapitányává. A döntések több vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintenek. Új vezető kerül a Veszprémi, a Vas és a Nógrád vármegyei főkapitányság élére. Emellett változik az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatóságának vezetése is. A belügyminiszter emellett Orosz Lászlót bízta meg a Nemzeti Információs Központ főigazgatói feladatait, valamint új vezetőt nevezett ki a rendőrségi oktatási és kiképzőközpont élére. A kinevezések többsége a mai nappal lép hatályba. Intézkedéseket sürget a 13. kerület rákos rendező ügyében. Tóth József polgármester nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint a budapesti rendőrfőkapitányhoz a térségben kialakult közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt. A polgármester szerint az egykori MÁV lakóházaknál illegális lakásfoglalók, bűncselekmények és droghasználat nehezítik a környéken élők életét, ezért mielőbbi beavatkozást sürget. Vitézi Dávid válaszában azt közölte, hogy az érintett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, a bontás előkészítéséhez szükséges állami hozzájárulásokat pedig már megadták. Hozzátette, a minisztérium kész együttműködni a fővárossal és a kerülettel a tarthatatlan helyzet mielőbbi rendezése érdekében. Adománygyűjtést indít Török Bálint a Tétényi fennsík tűzkáros útjainak megsegítésére. A város 10 millió forintot szeretne összegyűjteni a hét elején pusztító bozott tűz után. A lángok mintegy 44 hektáron égették le a részben Natura 2000-es védelem alatt álló területet, ahol több gazdálkodó elveszítette legelőit és takarmánybázisát. A befolyó összegből az állattartók azonnali támogatását, a tűzoltóság munkájának segítését, valamint az új vízvételi pont kialakítását tervezik. Két koncerttel tér vissza a Budapest Park színpadán Azaria. Miután az első szeptember 18-ai koncertre egy nap alatt elfogytak a jegyek, a zenés szeptember 19-én is színpadra áll. Azaria 2024-ben történelmet írt, három egymást követő estén töltötte meg a Puskás arénát, összesen közel 140 ezer néző előtt. A rekordot majdnem egy éves visszavonulás követte, majd 2025 őszén újra színpadra állt, és három teltházas koncerttel töltötte meg az MVM Dómot, Magyarország legnagyobb fedett koncert helyszínét. Többfelé felhősen indul a nap, néhol zápor is előfordulhat, de később napsütés is lesz bőven. Számottevő csapadék később nem valószínű. Délután 29-34 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken fokozódik a meleg és sok lesz a napsütés, de este zivatarok érkezhetnek. Szombaton pár fokot enyhül a hőség.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: filmajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedi fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Sahár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Ismét rendkívüli ülések lesznek a parlamentben. Ágyi poloskák miatt le kellett zárni a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. Spanyol-argentin döntő lesz a foci VB-n. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A tervek szerint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a helyreállítási és ellenálló képességi terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását tartalmazó törvényeket tárgyalná meg az országgyűlés. Ágyi poloskák miatt átszervezték a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház tájékoztatása szerint a rovarok a gyermekágyas részlegen jelentek meg, ezért az érintett osztály működését egy elkülönített épületrészbe helyezték át. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a szülészeti és újszülött ellátás folyamatos, a betegek biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A fertőzött területeken szakvállalkozó végzi a rovarírtást, a teljes mentesítési folyamat azonban várhatóan 3-4 hétig is eltarthat. A kórház az írtással párhuzamosan karbantartási munkákat és tisztasági festést is elvégez az érintett részlegen. Az intézmény kiemelte, az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai hiányosságokra, a rovar ugyanis kívülről is bekerülhet egy egészségügyi intézménybe. A Szentendrei Teátrum programsorozata július 19-e és augusztus 26-a között zajlik, összesen 38 programmal. Hazai és határon túli vendégelőadások, komoly és könnyű zenei koncertek, folklórestek és színházi produkciók váltják egymást Szentendre különböző szabadtéri helyszínein. A nyári szezon most szombaton a hagyományos gyertyaúsztatással kezdődik, mondta a Sláger FM-nek Lőrinci György, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.
3: Igazából ketté bontanám a programot. Először is, ami nagyon nagy öröm és nagyon nagy szenzáció, hogy több év után ismét lesz előadás a főtéren, ez a Berkesminár csapatának köszönhető, akik az Anconai Szerelmesekkel érkeznek. És akkor van egy másik lába a nyári teátrumnak, ami több helyszínen zajlik, a Ferenci Múzeum udvaraiban, illetve a Városháza udvaron, ami azért más stílus képvisel, alapvetően kicsit kortárs, de lesznek zenés estek is Földes Eszterrel, Jordán Adéllal, Bősze Ádámmal, és lesz egy barokk fesztiválunk, amire nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy széles a kínálat, várunk mindenkit szeretettel.
2: A programokról a szentendreiteatrum.hu oldalon lehet tájékozódni. Spanyolország után Argentína jutott be a 2026-os futballvilágbajnokság döntőjébe, miután a VB második elődöntőjében 2-1-re legyőzték az angol válogatottat. A gól nélküli első félidő után Anglia szerezte meg a vezetést, de a meccs végén az argentinok felőrölték az angol csapatot. Lionel Messi 2 gólpasszt adott, amit Enzo Fernández és Lautaro Martínez váltott gólra. Az argentin válogatott győzelme azt jelenti, hogy a július 19-i VB döntőben esélyük lesz megvédeni világbajnoki címüket. Ma eleinte nyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, de napközben a fátyol és gomolyfelhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, a szél mérsékelt marad és erősödik a nappali felmelegedés. Délután 28-35 fok között lesz a maximum. Pénteken a napos gomolyfelhős időben már 36 fok is lehet. Szombaton érkezik majd kisebb lehűlés zivatarokkal.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: slágerek változatosan.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berec András Harangokép gyűrűi című kiállítása. Berec András makrofotóink a harangnyelvet paláston hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berec a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berec nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrál János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük. Ezért és még sok más mindenért érdemes a Berec kiállítása harangok évgyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Intézkedést sürget a 13. kerület rákos rendező ügyében. Két koncerttel tér vissza a Budapest Park színpadára Azaria. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a kínai BYD vállalatnál kap nemzetközi vezetői pozíciót. Tájékoztatása szerint a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd, és nem lesz tagja a magyarországi vállalatvezetésnek. A Fidesz frakció gratulált a kinevezéshez és sok sikert kívánt további munkájához. Szijjártó Péter 2002 óta volt országgyűlési képviselő, külügyminiszterként pedig 2014 és 2026 között dolgozott. A Fidesz jövő héten dönthet a távozása miatt szükséges személyi kérdésekről. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán bírálta a bejelentést, azt állítva, hogy a volt miniszter korábban a BYD érdekeit szolgálta. Személyi változásokról döntött a belügyminiszter a rendészeti vezetésben. Július 16-ai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőrezredes nevezték ki Budapest rendőrfőkapitányává. A döntések több vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintenek. Új vezető kerül a Veszprémi, a Vas és a Nógrád vármegyei főkapitányság élére. Emellett változik az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatóságának vezetése is. A belügyminiszter emellett Orosz Lászlót bízta meg a Nemzeti Információs Központ főigazgatói feladat, valamint új vezetőt nevezett ki a rendőrségi oktatási és kiképzőközpont élére. A kinevezések többsége a mai nappal lép hatályba. Intézkedéseket sürget a 13. kerület rákos rendező ügyében. Tóth József polgármester nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint a budapesti rendőrfőkapitányhoz a térségben kialakult közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt. A polgármester szerint az egykori MÁV lakóházaknál illegális lakásfoglalók, bűncselekmények és droghasználat nehezítik a környéken élők életét, ezért mielőbbi beavatkozást sürget. Vitézi Dávid válaszában azt közölte, hogy az érintett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, a bontás előkészítéséhez szükséges állami hozzájárulásokat pedig már megadták. Hozzátette, a minisztérium kész együttműködni a fővárossal és a kerülettel a tarthatatlan helyzet mielőbbi rendezése érdekében. Adománygyűjtést indít Török Bálint a Tétényi fennsík tűzkárosultjainak megsegítésére. A város 10 millió forintot szeretne összegyűjteni a hét elején pusztító bozott tűz után. A lángok mintegy 44 hektáron égették le a részben Natura 2000-es védelem alatt álló területet, ahol több gazdálkodó elveszítette legelőit és takarmánybázisát. A befolyó összegből az állattartók azonnali támogatását...
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1
2: Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Elfogytak a jegyek. A zenés szeptember 19-én is színpadra áll. Az Aria 2024-ben történelmet írt. Három egymást követő estén töltötte meg a Puskás Arénát. Összesen közel 140 ezer néző előtt. A rekordot majdnem egy éves visszavonulás követte, majd 2025 őszén újra színpadra állt, és három teltházas koncerttel töltötte meg az MDM Dómot, Magyarország legnagyobb fedett koncert helyszínét. Többfelé felhősen indul a nap, néhol zápor is előfordulhat, de

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

0: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Intézkedést sürget a 13. kerület rákos rendező ügyében. Két koncerttel tér vissza a Budapest Park színpadára Azaria. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy a kínai BYD vállalatnál kap nemzetközi vezetői pozíciót. Tájékoztatása szerint a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felel majd, és nem lesz tagja a magyarországi vállalatvezetésnek. A Fidesz frakció gratulált a kinevezéshez és sok sikert kívánt további munkájához. Szijjártó Péter 2002 óta volt országgyűlési képviselő, külügyminiszterként pedig 2014 és 2026 között dolgozott. A Fidesz jövő héten dönthet a távozása miatt szükséges személyi kérdésekről. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán bírálta a bejelentést, azt állítva, hogy a volt miniszter korábban a BYD érdekeit szolgálta. Személyi változásokról döntött a belügyminiszter a rendészeti vezetésben. Július 16-ai hatállyal Baricska Norbert Tamás rendőrezredes nevezték ki Budapest rendőrfőkapitányává. A döntések több vármegyei rendőrfőkapitányságot is érintenek. Új vezető kerül a Veszprémi, a Vas és a Nógrád vármegyei főkapitányság élére. Emellett változik az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főigazgatóságának vezetése is. A belügyminisztere mellett Orosz Lászlót bízta meg a Nemzeti Információs Központ főigazgatói feladata, valamint új vezetőt nevezett ki a rendőrségi oktatási és kiképzőközpont élére. A kinevezések többsége a mai nappal lép hatályba. Intézkedéseket sürget a 13. kerület rákos rendező ügyében. Tóth József polgármester nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint a budapesti rendőrfőkapitányhoz a térségben kialakult közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt. A polgármester szerint az egykori MÁV lakóházaknál illegális lakásfoglalók, bűncselekmények és droghasználat nehezítik a környéken élők életét, ezért mielőbbi beavatkozást sürget. Vitézi Dávid válaszában azt közölte, hogy az érintett ingatlanok fővárosi tulajdonban vannak, a bontás előkészítéséhez szükséges állami hozzájárulásokat pedig már megadták. Hozzátette, a minisztérium kész együttműködni a fővárossal és a kerülettel a tarthatatlan helyzet mielőbbi rendezése érdekében. Adománygyűjtést indít Török Bálint a Tétényi fennsík tűzkáros útjainak megsegítésére. A város 10 millió forintot szeretne összegyűjteni a hét elején pusztító bozott tűz után. A lángok mintegy 44 hektáron égették le a részben Natura 2000-es védelem alatt álló területet, ahol több gazdálkodó elveszítette legelőit és takarmánybázisát. A befolyó összegből az állattartók azonnali támogatását, a tűzoltóság munkájának segítését, valamint az új vízvételi pont kialakítását tervezik. Két koncerttel tér vissza a Budapest Park színpadán Azaria. Miután az első szeptember 18-ai koncertre egy nap alatt elfogytak a jegyek, a zenés szeptember 19-én is színpadra áll. Azaria 2024-ben történelmet írt, három egymást követő estén töltötte meg a Puskás Arénát, összesen közel 140 ezer néző előtt. A rekordot majdnem egy éves visszavonulás követte, majd 2025 őszén újra színpadra állt, és három teltházas koncerttel töltötte meg az MVM Dómot, Magyarország legnagyobb fedett koncert helyszínét. Többfelé felhősen indul a nap, néhol zápor is előfordulhat, de később napsütés is lesz bőven. Számottevő csapadék később nem valószínű. Délután 29-34 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken fokozódik a meleg és sok lesz a napsütés, de este zivatarok érkezhetnek. Szombaton pár fokot enyhül a hőség.
1: Köszi szépen, Bori, és üdv újra itthon! Nézzük a közlekedést! Az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 31-es főúton nagyjából Mendétől, az 51-esen pedig szokás szerint Dunaharaszti térségében már erősödik a reggeli forgalom. Budapesten a 18. kerületben mától zárva a Petőfi utca felújítás miatt. Az érintett BKK járatok, így a 182-es, a 182-es A, a 183-as, a 184-es, a 198-as, a 282-es E és a 284-es E autóbusz, illetve az éjszakai járatok terelve közlekednek, több megállót is kihagyva. A Rejtel Ferenc utcában szakaszos és időszakos korlátozásra, sávzárásra lehet ma számítani, kertészek dolgoznak ugyanis. A 16. kerületben mától a Rákóczi út és a Szent Korona utca kereszteződését tartják zárva útépítés miatt, és majd reggel várhatóan 8-tól a Király utcában is korlátozás lesz, a Rottenbiller utcánál, de ezt majd mondom akkor. Addig meg üzenjenek, ha van még infójuk, 06 30 30 30 95 8.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
1: 6 óra 5 perckor kezdünk. Itt Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
1: Milyen érdekes, hogy minden relatív, nem? Tehát, hogy a mostani 23 fok odakint, az olyan hűvösnek tűnik.
3: Tényleg? Én nagyon élveztem.
1: Igen. Hát hűvösnek tűnik ahhoz képest, hogy napközben azért megint most már meleg volt.
3: Kemény lesz.
1: Ja, de most jön a sugárbépsz, na ez is forró.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, jó reggelt, 7:45 lesz, 2 perc múlva.
2: Nem tudom, hogy vannak ma reggel az argentin szurkolók, gondolom jól, argentin zászlósokat most nem láttam, akik szurkoltak volna tegnap, viszont angol turistákkal találkoztam, akik nagyon szomorúak voltak, mert ugye Argentina 2-1-re megverte az angolokat, ami azért volt durva, mert nagyon sokáig szerintem kiegyenlítettnek tűnt a meccs, tudod, de valamit az argentinok nagyon tudnak, hát mégiscsak van egy messziük, és ő olyan gólpasszokat ad, hogy abból utána lehet fordítani, úgyhogy én szívből gratulálok az argentinoknak, izgalmas lesz ez a spanyol-argentin döntő. Tehát és jók ezek a latinok, tudod, így együtt.
1: És az argentin zászló legalább praktikus, mert jól felismerhető, nem összetéveszthető mással, nem úgy, hogy most eszembe jutott. A 90-es években még minden évben mentem ki a szigetre forgatni a videoklip műsorunkkal, vagy zenei műsorunkkal, és akkor ráadásul akkoriban volt, hogy nyelvvizsgáztam franciából, tehát még friss volt, még üde voltam én is, és mondom az operatőnek, gyere, menjünk oda a franciákhoz, oda mentünk a franciákhoz, salut, bonjour, és néznek rám, és akkor egyszer csak így megszólalt az egyik, aki legbátrabb volt, hogy de hát mi hollandok vagyunk.
2: Jaj,
1: igen. A zászló így lobog, úgy lobog. Tehát, hogy, és igen. Még talán ott még a csíkok is, most nincs is hirtelen előttem, de hogy még a csíkok is stimmelnek, nem úgy, mint a magyar, meg az olasz zászló esetében, hogy hiába nézett fordítva, ugye az egyik függőlegesen csíkos hivatalosan, igen. A másik meg vízszintesen csíkos, szóval ez. Nem tudom, tegnap nem tudtam ilyesmit nézni, én tegnap moziban megnéztem, megtekintettem az új Odüsszeia filmet.
2: És jó lett?
1: Christopher Nolan új filmjét. Ugye szoktam hangoztatni adásban, hogy nem vagyok ez a fanatikus, meg rajongó típus, tehát, hogy én nálam itten, hiába tartom nagymesternek Christopher Nolant, gyakorlatilag minden film mivel újra kezdi előről. Tehát, hogy oké, hogy eddig
2: nagyon... Tényleg nincs olyan rendező egy sem, akinek úgy ült be a filmjére, hogy már tudod, hogy... Mert én Chris Nolan filmekre mindig így ülök be, hogy tudom, hogy azért úgy... Tudom, hogy nyugalomban lehet, mert valami olyat kapok, amit mástól
1: nem. Jó, ebben igazad van, tehát, hogy nem 0 kilométeres rendezőként indul, tehát nem úgy indul, mint aki senki, vagy nyilván egy Steven Spielbergre sem úgy ülök be, hogy na, hanem, hogy önmagához képest értem, hogy nulláról kezdett. Tudom, hogy mire képes, és pont ezért lehet, hogy még kritikusabb vagyok. Tehát nem jár jól, mert ettől még inkább úgy nézem, hogy...
2: Milyen jó neki, hát Sógyi Zoldán itt Budapesten mit gondol róla?
1: Hát, hogy neki milyen, azt nem tudom, de nekem jó, mert tényleg úgy vagyok vele. Tehát nem fogom azt mondani, hogy jaj, persze, tudod, van az a típus, aki, jaj, hát Christopher, hát ez egy olyan jó Christopher Nolan film volt. Oké, nagyon jó rendező, tök jó filmeket csinált, lássuk, mit tud, hogy megye még neki, hogy hülye önmagához. És azt kell, hogy mondja, hogy igen, hogy ez egy bitangyul összerakott, ugye 3 órás film, hát maga az Odüsszeia sem rövid, tehát olvasni sem. Mi szószökkent kifogatkerítésen?
2: Jézus Mária, 3 óra.
1: A leleményes tudom. Igen, szóval, hogy olvasni is ugye elég...
2: Igen.
1: Figyelj, szerintem meglepően hűen adja vissza a könyv sztoriát, de tök más nyelvezettel, tehát nyilván nem olyan nehéz befogadni. Nem olyan, mint amikor a Kenneth Branagh például megcsinálta ugye a Shakespeare filmeket, mondjuk a Sok hűhó semmiért, és ugyanúgy beszéltek.
2: Igen.
1: Ilyen költőien, és rímekben, meg nem
2: hát
1: tudom.
2: Hát azért nehéz lett volna, mert amit az Odüsszeiában olvastunk, azt úgy nehéz lett volna, igen, a mai fiataloknak értelmezni.
1: Szóval annyira nem régies a nyelv. És azt tetszik benne, figyelj, ami az első gondolatom az volt, amikor vége lett a filmnek, hogy egy grandiózus film, de nem önmagáért grandiózus. Uh-huh. Tehát nagyon sok mozifilm esik abban a hibában, tudod, hogy jaj, mert most már tudunk ilyet csinálni CGI-jal, most már tud úgy szólni a hang, most már, és akkor beleteszünk egy csomó, összezsúfolunk, ilyen öncélúan, hogy akkor fú, most megmutatjuk, hogy ilyet is tudunk. Hanem, hogy ez a grandiózussága a filmnek a sztorit szolgálja, a történetmesélést szolgálja. Egy film, ami egy történetet mesél el. Hát figyelj, odáig vagyok meg vissza.
2: Igen, ugye érdekes volt, én csak kritikát olvastam. Ezzel kapcsolatban, mert nagyon szeretném megnézni, szeretem Christopher Nolan munkásságát, tehát én a Tenetet is, amit senki nem értett, azt is imádtam.
1: Aztán is utána,
2: nyilván a Tomi elmagyarázott néhány részt, amit nem értettem. Na de, tehát, hogy itt állítólag a kritikusoknak az volt a probléma, hogy tudjuk, hogy Odysseus azért egy kegyetlen valaki, tehát úgy állítjuk be, mintha szuperhős lenne, de mégis lemészárolt embereket, megcsalta a feleségét, aztán közben próbára teszi a hűtlenségét, vagy hűségét, közben az asszony ugye várja, és hogy lehet az, hogy ő mégis egy pozitív hős a történelemben, és hogy Christopher Nolannél állítólag Matt Damon tényleg az. Tehát, hogy ő vérben áztatja ugyan, de hogy tényleg pozitív hősként jön ki, ez igaz?
1: És hogy nehéz, ezt úgy válaszolom, nem akarok spoilerezni, senkinek az örömét és a meglepetését nem szeretném elrontani. Szerintem tökre emberként ábrázolja. Tehát nem szuperhős, nem magasztaljuk fel Supermanné.
2: Mint ahogy egyébként ezt megtették az irodalomban.
1: Igen. Nem, hanem... És tudod, a legdurvább, hogy a végén, pont ezen tanakodtunk, akivel megnéztük a filmet, hogy vajon hányaknak esett le az átcsengése jelennel.
2: Ja, tehát hát nagyon, biztosan.
1: Ami jellemző azért a Nolanra, hogy mindig ott van benne egy társadalom kritika. A végén kőkeményen. És figyelj, és Matt Damon előtt le a kalappal, én hát régen nem voltam egy nagy Matt Damon
2: rajongó. Nagyon szeretem.
1: Anne Hathaway nagyon kellemes meglepetés.
2: Ő tehát, is hogy, színésznő.
1: Szóval ő, akit ugye Neveltlen hercegnőként ismert meg a világ, és aztán ugye az Ördög Prádát viselben is
2: igen,
1: a nagy
2: szemeivel. Igen, de voltak drámai szerepei, tudod. Tehát, igen, hogy azért...
1: Most nem azt akarom mondani, hogy azt a magasságot hozza, mint mondjuk Sandra Bullock a Gravitációban, mert nem, mert eleve nincs lehetősége, mert azért annyit nem látjuk őt. Tehát ha percekben összeadjuk, hogy a három órából mennyi Anne Hathaway szerepe, de azt viszont nagyon jól hozza. És mondom, Matt Damon zseniális. És figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy találtam egy újabb hollywoodi színésznőt, aki nem plasztikáztat, nem csinál semmit, múlnak vele az évek, de gyönyörű, csodaszép. Charlize Theron.
2: Ja, hát őt imádom.
1: Figyelj!
2: De azért valamit csinálnak vele.
1: Igen, nem, akkor, igen, na, akkor vele nagyon jól csinálják, de egy nagyon gyönyörű, érett nő van a képen. Tehát hát már nem őt. Csaj, már igen. Nem lány, már egy nő, ízig-vérig nő, de figyelj, hát Kalipszóként egyszerűen brilliáns.
2: Nézd meg azt a filmet vele, amiben most elrabolják, majd mondom mindjárt a címét. Egyszerűen zseniális abban is, és látod azt, hogy öregszik, de valami gyönyörűen csinálnak vele, mert nem, szerintem nem a botoxot tolják túl, hanem
1: biztos,
2: valamilyen...
1: Biztos, hogy csinálnak vele valamit?
2: Hát ilyen arckezelésekre, ilyen durvákra hát, tudja, hogy jár valamilyen, nem tudom, mikrotűsre, mert gyönyörű a bőre,
1: hát lehet,
2: és
1: hogy valamilyen...
2: ennyi idősen azért nem ilyen a bőröd, viszont okay, jól csinálják.
1: De nincs megfeszítve az arca, nincs kihúzva, nincs fölvarva, igen. Nincs föltölti kézre, hanem tök természetesnek hat, természetesen szépnek. Szóval összességében egy nagyon kellemes élmény. Viszont akkor most alszom, mert nagyon hosszú volt azért.
2: Hát?
1: Egyébként közben eltelik a három óra, nem érzed úgy, de hosszú film. Föl kell rá készülni. Kényelmes pozit válasszanak. Meg minket most, például Bruno Mars kedvéért.
0: A legnagyobb slágerek változatosan

0: Jó reggelt a Sláger reggel fél hét előtt 4 perccel. Trollin szőt, szerelem, ilyenről is szó lesz ma. Egy olyan párról, akik, hát azon túl, hogy egy trollin ismerkedtek, meg egy trolli buszon kötöttek rá, de most házasságot, hogy páratlan videókat, meg fotókat láttunk, majd ezekből néhányat megosztunk önökkel, és beszélgetünk is
1: lesz
0: az egyik féllel.
1: Lesz hablatjátékunk is, és folytatódik a koncertélmények nyara. No de, néhány újabb koncertet azért behoztuk a repertoárba. Például mondjuk a Morcsiba, Zala Larsson, vagy Natasha Bedingfield, Faithless, esetleg Luis Capaldi gyönyörű hangját is hallhatják élőben. Somber vagy a Florence and the Machine felejthetetlen buliain is ott lehetnek, ezek mind a szigeten várnak majd ránk.
0: A Faithless. Csak ott is például a kérdés, hogy a One Step Too Far olyan jó lenne, nem? De hogy ahhoz kellene a Dido? Tehát, hogy...
1: Hát igen. Azért nehéz, mert ugye nincs már a frontember sem, aki elhúnyt.
0: Igen.
1: És én még akkor láttam a Faithless-t, mert hogy én nagyon nagy rajongó voltam. És igen, a Dido hangja is. De azt le tudják játszani, csak azt nem tudom, hogy az I Can't Get No Sleep-et ki tudja ugyanolyan öblös, mély hangon mondani.
0: De nem csak a öblös, hanem közben meg volt benne egy olyan fátyol, amit olyan kellemes
1: és
0: volt.
1: És állt a kis vékony testével, és annyira szuggesztív volt, hogy én nagyon örülök, hogy ott láttam korábban Faithless
0: koncerten. Tényleg egy másik dimenzióba repített.
1: Igen, abszolút, abszolút.
0: Bármilyen koncerten jártunk, már sok-sok évvel ezelőtt tapasztalatuk, hogy bevezették ezek a főleg a fesztiválokon ezeket a kártyás fizetési megoldásokat, és ott láttam először most már 10 éve, hogy akkor mit ilyen, de jó, praktikus, ha tudsz adni borravalót. Ám de most azt tapasztalom, és nyilván ezzel önök is így vannak, hogy most már a legtöbb helyen, ilyen vendéglátó helyen, vagy ha az ember beugrik egy szelet pizzáért, akkor amikor fizetnénk ugye kártyával, akkor odafordítják eléd a kis kijelzőt, és ott van rajta, hogy mennyi borravalót adsz.
1: Igen.
0: Van, ahol ugye százalékban van ráírva, van, ahol már összeget is lát. Ennyi, annyi, amannyi. Sőt, múltkor rendeltem ide ebédet, elfelejtettem előre egy hétre berendelni, és akkor ilyen kiszállítós az egyik ugye nagy cégtől, és ott is ott volt a végén, jó, és akkor mennyi borravalót óhajtok adni a futárnak is. Az mondjuk kevésbé tolakodó, de amikor ott áll veled szemben az eladó, az értékesítő, a kiszolgáló, és akkor így oda tetsz, tessék, írd, nyomjál rá, hogy mennyi a borravaló. Ugye olyan furcsa, mert ugye azt érzed, hogy kicsit presszionálnak. Ez önökből milyen érzetet vált ki? Kíváncsiak vagyunk, írják meg nyugodtan 06 30 30 30 95 8.
1: És még lesz egy dalpremierünk is, végre élőben találkozhatunk Lengyel Johannával, aki ugye megnyerte annak idején a Megasztárt, aztán most már az új hírek szerint színésznő is lesz belőle, kérlek. Hoppá. Bizonyám.
0: Egyre nagyobb helyet követel a szívünkből, és hát valahol a szívünkben, somewhere in my heart, az Aszték kamerával folytatjuk. Ja, nem is a szívünkben, itt a rádióban, a Sláger reggelt. Jó reggel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
8: Nem kell ellenőrizned az árat.
7: Honnan tudom, hogy jó az ár?
8: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
7: Tényleg?
9: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
8: Most énekeld velem.
10: Aldi.
9: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
11: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
12: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
13: A Spundbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
14: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
15: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
16: A kicsik pedig elmondják.
17: Mivel utaztak régen a királyok hosszú úton?
18: Lovacskával. Hintó.
17: Bizony.
18: Hát én a lovaskocsit mondtam volna. Hát
17: ugyanaz.
19: Mi a különbség egy lovaskocsi és egy hintó között?
18: Az, hogy a hintón a
20: luxusabb.
19: Vezettetek már hintót?
18: Nem, csak ültünk már lovaskocsin.
19: Hogy kell hajtani egy lovaskocsit, amiben be vannak fogva az emberek, bocsánat. Hogy kell hajtani?
15: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
21: A reklám után.
22: Érdekesen alakul a mai időjárásunk, ugyanis bár napsütés az kevéssé vár ránk, ennek ellenére igen meleg lesz. Fátyol felhő borítja majd az eget, viszont csapadékra nem kell készülni. Most 25 fokos a reggelünk, délutára pedig már 34 fokot ígérhetek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
23: Először is a MÁV Inform ügyeletese, Kis Horváth Levente a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A vonattal útrakelőknek jó hírem van. Ma reggel is zavartalanul indult a vonat közlekedés az országban, nincsenek forgalmi fennakadások, jelentősebb késések. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! A 20. kerületben a Virág Benedek utcában tart a felújítás, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca közti szakaszt lezárták. A Veselényi utca és a Székely híd utca között pedig továbbra is egy irányból lehet csak haladni befelé. A 35-ös busz terelve közlekedik, a Szent Lőrinci úti lakótelep felé kihagyja a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Csepel csillagtelep felé pedig a Józsika utca és a Székely híd utca megállók maradnak ki.
10: A közlekedési hírek támogatója az
20: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: Japan Gossip, Move in the Right Direction, 6:46-kor itt a Sláger reggelben. Nem csak gossip, nem csak pletyka, hanem a valóság. Ugye a Krímben többfelé most már nincsen áram.
1: Igen.
0: Illetve hát úgy van, hogy mit olvastam tegnap, mint 2 órán keresztül van, 8 órán keresztül nincs.
1: El sem tudom képzelni, hogy hogy lehet így élni. Tehát ezt mi el sem tudjuk képzelni, hogy ilyen lehet.
0: Tehát nyilván a tök hétköznapi embereket sajnálom ebben a sztoriban, akik az egésznek az elszenvedői. Igen. Mint annak idén, a második világháború idején is, amikor hol ide kerültél, hol oda, hol a határ egyik oldalán, hol a másikon, azt közben te mit tehettél róla, csak élted az életed.
1: És hogy közben be kell járniuk dolgozni, a gyerekeket el kell vinni iskolába, már amikor tudják, szóval, hogy így élni azért az felfoghatatlan.
0: Hát és ugye, ha már itt az energiánál tartunk, nem csak áram nincs, hanem üzemanyag is egyre kevéssé. Ami olyan furcsa, nem, hogy egy Oroszország, ami eddig mindenhova tolta az olajat, hogy nincs. Tehát, hogy órákon keresztül kígyószos sorokban vársz a benzinkútnál, hogy tudjál tankolni. A szankciók nem működnek, ugye? És ott is nyilván az átlagember az elszenvedőjének is baromira sajnál, mert ahogy mondod, tehát, hogy a gyereket vinni az óvodába, iskolába, mit tehető arról, hogy hát meg, hogy elég rendesen nyilván félre voltak, meg vannak vezetve azért ott is propaganda, meg egyebek által. Na de, hogy miközben órákat állnak sorba a benzinkútnál, az, hogy például valaki büszkén hirdeti a közösségi médiában, egy hölgy, hogy
1: ez borzasztó.
0: Megtalálta a megoldást, hogy ne kelljen órákat sorba állnia, az egyik kedves barátjától, bocsánat a kifejezésért, kölcsön kérte annak fogyatékkal élő gyermekét, meg a hozzátartozó hatósági igazolást, és ezzel kikerült a sorban állást a benzinkútnál, hogy fogyatékos gyerekkel vagyok, és hogy...
1: Figyelj, szóval nekem ez olyan embertelen dolog, basszus. Tehát, hogy ezt megtenni, értem, hogy nagyon nehéz lehet a helyzeted, meg nem tudom, nem éltünk ott, de az, hogy egy fogyatékkal élő gyereket felhasználsz, kihasználsz erre, én amikor ezt elolvastam, teljesen kigyulladt az agyam, hogy értem, hogy ebben a helyzetben nem tudom, hogy milyen döntéseket hoznak az emberek, de hát mások is élnek háborús helyzetben, és mégsem válnak ilyenni. Hát hogy lehet az, hogy utána te ezzel még a közösségi oldalaidon menőzöl?
0: Ráadásul, tehát nem az, hogy
1: micsoda ötlet!
0: Nem az, hogy összehozod egy picikére.
1: Igen.
0: Hát mások is élnek, gondoljunk bele, hogy akik ugyanabban a sorban ott áll, az igen. A másik 328 igen. Autós. Tehát, hogy és nekem ez a bajom például a buszsáv használattal itt Budapesten a mindennapokban.
1: Megértem.
0: Hogy merő siet, vagy neki ilyen, vagy oké, mindenki más is. Tehát, hogy te is sietsz a munkahelyre, de én persze. Is sietek a munkába, vagy ilyen dolgom van, vagy olyan dolgom van. Ha mindenki elkezdene így vezetni, ha az autópályán, amikor ugye történik valami, és beáll, mondjuk útépítés, vagy egy baleset miatt az autópálya, és akkor te elkezdesz előre menni, nagyon furmányosan ugye a leálló sávban, mert hogy tehát, hogy de miért? És hogy mert miért fáj ez neked? Azért, mert akkor a többi is menjen, és akkor kész, rögtön ott lennénk, ugyanúgy áll az egész. Igen. Szóval, hogy nem. Egyébként én még azon gondolkodtam, és kíváncsi vagyok nagyon a véleményedre, hogy vajon ki a nagyobb bunkó? Ez a nő, aki ezt megtette, vagy a gyermeknek a kedves anyukája, apukája, aki ebbe belement és kölcsön adta a gyerekét?
1: Ő nem biztos, hogy tudta ezt. Tehát én szerintem ő azt mondta, hogy jaj, elviszem a Vidám Parkba. Érted?
0: És adná ide az igazolványát.
1: Azért kell az igazolvány, hogy azt viszont mondhatod, hogy figyelj, tudod, hogy közel tudjunk megállni, mondjuk a nem tudom, most nem Vidám Parkban, nyilván most nem mennek ott Vidám Parkban, hát háborús helyzet van, de hogy valahova elvigye a gyereket.
0: Nem biztos, mivel... simán lehet, hogy mennek, hát attól még ugyanúgy mennek szerintem moziba meg. Tehát, hogy jó, azért mondjuk, ez benne a döbbenetes, hogy a hétköznapi élet közben valószínűleg zajlik. Ez, tudod, mint amikor nézed a halló-halót, hogy támadás alatt állt, vagy ott német megszállás alatt volt Franciaország, de közben mentek a kávézóba ugyanúgy meg mulatni. Ez borzasztó, fura
1: igen,
0: lehet.
1: Tehát, hogy én itthon sem értem azt, aki mondjuk elkéri az anyukájának a rokkantsági igazolványát, hogy aztán utána bemehessen a boltba, és vásárolhasson, és közel állhasson meg. Mert ilyet is hallottunk, ilyet
0: mi
1: is
0: az,
1: láttunk, és
0: igen.
1: Akkor kijön a fiatal
0: de
1: ember.
0: De csak leesett a nap ellenzőről.
1: Igen, fiatal ember kijön, minden rendben van, és akkor utána csak így nézünk, hogy mi van. Tehát, hogy lehet az, hogy te így kisétálsz.
0: Furcsák.
1: Ha esetleg találkoztak hasonló pofátlansággal, akkor osszák meg velünk, amire tényleg azt mondták, hogy na jó, hát ilyen nincs.
0: 0630 30 30 95 8, és vigyázat, az ilyesmi az nem leleményesség, az Odysseus, aki leleményes. Nem. Ez nem, ez pusztán bunkó, ugye?
1: Így van.
0: Meg ilyesmi. Most viszont a szabadság himnusz, ilyen George Michael-től.

0: megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM.
8: Sláger FM.
9: Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
10: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
9: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
10: Na jó, takar.
9: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Ismét rendkívüli ülések lesznek a parlamentben. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Befejeződött a Tapolcai Városi Piac kültéri területeinek felújítása. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A tervek szerint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a helyreállítási és ellenálló képességi terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását tartalmazó törvényeket tárgyalná meg az országgyűlés. Szó lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a költségvetésről szóló törvény módosításáról is. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Az önkormányzat idén is arra kéri a helyieket, hogy saját fejlesztési ötleteikkel segítsék a város jövőjének alakítását. A legtöbb támogatást elnyerő javaslat megvalósítására a 2027-es költségvetésben összesen 100 millió forintot különítenek el. A lakosok július 15-től augusztus 15-ig nyújthatják be ötleteiket egy online felületen. A pályázatoknak közösségi célokat kell szolgálniuk, konkrét helyszínt kell megjelölniük, és önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésre kell irányulniuk. A beérkezett javaslatokat szakemberek vizsgálják meg pénzügyi, jogi és városfejlesztési szempontok szerint. A végleges ötletekről október 20-a és november 15-e között szavazhatnak majd a veszprémiek. A nyertes beruházásokról a kapott szavazatok és a rendelkezésre álló keret alapján döntenek. A kiválasztott fejlesztések 2027-ben valósulhatnak meg. Az önkormányzat szerint a program célja, hogy a helyiek ne csak véleményezzék, hanem aktívan formálják is Veszprém fejlődését. Befejeződött a Tapolcai Városi Piac kültéri területeinek felújítása, amelyet uniós forrásból az önkormányzat és a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Együttműködésében valósítottak meg. Többek között új csapadékvíz elvezető rendszert építettek 231 méter hosszan, megújították az árufeltöltési utat, és 1500 négyzetméteren új burkolatot alakítottak ki. A kivitelezés legnagyobb kihívását a piac folyamatos működésének biztosítása jelentette, ezért a munkát az árusok és vásárlók igényeihez igazítva szervezték. A projekt során megúvták a területen álló platánfákat, új zöld felületeket is létrehoztak, és új víz- és áramvételi pontokat alakítottak ki. A felújítás eredményeként rendezettebb, biztonságosabb és hosszú távon fenntartható környezet jött létre a Veszprém vármegyei Tapolca egyik fontos közösségi terében. Kihirdette nyári felkészülési programját a Van Veszprém. A veszprémi férfi kézilabda csapat július végén kezdi meg az alapozást a 2026-27-es szezonra. A felkészülés során hazai mérkőzések és egy spanyolországi edzőtábor is szerepel a programban. A klub hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a keret július 27-én kezdi meg a közös munkát. Az első két napot, július 27-ét és 28-át az orvosi felméréseknek szentelik. A felkészülési mérkőzések sora augusztus 6-án indul, amikor is a csapat 18 órakor az Eto vendégeként lép pályára Győrben. Másnap augusztus 7-én szintén 18 órai kezdett el, a szlovén RK Celje együttesét fogadják hazai pályán. Ezt követően a csapat elutazik Spanyolországba, ahol augusztus 12-e és 23-a között vesz részt edzőtáborban. A kintartózkodás alatt két tornán is szerepelnek.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Attila egy közlekedési infóval jelentkezik az István utcából. Mi lenne az? Jó reggelt!
3: Jó reggelt! István Hernád sarkán nem adtak meg egy bokkezet. A kocsit eltolták vagy két méterrel arrébb. A 74-es trolik pedig ezek után már nem fog közlekedni egy darabig.
2: Ja.
3: Az autós nem ismerte el a felelősségét, úgyhogy rendőri helyszínen is minden torlódás.
2: Ó, akkor még papíroznak egy ideig. Köszi, vigyázz magad, szia!
3: Szia, szia!
2: Közben most ránéztem, csak a pontosítás véget, a 74-es jár, de terelve közlekedik. Nem érinti a Rózsák tere és az 56-osok tere közötti megállókat a Csáktornya park felé. Sőt, a 79-es is módosított útvonalon jár, kihagyja a Péterfi Sándor utca és a Benczúr utca közötti megállókat a Dagály utcai lakótelep irányában. A 18. kerületi Petőfi utcát mától zárva tartják, az érintett BKK járatok itt is terelve közlekednek, több megállót is kihagynak, érdemes tehát tájékozódni indulás előtt. A Rejtel Ferenc utcában pedig mától szakaszos és időszakos sávzárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Jó munkát!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Trollibuszos esküvő zajlott Budapesten, és a trollibusz után volt kötve, mint az amerikai filmekben, tudod, sok ilyen, nem tudom, konzervdoboz vagy mi.
5: Nézzék meg a Facebook oldalunkon, ott már ott van a videó. Nagyon menőn néz ki.
2: Aztán mindjárt meginterjújuk az egyik érintett felet. Jó reggelt kíván, Portán Petra!
5: És Somogyi Zoltán!
2: Meg sok boldogság!

0: ahol a visszaélésekről beszéltünk nemrég. Zsuzsó a vonalban, szia! Nálatok a cégnél mi a probléma? Mi történik?
1: Hello!
2: Jó reggelt! Igen, nálunk is van rokkantkártya, tehát lehet nálunk is használni, viszont én, mint sofőr vagyok alkalmazva, ugye, akiket szállítok, azok az emberek miatt viszont ugye muszáj, mert eléggé korlátozva vannak a mozgás terén.
0: Aha.
2: És volt olyan, hogy engem is kinéztek, mikor mentem, mikor visszamentem a gyereket például iskolába, és mondták, hogy miért van nekem rokkantkártya, mikor látják rajtam, hogy nekem semmi bajom, és akkor rámagyaráztam, hogy nem nekem van a kártya, hanem azok kérte az embereket vannak. Így van, akiket én szállítok.
0: Nekem is ismerési körben van ilyen, hogy az apukának tényleg van rokkantkártya, mert hogy SMS, tehát szklerózis multiplexe van, de hogy egyébként ez nem feltétlenül szembetűnő minden alkalommal,
1: persze,
0: de van neki, mert nem tud nagyobb távot sétálni, és neki is volt, majd beszóltak, tudod, hogy leparkolt, kiszállt a kocsiból, hogy ha mi baja van, hát van, ja, két lába, meg sétál, és nem tudja elmagyarázni, hogy oké, de mint egy hét ezelőtt meg az ágyhoz voltam kötve, feküdtem, mert hogy olyan fájdalmaim voltak.
1: Igen. Szóval,
0: hogy, ja, ez igen, nehéz. Köszi szépen, szia.
2: Sziasztok.
1: Robi is itt van velünk, jó reggelt!
0: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na mesélj, hello, hogy te mit tapasztaltál?
3: Ó, hát figyeljetek, az a helyzet, hogy ugye én látássérült vagyok, fehérbottal közlekedek.
1: Igen.
3: Tehát én 18 éve veszítettem el a látásomat teljesen.
0: Aha.
3: És hát igazából busz, metró, villamos, ami nálam kiverte a biztosítékot, egy hölgy volt a buszom, amikor jöttek az ellenőrök, és úgy hirtelen odaállt mellém, majd jött az ellenőr, és mondta, hogy a világtalannal vagyok, én megnéztem, hogy mi van.
1: Jézusom, nem már!
3: Kaptottam a fejemet, hogy mondom, ne haragudj már, mondom, ismerjük mi egymást, vagy mondom, most ez mi? És az ellenőr kérdezte, hogy nem ismeri a hölgyet? Hát mondom, nem.
1: Jézus Mária!
0: De hogy ez, mit gondolt?
1: Hogy te majd kimenekíted a helyzetből? Szerintem
3: és
1: azt.
3: Az a baj, hogy ezt már számtalanszor, az elmúlt 18 éve számtalanszor tapasztaltam, mentem le a metróba, odállt mellém egy srác, velem lejött, majd utánam jött az ellenőr, és megkérdezte, hogy a fiatalember ő velem van, mert hogy nem igazán vette észre, hogy segítene nekem lejönni a lépcsőn, hát mondom, hogy
1: nem.
3: Hát mondom, egyedül jöttem.
0: Mert egyébként van ilyen, hogy a segítőd az ingyen utazhatna? Tehát ez hivatalosan létezik, és akkor erre appellálnak?
3: Igen, hivatalosan, igen.
0: Aha,
3: igen,
0: nem
3: de
0: tudtam.
3: Én nem szeretek ezzel visszaélni,
1: hát
3: meg nem is tűröm, hogy mások ezzel visszaélnek.
1: De figyelj, bocsáss meg is, hogyha ilyenkor összeveszel velük, és mondod, hogy ne haragudj, már te nem velem vagy, akkor utána elkezdenek veled kekeckedni, vagy belátják és elnézést kérnek.
3: Nem, igazából ott hagynak. Egy szó nélkül.
1: Ja, Istenem. Hát, Robi, nagyon sajnáljuk, hogy ez megtörténik veled.
3: Emberi tisztelet felém.
1: Aha.
3: Nem tudom, a többiek hogy vannak ezzel, mert szerintem nagyon sok látássérült találkozott már ilyen
1: igen
3: szituáció. Nem tudom, hogy ők hogy. Én az ilyet elég nehezen viselem.
1: Hát
3: mert,
1: ez érthető.
3: Mert én is ember vagyok azért, mert elveszítettem a látásomat, én még attól élek.
1: Persze.
3: Vagyok.
0: Figyelj, az emberek nem belátóak, ez ugyanaz, bocsáss meg a hasonlatért, mint amikor közlekedésnél tapasztalom nap, mint nap, tehát autós közlekedésnél, hogy valami hibát követnek el, és ott sincs az, hogy belátnák, vagy elnézést kérnek, hanem még nekik áll fejjel.
1: Igen.
0: Szóval, hogy az, hogy nem kérnek tőled elnézést, ez ebben semmi meglepő. Sajnos.
1: Vigyázz magadra, szia Robi!
0: Ez a Sláger reggel, és benne már is egy kis sunroof 7:16-kor, aztán pedig sun, jó kis napos esküvő, nem akármilyen, készfogóra került sor Budapesten.
4: Ez

0: Sláger reggel.
1: 4:08 perccel. Jó reggelt kívánunk. Szerintem többen láttunk már akár több olyan videót, ahol az éppen nyugdíjba vonuló buszvezető vagy mozdonyvezető az utolsó járatával érkezik meg éppen az állomásra, és előtte egy szalagot feszítenek ki keresztbe a kedves kollégák vagy a rokonok, azt átszakítja a járművel, utána leszáll, mozdonyvezetőt is láttam, hogy targoncával
2: emelte,
1: és akkor így búcsúztatják. Szóval ebben már semmi újdonság nincs. Na de az, hogy Budapest most olyat láthatott, amilyet szerintem korábban még soha sehol, hogy egy trollibuszt díszítettek fel úgy, mint egy esküvői járművet, tehát gyönyörű fehér szalagok voltak rajta kívül. A hátuljánál, ahogy ezt az amerikai filmekben láttuk annak idején, ugye ilyen, nem tudom, konzervdobozok voltak oda kötve a végéhez. Bent meg az egész tele volt lufikkal, szalagokkal,
2: szép.
1: És így tovább. Hát mondom, ilyen nincs.
2: Igen.
1: Fölhívtam egy kedves ösmerősömet, aki ért a trollibuszokhoz, ismert, hogy így a közlekedés világában dolgozik, hogy te nem tudod, ki volt az őrült, aki ilyen esküvőre vállalkozott, és elkezdett rögni, hogy hát ez bizony ő maga, a kis Horváth Levente, és nem véletlen a névazonosság, ő az, akit ma reggel a Mávinform hírei kapcsán is rendszerint hallunk, mert ennyire megszállottja a közlekedésnek. Szevasz, Levi!
2: Szia, Levi, gratulálunk!
1: Gratulálunk, ilyen az ifjú pár!
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, köszönjük szépen!
1: És hát

0: lehet azt mondani, hogy fönt maradt.
1: Oké, várjál, utasod volt, igen, felszállt hozzá, te trollit vezettél, és aztán utána hogy lett ebből az, hogy ő is trollit vezet?
0: Történetünk az nagyságrendileg 7 évvel ezelőtt kezdődött, aha, amikor én még friss besegítő trollibusz vezetőként munkába álltam, és viszonylag az első hónapjaim egyikén találkoztunk már, majd ezt a 76-os vonalon, és ez azért is érdekes a számunkra, mert néhány évvel később, tehát az első fázisban egy nyári kalanddal kezdtünk, és utána pedig egy kis szünet után, néhány évvel később újra 76-os trollin összefutottunk, akkor szintén utasom volt, tehát lényegében kétszer volt utasom, és akkor a második alkalommal már nem engedtem el a kezét, ő ekkor még a kereskedelemben dolgozott, és hát mindig panaszkodott arra, hogy nem jó a bér a kereskedelemben, nem elég rugalmas, mert egyetemre járt mellette, és ekkor mondtam neki, én, mint tapasztalt egyetem mellett besegítő trolli vezető, hogy hát miért nem próbálja meg ezt a szakmát, mert hát őt is érdekít a régi járművek, a nagy járművek, és igazából tetszett neki az ötlet, és azt mondta, hogy megpróbálja, és így szerzett 3 évvel ezelőtt ő is trollibusz vezető jogosítványt, és mai napig mind a ketten besegítő trollibusz vezetőként dolgozunk, néha napján egymást kergetve.
1: Jaj, de helyesek vagytok!
2: Figyelj, itt néztem a képeket, amikben majd igyekszünk azért engedelmeddel a Sláger FM oldalán is megmutatni, hogy milyen pompázatos volt ez a NASZ menet. És azt nézem, ahogy a kedves párod Zoli gyönyörű szép fehér, hatalmas esküvői ruhában, hát uszály nincs, de azért szép nagy rakott szoknya, éppen a trolibusznak az áramszedőjét igyekszik le vagy fel varázsolni a drót sodronyt szorítva. Merre vezetett az utatok? Várjál, tehát, hogy egyébként a templomba mentetek így, vagy onnan jöttetek így, vagy hová vezetett az út?
0: A polgári szertartásról mentünk a lakodalomba. A Kossuth térről kellett eljussunk a Cserte utcába.
2: Hát ott van.
0: És a Cserte utcai végállomáson volt egy átszállópont, ahol egy hasonlóan feldíszített, hasonló régi Icarus buszra, ami a saját buszunk, arra szálltunk át, és azzal mentünk tovább Újhartyánba a lakodalomba.
1: És mikor lesz a lakodalom?
0: Mármint a lakodalom hát, még aznap meg volt.
1: Ja, aznap
2: oda
1: meg
2: mentek,
1: volt!
2: Mentek a lakodalomba,
1: igen.
0: Oda mentünk. Az volt a cél, hogy a polgári szertartása mindenki tömegközlekedéssel érkezzen, és együtt tömegközlekedjen.
1: Tehát, hogy ez egy rendes lakodalom volt, szóval nem ez egy ilyen megrendezett kis dolog, és akkor majd lesz egy hivatalos, hát ez őrült jó. Nagyon menő.
0: Teljesen hivatalos volt.
1: De jól csináltátok.
2: Mekkora volt a NASZ nép? Mindenki elfért a buszon? A csuklós buszon?
0: 90 fő. Igen, mindenki. Aki szeretett volna, mindenki elfért a buszon.
1: Figyelj, ez zseni. Ezt olyan ügyesen összehoztátok, tényleg szívből gratulálunk.
0: Hát köszönjük szépen.
1: Legyetek nagyon boldogok.
2: Így.
0: Igyekszünk.
2: Köszönjük a látványosságot. Ami
1: így van.
2: Integettek gondolom sokan, akik látták
0: hát
2: ezt az utcán.
0: Hát mindenki meglepődött, főleg a belvárosi utcákon, ahol ugye a konzervdobozok csörgése visszhangzott.
1: Ja, igen.
2: Szabad volt.
0: Igen, hangosak és látványosak voltunk, úgyhogy ott mindenki nézett. Meg hát nem megszokott, mert ugye egy régi trollibuszt választottunk az eseményhez, ami a páromnak Zoénak a hűtársa most a napokban, amikor szokott dolgozni, és ugye ez a nyári időszakban nem szokottak már a régi trolik forgalomba állni, és ezért is meglepő, mert mindenki azt hitte, hogy ez egy nosztalgia járat, de hát valójában ez nem, mert itt egy NASZ népszállítás történt éppen, egy még forgalomban lévő régi Icarus trolibusszal.
2: Szabad volt dudálni, mert azért ugye az esküvői menetekben szoktak.
0: Inkább mondjuk azt, hogy volt dudaszó. Szabad volt-e?
1: Jó,
0: adjuk ezt a
2: kérdést. Ennyivel tudunk becsatlakozni, hogy szabad volt, éljen az ifjú pár, és köszönjük
1: nagyon
2: szépen, hogy beszéltünk.
1: Nagyon gratulálunk, legyetek boldogok.
2: Levi, válts üzemmódot, nem sokára hívunk majd a Mávinform híreiért is.
0: Rendben.
1: Szia.
0: Szervusztok, sziasztok.

0: Egyszerű a képlet, most gyorsan küldenek nekünk egy SMS 0630303095 a számunk, csak annyit írnak én, vagy azt, hogy játék, vagy azt, hogy Cilla, tök mindegy.
1: Vagy azt, hogy hablagy, vagy mert ugye hablagy játékunk jön, ugye új feladvánnyal tegnap sikeresen megfejtették, Charlie Puth koncertjére, illetve a Leander Symphony Kórus koncertre lehet menni, úgyhogy hajrá!
0: Ez megjön mindjárt, a friss hírek és infók után 7:30, 2 perccel itt a Sláger reggel. Jó reggel!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikáció elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra. A Spundbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
1: Fontos, hogy odafigyeljenek rád. A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
2: Nyári akciók a Magyar Tüzétnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzét.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Veresegyházon nem lesz augusztus 20-án tűzijáték. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten. Zenés csillaglás tartanak a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Veresegyházon nem lesz augusztus 20-ai tűzijáték. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta a kérdést, legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a város egészségügyi fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az ünnep augusztus 20-án, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Budapesten idén is lesz ünnepség augusztus 20-án, de jóval kevesebb pénzből valósul meg a tűzijáték, mint az elmúlt években. 2021 óta rendre 10 milliárd forint felett volt a teljes rendezvénysorozat költsége, idén azonban 3,9 milliárdért vállalta a szervezést egy cég. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez már a 38. ilyen szerelvény, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A jármű állomány folyamatos megújulása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, 42-es, 50-es, 56-os, az 56A is a 61-es vonalon tovább növekedhet a KAF villamosok száma. A gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket, így az alacsonypadlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. Több tucat nőt kábított el, majd erőszakolt meg egy német férfi Berlinben. A 68 éves férfi a gyanú szerint altatóval elkábított nőkkel követett el szexuális erőszakot, amelyeket minden alkalommal videóra is vett. A férfit 22 rendbeli nemi erőszakkal vádolják, ugyanakkor a nyomozók szerint akár 58 nő is az áldozata lehetett. A berlini villanyszerelőként dolgozó férfit március óta tartják őrizetben. Az ellene felhozott vádakra egyenlőre nem reagált. A rendőrség egy másik ügyvizsgálata során jutott el hozzá, majd a lakásán több titokban készített felvételt találtak. A nyomozás még folyamatban van, a férfi ellen vádat emeltek, de keresik további áldozatait. Különleges csillagászati estel várja a látogatókat a Schwab-hegyi csillagvizsgáló július 24-én. Az este főlátványossága a Hold és az Antares, a Skorpió csillagkép legfényesebb csillagának látványos együttállása lesz, amely kedvező időjárás esetén szabad szemmel is megfigyelhető. A programot a Keep Floyding zenekar koncertje színesíti, amelyen a Pink Floyd űr és bolygó tematikájú dalai hangzanak el. A koncert után csillagászok vezetésével távcsőves bemutatón vehetnek részt az érdeklődők. A részletes program a csillagvizsgáló honlapján érhető el. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
7: Köszönjük szépen, Bori, a híreket, lássuk, hogy milyen időre számíthatunk. A jó hírem az, hogy meleg lesz, és délutánra kisüt a nap. Akkor már ilyen 29-34 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, most viszont egyelőre még csak 25 fokos reggelre ébredtünk.
8: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
9: Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között a rendkívül erős forgalom és persze a terelés, illetve átépítés hatására jelentősen lelassult a haladás. A Budapesten mától zárva Petőfi utca 18. kerületben felújítás miatt, így az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót is kihagyva, és nem sokára a Király utcában a Rottenbiller utcánál a forgalmat egy sávba terelik, és majd a két irány forgalmát rendőri irányítással felváltva engedik át burkolatjavítás miatt. Közben akkor Kishorváth Levente ismét a vonalban, én már szigorúan a Mávi falu ügyeleteseként. Mi a helyzet a vasúton most? Jó reggelt!
10: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A vonattal útrakelőknek jó hírem van. Ma reggel is zavartalanul indult a vonat közlekedés az országban, nincsenek forgalmi fennakadások, jelentősebb késések. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok!
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Hazajöttem, levelezésem fellendült, a mélyen tisztelt televízió nézők, tisztelet a kivételnek, leveleket írnak, igen-igen kultúrált formában. Kérem, az ilyen névtelen levelekből lehet látni, hogy úgy el vagyunk engedve bunkóba, ha statisztika szerint az egyfőre eső bunkó két fő. Igen. És ez nem vicc, nem én találtam ki. Statisztika, ugye? Például másik ilyen statisztika. Önök is tudják, hogy eddig többször volt hazánkban népszámlálás, és akkor mindig összeírták, hogy hazánkban mennyi analfabéta van. Na, legutóbb volt népszámlálás, hát kiderült, hogy hazánkban, és ezt büszkén mondhatom, analfabéta nincs. Összeírva. Ugye? Ne akartak fogyni, majd elintézzük. Hát ez olyan, mint az a régi játék, nyilván ismerik, hogy látja? Nem látja? Na látja. Ugye, ezzel is így vagyunk.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Gabriellával játszunk, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hogy vagy ma reggel, Gabriella?
2: Nagyon jól, szuperül, süt a nap.
1: Egyébként igen, persze.
3: Na hát, de jó, neked itt annyira nem.
1: Figyelj, annyi a kérésünk, hogy valahogy egy picit lőd ki a kihangosítót, mert így mindent sokszor fogsz hallani, és az lehet, hogy neked nagyon rossz lesz.
2: Hát jó, az a baj, hogy kocsiba ülök.
1: Jó, kocsiban ülsz. Akkor azt csináljuk, hogy mi nem beszélünk, amikor a Cilla énekel, hogy csak az övé legyen a terep, és akkor reméljük, hogy rendesen hallod a feladványt.
3: Most nagyon fülej.
1: Na? Hát ez nagyon könnyű ma.
2: Nagyon könnyű, külföldi szám, és a címe nincs meg. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aha, igen.
1: Előadó.
3: A címe az, próbáld meg oda képzelni, hogy mit is énekelt ott.
2: Jaj, tudom, pedig ezt annyiszor hallgatjuk otthon is minden bulinál.
3: Igen.
2: Ez egy buli indító.
1: Igen, mi is sokat hallgatjuk, igen.
2: Igen,
3: mi énekelni is szoktuk, nem olyan nehéz a szövege.
1: Készültek belőle remixek is, nagyon jó, hogy a fiatalok is imádják. Most már, na... Figyelj, vagy egy előadó, vagy dalcím az, hogy kéne nekünk, mert akkor úgy már tudunk vajszívűbbek lenni. Tudom. Csak valamelyiket tudom. Mond.
2: Tudom, ismerem a számot, és nem jut eszembe semmiért. Próbálom
3: dúdolni
2: a forgalom közben, hogy akkor a szám hogy van. Igen, angolul, az... és akkor már mondanám.
3: Angolul énekelni.
2: Jó, igen, nem angol szám, tudom.
3: Hanem.
2: Egy ilyen én tudom. Spanyol vagy, szóval ilyen...
1: Nem spanyol.
3: Figyelj!
1: Lejárt az időnk, drága Gabriella.
2: Bocsánat!
1: Hát mi kérünk bocsánatot, hogy most nem tudunk megajándékozni.
2: Nem baj, nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönjük mi is azért.
1: Köszönöm.
3: Szia!
1: Szia.
2: Napot, jó utat! Sziasztok.
3: Az ördögbe is.
1: Nálunk maradt a páros belépő július 27-ére, Charlie Puth első magyarországi koncertjére a Budapest Parkba, két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Lander Symphony Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval.
3: Ezekért játszunk holnap, most gyorsan jelentkezzenek be, ha tudják.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Egy újabb sláger a Sláger FM-e.

0: we could dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesít a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
8: Sláger FM. Köszönjük.
9: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
1: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Ágyipoloskák miatt le kellett zárni a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali fürdőben. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Ágyipoloskák miatt átszervezték a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház tájékoztatása szerint a rovarok a gyermekágyas részlegen jelentek meg, ezért az érintett osztály működését egy elkülönített épületrészbe helyezték át. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a szülészeti és újszülött ellátás folyamatos, a betegek biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A fertőzött területeken szakvállalkozó végzi a rovarirtást, a teljes mentesítési folyamat azonban várhatóan 3-4 hétig is eltarthat. A kórház az irtással párhuzamosan karbantartási munkákat és tisztasági festést is elvégez az érintett részlegen. Az intézmény kiemelte, az ágyipoloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai hiányosságokra, a rovar ugyanis kívülről is bekerülhet egy egészségügyi intézménybe. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali fürdőben. A beruházás kivitelezése július végén indul, és a tervek szerint 2027 nyarára készül el. A fejlesztés során új wellness és egészségügyi szolgáltatásokkal bővül a fürdő, gőzkabin, aromaszauna, élményzuhany, jégkút, valamint fizioterápiás kezelésre alkalmas terek is létesülnek. Emellett új kültéri öltözőblokk, árnyékolók, pihenőhelyek és fedett kerékpár tároló is épül. A munkálatok ideje alatt a fürdő folyamatosan fogadja a vendégeket, csupán a jelenlegi szauna és gőzkabin lesz átmenetileg zárva. A tavaly mintegy 65 ezer látogatót fogadó létesítmény fejlesztésének célja a wellness és gyógyászati szolgáltatások korszerűsítése. A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazókiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látogatható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin, közölték a szervezők. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintőképernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon végiglátogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egész területén. Július 18-ától új, kora reggeli sebesvonat indul Budapest déli pályaudvarról Balatonfüredre. A Vízipók nevű járat a hétvégi és ünnepnapi közlekedési rend szerint augusztus 23-áig segíti a Balaton északi partjára utazókat. A nyári utazások tervezésénél sokat számíthat, hogy a fővárosból már reggel 8 óra előtt elérhető lesz Balatonfüred. A vonat a déli pályaudvarról 5 óra 35 perckor indul, és 7 óra 49-kor érkezik meg a Balatonhoz. A Vízipók július 18-a és augusztus 23-a között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon közlekedik. A járat Budapest Kelenföldet és Székesfehérvárt is érinti, majd a Balaton északi partján folytatja útját. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között lesz, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép. Emellett lovashintózás és borkóstoló várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig idén kivetítőkön is követheti a közönség. A hagyományoknak megfelelően a hölgyvendégek herendi porcelán szívet kapnak emlékül. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között az erős forgalom és az átépítés hatására szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Személyautóval tehát érdemes az átterelt belső sávot választani. Közben erősödik a forgalom a főváros felé a 31-es főúton is Mende körzetétől és az 51-esen Dunaharaszti térségében. A 10-es főút bevezető szakasz a Solymártól szintén lassan járható, aztán a Haraszti út a Grassalkovics út előtt, az Andrássy út az Erzsébet térnél, a pesti alsó rakpart a Margit közelében déli irányban, a budai alsórakpart pedig észak felé a Petőfi hídnál. Meg kell cserélni a kettőt. Erősödik a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Gyáli úton a Határúttól, zsúfolt az M3-as bevezetője és a Váci út a Városhatártól befelé, a Rákóczi út a Barostértől, az Üllői út pedig a Nagyvárad tértől befelé, míg a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál. A 20. kerületben a Virág Benedek utcában tart a felújítás, így a Pacsirta utca és a Veselényi utca között lezárták. A Veselényi utca és a Székelyhíd utca közötti szakasz pedig továbbra is egyirányú befelé. A 35-ös busz terelve közlekedik. A Szent Lőrinci út lakótelep felé nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Csepel Csillagtelep irányában pedig kihagyja a Józsika utca és a Székelyhíd utca megállót. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Mit szólnak hozzá, hogy újabban, amikor kártyával fizetünk, akkor a terminál megkérdezi, hogy mennyi borravalót adunk, és mindezt végignéz ugye velünk szembe az eladó, a felszolgáló, és így vár.
4: És kamillázik, igen. Magad, és akkor, igen, ha nem adsz.
2: Tehát, hogy presszúrálva érzem magam. Igen. Önök hogy vannak ezzel? Igen. Írjanak SMS-t, vagy szóljanak hozzá a Facebookon.
3: Egy újabb sláger.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ez a Sláger reggel.
2: Ahol csodaszép dolgokról, Beautiful Things, dalolászott Benson Boone. 4:09 lesz 2 perc. Nem olyan csodaszép az a fejlemény, illetve figyelj, nem tudom, én egyébként nem tudom eldönteni most, hogy hányadán állok. Vívódom saját magammal, viszonylag ritkán van ilyen, de hogy nem tudom, hogy merre húz a szívem, hogy felháborít, vagy inkább tulajdonképpen tetszik az, ami most történik, ami egyre több felé figyelhető meg, jelesül, amit az előbb említettem, vagy amikor bemész, tehát bementem valamit is pizza szeletért. Van egy hely, hazafelé meg szoktam állni, amikor elfelejtem az ebédet, vagy ilyesmit, hazafelé beugrom, veszek 2 szelet pizzát, és akkor ott ugye kártyával kérem szépen, és odafordítja elém a kijelzőt, ahol oda kell érinteni a telefont, ahol először is megkérdezi a készülék, kiírja, hogy oké, ennyi borravalót adsz. Uh-huh. És ott vannak ilyen százalékok, meg néha van, hogy az összeget is talán kiírja, igen, vagy azt lehet, hogy máshol láttam. Igen. És akkor közben áll velem szemben, tehát a pult másik oldalán, pont mint amilyen messze te vagy, sőt, közelebben az egy vékony, vagy keskenyebb pult, tehát áll fél méterre velem szemben a lány, és így pislog rám, és né, és én ott állok, ilyen megtörve megalázom, hogy de most az olyan cikk, hogy rányomok, hogy nem adok borravalót. Miközben vívódom saját magammal, hogy miért kéne borravalót adnom? Tehát megálltam, leparkoltam, besétáltam, odaléptem a pulthoz, mutogattam, hogy azt kérem, meg azt kérem, ő kivette, hiszen
3: nem volt
2: ez
3: kiszolgálás.
2: Nem volt kiszolgálás.
3: Olyan,
2: nem.
3: Igen, olyan típus, hogy oda megy hozzád az asztalhoz. Oké, csak hogy ezt azért mondjuk el, hogy nagy azt gondolják, hogy ilyen spúr vagy, hogy persze oda mész, és akkor kiszolgálnak, és mégse akarsz.
2: Spúr vagyok, ennyire azért nem. Tehát, hogy igen, hogyha egy étteremben ülök, és kedves a felszolgáló, előzékeny, jó fej, emlékszik, hogy mit kértünk, odajön, mondja, hogy megkérdezi, hozzon még, igen, hogy ízlik, stb., akkor azt mondom, hogy persze, és nyilván eltöltök ott 2 órát mondjuk, vagy másfél órát, és mondom közben többször jön, jó, akkor azt mondom, hogy a végén nyilván csapjunk hozzá 15-20%-ot, és na-na. De most azt, hogy én odaléptem, és gyakorlatilag kiveszi a kezem, hogy hát ezért állott a pultban ez a dolga, tehát semmi extra szolgáltatást nem végez, amiért én azt mondanám, hogy hát ezt megfejelem 10%-kal.
3: Érdekes dolog ez, mert a barátnőim mindig azon nevetnek, hogy én nagy borravalót szoktam adni. Uh-huh. És tegnap életemben először előfordult, kiültünk a bálnához egy helyre, ami egyébként egy drágább kategóriájú hely volt. A szervizdíjat tartalmazta a számla, direkt megnéztem, és életemben először nyomtam rá a nullára, amit még adnék pluszban. Megmondom, hogy miért. Nagyon sokszor tapasztaltam mostanában azt, hogy elmegyek valahova, veszek valamit, és kiszámoltam, hogy mondjuk ilyen 5-6 ezer forintot még rászámolok arra, ami a fogyasztásom volt, és a szervizdíjat is, ugye nyilván ez magában foglalja. És jártam már többször úgy, hogy megkérdeztem azokat, akik kiszolgáltak, akiknek szívesen adtam volna borravalót, hogy megkapják-e. És elmondták, hogy nem. És mostanában mindig azt szoktam megkérdezni, hogy megkapjátok-e a borravalót, és hogyha azt mondják, hogy nem, tudod, ilyen félve odasúgják, akkor nem adok pluszban borravalót, mert akkor benne van a szervizdíjban, amit sajnos szintén nem ők kapnak meg, és engem ez háborít fel, hogy vannak a tulajdonosok, ő engem nem szolgál ki. Persze, teremt egy szuper hangulatot ott az étterem, beülhetek, nagyon jó, az oké, az ő dolga. De az, hogy ő felvesz olyas valakit, akivel én szimpatizálok, aki kedves velem, amit te is mondtál, hogy kiszolgál normálisan, én őt szeretném honorálni, és nem tehetem meg.
2: Persze.
3: Van egy szórakozó hely, ahol nagyon szeretünk járni. Képzeld el, hogy ott mondtam, ugye mondták, hogy nem kapják meg, és csak kártyával lehet fizetni. Mondom, semmi baj, akkor odaadom papírpénzbe, amit neked szeretnék. Nem lehet, mert figyelik kamerával. Hát szóval, hogy de, így teljesen meg vagyunk kötve a kezünk.
2: Igen, és most itt egy picit eszünkbe juttatnám azt is, hogy beszéltünk már ugye régebben, az elmúlt években többször a borravaló témájáról, hogy eleve miért is jár a borravaló, és hogy tudod, mondtam, hogy most ez egy dolog, hogy te meg én se kapunk borravalót, hát itt ülünk, kapunk ezért egy fizetést. Igen. Ez a dolgunk, hogy ezt csináljuk. A buszvezetőnek, meg a trollibuszvezetőnek sem ad senki borravalót, hogy elviszi őt A-ból B-be, hiszen ez a foglalkozás, ez a munkája, ezért ül ott, ezért kap egy fizetést. Ugyanígy, hasonlóképpen egyébként még a felszolgáló is azért kap egy fizetést, és most itt lehet azt mondani, hogy sokat, nem eleget, mert hogy nincs úgy megfizet, az nem tartozik rád, mint vendégre, mint ahogy az se tartozik rád, hogy a buszvezető mennyit keres, vagy a rádiós műsorvezető mennyit keres. Tehát, hogy ő megkapja azért a fizetést a felszolgáló. Tehát még egyszer mondom, hogy borravalót eleve akkor adsz, hogyha valami extra dolog történik, amit te szeretnél kifejezni, a háládat, hogy akkor ezért most ez így van. Tehát az úgy rendben van. Én attól is hülyét kapok egyébként, amikor bemegyek a gyors étterembe, és ott is most már, ugye, amikor a kioszkon rendelsz, és nem face to face, hanem oda lépsz, és akkor ott az alján, mielőtt tovább lépnél, rákérdez, hogy akkor most mennyivel támogatod a nem tudom milyen alapítványt, meg a stb-t, és hogy...
3: És kínosan tehát, érzed magad, rossz mert, embernek érzed
2: igen,
3: magad,
2: igen,
3: hogyha
2: van
3: nem
2: egy
3: adsz.
2: Lelki holott bementem enni, és bocsánat, én eleve fizetek, nem olcsó a kaja.
3: Igen.
2: Hát akkor ő, mint multinacionális nagyvállalat, a saját profitjából támogassa azt a... És tudjuk, szokta, tehát van egy dedikált nap, amikor azt az alapítványt azt mondom, hogy oké, persze, ott most belefér. De az, hogy azért minden alkalommal megkérdezik most, vagy akarom-e támogatni. Nem akar, és hogy egyre több helyen, ugye? Tehát gyakorlatilag kezd az kialakulni, és ez a legfőbb probléma, hogy már bárhova mész be, tehát mire hazaérsz innen a munkahelyről, és beérsz egyet kajálni, bemész a nem tudom, hogy legalább 3-4 hely mindenhol pluszban még kéne fizetni azon felül, hogy egyébként is baromi drága minden. Igen. Vagy legalábbis nem olcsó.
3: Igen.
2: Tehát, hogy még mennyi pénzt akarnak legombolni rólad. Szóval ez az, ami most már kezd egy kicsit bosszantani, és visszatérve a legelére, ahol mondtam, hogy viszont vívódom egy kicsit magammal, az meg azért van, mert közben meg tulajdonképpen valószínűleg annak a, nem tudom, informatikusnak, aki ezt beletette a rendszerben, nem ez volt a célja, hogy te rosszul érezd magad, hanem úgy volt vele, hogy hát ez egy jó pofa funkció, ami megkönnyíti azt, hogyha te szeretnél segíteni, akkor egy gomnyomással megteheted. Tehát, hogy ezt is értem, hogy valójában a túloldalról biztos ez volt mögötte, csak hogy nem biztos, hogy végig gondolta mindenki, hogy ez hogy fog lecsapódni bennünk, felhasználókban.
3: Igen, és még amikor külföldön járunk, ahol nagyon sok helyen tényleg nem divat a borravaló is adunk, mindig meglepődnek, mert így szocializálódunk, hogy mindig adunk, amikor beülünk egy étterembe. Itthon konkrétan csúnyán néznek rád, akkor, hogyha nem adsz. Bár hozzáteszem, nagyon sok jófej fiatallal találkozom, akiktől mindig megkérdezem, hogy akkor megkapják-e, és mondják, hogy nem, és hogy akkor ne is adjak. Tehát, hogy ők maguk mondják, hogy ne, hiszen nem kapják meg, és tökre igazuk van. Tehát, hogy a főnök nem kérheti számon, hogy ő bevallja, hogy nem kapja meg. Hát ki nem, nem akarom a tulajdonost gazdagítani. Már elnézést.
2: Várjuk a véleményüket. 0630 30 30 95 8, miközben akkor kicsit lelazulunk most, hogy kiventiláltuk magunkat. Jön a Hey Brother Avicii-től 8:19-kor. Jó reggelt! Hey.

0: Fél kilenc előtt 8 perccel.
1: Azt írja nekünk Forrest Gump, sziasztok, a Tiszatónál akartunk jégkrémet venni, a pultnál az árak kopottak voltak, alig látszódtak, így megkérdeztük, hogy mi mennyibe kerül. Az eladó flagmán csak annyit mondott, ki van írva. Ezek után oda nyomta a készüléket, hogy hány százalék borravalót adok, akkor átcsaptam rá a nullára, mint annak a rendje. És igazad is volt.
0: Igen. Csaba jelentkezett Budapestről, aki annyiban, vagy azért is extrém érdekes, mert hogy egyfelől ő is fogyasztó is, vagy vásárló, másfelől viszont szolgáltató.
1: Na,
0: is.
1: Szevasz, jó reggelt! Szia!
2: Elhúztok!
0: Mivel foglalkozol, Csaba?
2: Én egy személyszállító vagyok. Mondhatjuk azt, hogy luxusautóval dolgozom különböző általában egycsillagos szállodáknak. Tehát az ő vendégeket szállítom különböző helyekre, általában reptérre.
1: És milyen arányban kapsz borravalót te?
2: Hát mondhatom azt, hogy fele-fele.
1: Aha, fele-fele.
0: De ez rosszul esik, hogyha nem kapsz, vagy jól esik, vagy úgy érzed, hogy teszel-e azért valamit, hogy már pedig azért neked ez járna, szóval mi ezzel kapcsolatban a véleménye?
2: Soha nem várom el.
0: Aha.
2: Kivétel egyetlen egy eset, amikor extra szolgáltatást kérnek tőlem, tehát mondjuk nem tartozik a munkám közé, hogy cipeljem a bőröngyét 300 méteren keresztül, vagy fölpakoljam, és a repülőtéren betoljam neki a lobbiba. És ha olyankor nem adom, de egy kicsit rosszul esik, de egyébként elvárom.
0: Akkor se várod el, csak rosszul esik, ezt értem.
2: Így van, mert kért egy plusz extra szolgáltatást.
1: Ebben tök igazad van.
0: Jogos.
1: És egyébként te szoktál adni? Tehát, hogyha ilyen helyzetben vagy, amiről beszéltünk, hogy ott van a terminál előtted, de mondjuk nem kaptál semmi plusz szolgáltatást, akkor mire nyomsz rá?
2: Jó kérdés, országa válogatja.
1: A világos.
2: Mindig tájékozódom, hogyha valahová utazom, mondjuk, hogyha nem itthon vagyok, hogy ott mi a szokás, de azt felháborítónak tartom, amikor bemegyek egy hamburgerezőbe, és még azt sem tudom, hogy ehető lesz az a hamburger, vagy finom lesz.
1: Igazad van. De már nyomj rá.
2: És már nyomjak rá a borravalóra.
1: Ebben abszolút igazad van.
0: Is van. Igen, valami, tulajdonképpen még meg sem kaptad.
1: Igen.
0: Az alapszolgáltatást sem.
1: Igen.
2: Tehát fogalmam sincs, hogy érzeni fog-e, vagy nem.
1: De honorált, hogy biztos jó.
2: De ha extra kedves a személyzet, mert ilyenben is találkozunk, akkor igen, én szeretnék adni, de mindig megkérdezem, ahogyan mondtátok az előbb, hogy megtarthatják-e.
1: Igen.
2: És azt mondják, hogy nem, amit kártyával fizetek, azt nem, amit abban a kis dobozkával bedobok, ami a pulton található, azt igen.
0: Okay.
1: Tudjátok nálam még mi szokott dönteni, hogy mennyire fiatalka, aki velem szemben áll? Tehát, hogy én azzal szeretném motiválni, tudod, hogyha még nagyon fiatal, és ilyen kis, látom, hogy diákmunkás is most kezdte, vagy hogyha egy nagyon idős hölgyről van szó, akkor is, mert olyankor mindig előjön belőlem, tudod, ez a segítsünk a fiataloknak, meg segítsünk az idősebbeknek, mert ők mondjuk már nyugdíj mellett dolgoznak, vagy a fiatalok, akik még diákmunkások, úgyhogy nálam ez is egy ilyen fontos szempont szokott lenni.
2: Abszolút egyetértek, de nekem van egy kedvenc pékségem, fiatal egyetemi lányok dolgoznak a pultban, de valami ideálisan kedvesek.
1: Igen.
2: És pont a kedvességükért szerettem volna borravalót adni, és azt mondta, hogy ne adjál, mert nem tarthatjuk meg.
1: Aha.
0: Mondjuk nekem olyan is volt, hogy az ominózus helyre, amit említettem, bementem hazafelé pizza szeletért, és a srác, aki a pultban állt, ő maga így maga felé fordította, és ő nyomott rá arra, hogy nulla
1: borravaló.
0: Tehát valószínűleg ők sem kapják
1: így
0: meg,
1: van.
0: És így elébe ment annak a dolognak,
1: igen.
0: Hogy nehogy már fölök borravalót kapja. Úgyhogy gyorsan elfordított, rányomott, hogy nulla, és utána tolta oda elém, hogy na akkor most.
1: Köszi Csaba, szép napot, szia!
0: Plusz olyan is van, most így eszembe jut az emlékeim közül, amikor például nagyon személyesen elfordul, vagy máshova néz, aki éppen kiszolgált.
1: Az
0: tehát, hogy
1: oda
0: tolja elé, tudsz borravalót adni, de nem figyeli. Tehát, és sőt, látványosan elfordul így.

0: nézd, ott a plafont nézi, meg a nem tudom mi, hogy ne érezd ezt a presszúrálást, hogy neked ott muszáj rányomni.
1: Zsuzsa azt írja, sziasztok, nem nagyon járok étterembe, de biztosan zavarna, hogyha ezt így látnám magam előtt. Viszont a futároknak szoktam adni, ja meg a helyi érdekű hentesnek, mert mindig nagyon szép húst kapok, sőt, rendelésre is beszerzi, hogyha esetleg valami pont nincs. Igen, ilyen esetekben abszolút kell adni.
0: 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk, illetve a Sláger FM Facebook oldalára kipattintottunk egy posztot ezzel kapcsolatban, ahol valaki már írta, hogy ő még ilyennel nem is találkozott. Nézzék meg, mert tényleg egyre több felé jöhet szembe, és kollégám majd nem hat az újdonság erejével, már tudják, hogy mire számítsanak. Hogyan is néz ki az, amikor a gép kérdezi meg tőlünk már előre, hogy mennyi, mennyi az annyi, mennyit adsz? Közben pedig egy régi kedves ismerős. Take that, relight my fire!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Szombat. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Sérült szélvédő? Könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már. NASA ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravirExpress.hu.
11: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, Szigetland játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
12: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
13: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
14: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Azonnali intézkedéseket kérnek a közbiztonságért a belső kerületek polgármesterei. Letartóztatták Szabó Bálintot, a tüntetéseken trombitáló politikust. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a belső kerületek polgármesterei a főváros közbiztonságáért. Baranyi Krisztina 9. kerületi, Niedermüller Péter 7. kerületi, Pikó András 8. kerületi és Soproni Tamás 6. kerületi polgármester közös közleményében azt írta, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális és rendészeti problémák jelentkeznek, ami rontja a lakók biztonságérzetét. A kerületvezetők szerint nem lehet hosszú távú programokra várni, gyors beavatkozásokra van szükség. Javasolják kapják többek között a rendvédelmi dolgozók 30%-os Budapest pótlékát, valamint nagyobb önkormányzati jogköröket a problémás helyszínek kezelésére. Állandó rendőri jelenlétet sürgetnek a frekventált csomópontokon, és változtatásokat kezdeményeznek a hajléktalan ellátásban is. A polgármesterek mielőbbi egyeztetést kezdeményeznek a belügyminiszterrel. Számtalan előállítás körözés után a napokban letartóztatták Szabó Bálintot, aki az utóbbi években arról lett közismert, hogy politikai demonstrációkon trombitált, írja a 24.hu. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az elmúlt hónapokban gyakran jelent meg tiszás eseményeken, és bekiabálásokkal több észben megzavarta Magyar Péter beszédeit is. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskosi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Karbantartás lesz a 4-es metrón a hétvégén. Pénteken 22 órától vasárnapig rövidített útvonalon a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. A jelzett időszakban a metrókat a sűrűbben járó villamosok váltják ki. Kelenföld vasútállomása 19-es és 49-es, valamint az 1-es villamossal érhető el. A vasútállomáshoz vonattal érkezőknek vagy onnan indulóknak azt javasolják, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros a 2-es metróval könnyen elérhető. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnökvezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. A csütörtöki napra pedig külön fanzóni jeggyel várják a szurkolókat. A 35 eurós belépővel a látogatók pályaprogramokon, szimulátorokon és pilóta találkozókon is részt vehetnek. A Forma 1-es magyar nagydíjat a jövő héten rendezik.
16: Bori, nagyon szépen köszönjük. Hát most sajnos a szürkességé lesz a főszerep, tehát ilyen időre készüljünk. Tudom, hogy nyár van és egy kicsit bosszantó, de most ezzel kell megbarátkoznunk. De ma délután 4 órától már kisüt a nap, és elég érdekes. Este 7-kor már 34 fokos hőmérsékletre számíthatunk, most még csak 25 van.
17: Próbálom követni, hogy akkor mi történik. Igen.
16: Fura.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
17: Az M5-ös autópályán Ócsa térségében éppen a növényzetet gondozzák. Röszke felé a 31-es és 35-ös kilométerek között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható az érintett szakaszon. Emiatt alakult ki nagyjából 5-6 kilométeres torlódás. Az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében lassult le a haladás, illetve Bicskés-Biatorbágy között szakaszosan itt is kialakult már torlódás a külső sávban, az átterett belső sávban folyamatos a közlekedés. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé lezárták az egyik sávot egy műszakhibás kamion miatt az Annahegyi, ja nem, az Annahegyi pihenőhelyet zárták le, oké, okay, bocs, csak friss az info, nagyon még nem volt időm nézni, akkor azt most nem használható. A Lövöldetéren nem működnek a jelzőlámpák, ott rendőri irányítás van, és mától zárva a 18. kerületi Petőfi utca felújítás miatt, itt az érintett BKK járatok terelve közlekednek és több megállót kihagynak, valamint most 8 óra óta a Király utcában a Rottenbiller utcánál a két irány forgalmát egy sávon rendőri irányítással engedik át burkolatjavítás miatt. Türelmesen, jó utat, balesetmentes közlekedést.
3: A közlekedési hírek támogatója az
4: Autóüveg Pilkington.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49 volt 3 perccel. Judit írt nekünk egy fura SMS-t, azt írja, hogy egyfelől őt is dühíti ez, hogy nyomja rá a 100% jelre, miközben saját magát szolgálja ki.
2: Így van. Igen, itt van velünk Judit. Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Halló, sziasztok, jó reggelt kívánok.
2: Szóval, hogy zavar ez téged, igen. Egyébként pedig, amikor bankautomatánál...
1: Másfelől viszont igen.
2: Jársz, akkor viszont mi történik?
3: Hát az történik, amikor a saját pénzemet próbálom fölvenni a bankautomatából, akkor a végén ott van, hogy adományozok-e, igen vagy nem. Úgyhogy ez elég furcsa, és ez már minden alkalommal így van.
2: Képzeld el, hogy ezt én még nem tapasztaltam, de ennek azért örülök, mert hogy ez is mennyire, rányomja az emberre, tudod, hogy ilyen szorongó érzésed van, most nem adományozom, ki van írva, hogy kinek szeretni, miközben a saját pénzed akarod felvenni. Hát ez nagyon gáz.
3: És akkor ugye gondolkodom azon, hogy most X összeget felveszek, akkor hogy kapom, mert ilyen 2 és 500 forint van megjelölve.
2: Úgyhogy, de most nem
3: mondom a banknak, hanem
1: hogy kinek lehetne, de hogy milyen típusú szervezetnek lehetne egyébként adományozni, az megvan?
3: Nem tudom, nincs odaírva, csak hogy akarok-e adományozni.
1: Nincs odaírva?
2: Hú, de fura.
1: Jaj, hát most nincs. Erről, ami eszembe jutott, múltkor a benzinkútnál volt, még régebben, amikor a Kagylós kútnál tankoltam, akkor ott volt olyan opció, hogy szeretnék-e pluszban fizetni azért, hogy ők nem tudom milyen fenntarthatósági, nem tudom milyen célokat jobban elérjenek, és hogy majd erdőt telepítsenek, vagy stb. És akkor így végig gondoltam, hogy nem, abból az extra profitból, amit ő beszed, tehát hogy én tankolok, azért az olajvállalatokat valahogy nem az jut eszembe
2: róluk. Nem érzed azt, hogy bármelyikről
1: beszélünk egyébként a világban. Hát, nem érzem, hogy nekem kéne támogatni, hanem...
3: Egyébként mostanában többször találkoztam én is ilyen elémnyomó tablettel, hogy most adok 0 vagy 20%-ot, úgyhogy...
2: Mi szerint szoktál dönteni?
3: Hát a megelégedettség, meg az ételminősége, meg a felszolgálásnak a színvonala. Úgyhogy, de hát a múltkor én is azt hallottam, illetve mondta a kis hölgy, hogy nem kapják meg. 15% volt még a számla végén.
2: A szervizdíj, igen. Mostanában már az a durva, hogy nem 10% a szervizdíj, hanem 12-15.
3: Igen, úgy van, 12,5 volt. Igen, a múltkor is egy étteremben. Na most a másik, ami én szerintem az emberek, illetve a vásárlók rontják el a helyzetet. Volt olyan, hogy a hentesnél, a zöldségesnél is nem kérték a visszajárót.
2: Igen.
3: És akkor ott is az ember cikinek érzi magát, vagy nem is tudom, rosszul érzi magát, hogy ő nem ad, vagy nem hagyja ott a visszajáró, mit tudom, 5-10 forintot.
1: Igen. Képzeld, itt van velünk Nóri, akinek pont hasonló a problémája, hogy azt mondod, Nóri, hogy rossz irányba mennek a dolgok.
2: Jó reggelt, Nóri.
1: Szia, Nóri.
4: Igen, sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
1: Hogy érted, hogy rossz irányba mennek a dolgok?
4: Hát én úgy értem, hogy én is belefutottam ebbe a 10-12% szervizdíj, meg még 10-15-20% borravaló. Úgy érzem, hogy nagyon afelé kezdjük el tolni, vagy már benne vagyunk, csak inkább így megerősítjük azt a rendszert, hogy éppen egy ilyen orvosi hálapénz.
2: Mint ami volt annó, igen.
4: Beletolni a pincéreket is, holott tényleg azt kellene, hogy kapjanak egy tisztes, rendes fizetést, azért dolgoznak tényleg a borravaló azt csak egy ilyen nagyon megérdemelt szituációban legyen, örüljenek neki, és meg is adjuk, csak ne legyen elvált, meg szerintem ne az legyen, hogy a borravalóval termelik ki a fizetésüket.
1: Igen.
4: És az a baj, hogy végre kezdtük levetkőzni ezt az orvosi állapénzrendszert, és akkor
2: most jön ez.
4: Kezdünk szektorokat még jobban beletolni abba.
2: Abszolút igazad. Köszönjük
1: hölgyeim.
2: Szépen!
1: Sziasztok.
2: Szép napot! Sziasztok!
4: Sziasztok! Minden jót!
1: Sőt, most eszembe jutott erről, hogy a benzinkútnál mondom, így megkérdezte, hogy fizetek-e többet azért, hogy akkor ők mit fát ültetnek, és ne, ültessetek fát.
2: Tök jó.
1: Hiszen,
2: a profitból.
1: Hiszen profitotok van. Hát nem jótékonyságból adnak nekem üzemanyagot, hanem lesz belőle bevétel, és ugyanígy múltkor, amikor repülőjegyet vásároltam, ott is fölkínáltam már a rendszer, hogy én akarok-e, nem tudom, hogy 10%-kal többet fizetni a repülőjegyért, hogy akkor ők cserébe, mit tudom én, nem tudom, milyen üzemanyagot használnak. Hát ne, használjátok olyat, elevet. Tehát, hogy hiszen már kifizetem. Tehát itt az a probléma ez az egész borravalós díjval meg mindennel, hogy tulajdonképpen amit eleve kifizetsz, azért akarnak róla még egyszer pénzt legomboldni. Tehát, hogy ez nincs rendjel, szerintem.
2: Abszolút egyetértek.
1: 06-30-30-30-95-8 a számunk, ide írhatnak. Képzeld el, hogyha például elmész egy foci meccsre, és akkor a labdarúgóknak is kéne kifelé menet. Tehát ott a millás fizetésük, de még adnál nekik, tartanának, így tarhálnának ilyen kis tálkák, hogy dobsz még bele valami alamizsnát.
2: Apropó, ha már foci meccs, ugye most lesz a VB-nek a döntője, amit egyébként a FIFA először halftime show-val is egy picit megspékel, és csak mondom, hogy kik lépnek fel, ugye Shakira evidens, hiszen az ő dala a VB-dal. Aztán ott lesz még, képzeld el, hogy Madonna, egyébként New Yorkban rendezik, a Coldplay és J Balvin is, valamint Doja Cat. Azért elég jó lesz a felhozatal. Vasárnap tessék nézni a VB döntőt.
1: Hát csak amikor majd sétálok befelé a stadionba, ott is lesz ilyen, hogy adsz-e még borra való pluszban. Ugye a Shakira fellépésre mondjuk. Mi ingyen szállítjuk őt.
2: Popsirázás, hát, 5 dollár.
1: Ha már a foci dalát hoztad szóba, akkor dajdajozzunk most egyet Shakirával itt a Slágeren.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Ismét rendkívüli ülések lesznek a parlamentben. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Befejeződött a Tapolcai Városi Piac kültéri területeinek felújítása. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A tervek szerint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a helyreállítási és ellenálló képességi terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását tartalmazó törvényeket tárgyalná meg az országgyűlés. Szó lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a költségvetésről szóló törvény módosításáról is. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Az önkormányzat idén is arra kéri a helyieket, hogy saját fejlesztési ötleteikkel segítsék a város jövőjének alakítását. A legtöbb támogatást elnyerő javaslat megvalósítására a 2027-es költségvetésben összesen 100 millió forintot különítenek el. A lakosok július 15-től augusztus 15-ig nyújthatják be ötleteiket egy online felületen. A pályázatoknak közösségi célokat kell szolgálniuk, konkrét helyszínt kell megjelölniük, és önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésre kell irányulniuk. A beérkezett javaslatokat szakemberek vizsgálják meg pénzügyi, jogi és városfejlesztési szempontok szerint. A végleges ötletekről október 20-a és november 15-e között szavazhatnak majd a veszprémiek. A nyertes beruházásokról a kapott szavazatok és a rendelkezésre álló keret alapján döntenek. A kiválasztott fejlesztések 2027-ben valósulhatnak meg. Az önkormányzat szerint a program célja, hogy a helyiek ne csak véleményezzék, hanem aktívan formálják is Veszprém fejlődését. Befejeződött a Tapolcai Városi Piac kültéri területeinek felújítása, amelyet uniós forrásból az önkormányzat és a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Együttműködésében valósítottak meg. Többek között új csapadékvíz elvezető rendszert építettek 231 méter hosszan, megújították az árufeltöltési utat, és 1500 négyzetméteren új burkolatot alakítottak ki. A kivitelezés legnagyobb kihívását a piac folyamatos működésének biztosítása jelentette, ezért a munkát az árusok és vásárlók igényeihez igazítva szervezték. A projekt során megúvták a területen álló platánfákat, új zöld felületeket is létrehoztak, és új víz- és áramvételi pontokat alakítottak ki. A felújítás eredményeként rendezettebb, biztonságosabb és hosszú távon fenntartható környezet jött létre a Veszprém vármegyei Tapolca egyik fontos közösségi terében. Kihirdette nyári felkészülési programját a Van Veszprém. A veszprémi férfi kézilabda csapat július végén kezdi meg az alapozást a 2026-27-es szezonra. A felkészülés során hazai mérkőzések és egy spanyolországi edzőtábor is szerepel a programban. A klub hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a keret július 27-én kezdi meg a közös munkát. Az első két napot, július 27-ét és 28-át az orvosi felméréseknek szentelik. A felkészülési mérkőzések sora augusztus 6-án indul, amikor is a csapat 18 órakor az Eto vendégeként lép pályára Győrben. Másnap augusztus 7-én szintén 18 órai kezdettel a szlovén RK Celje együttesét fogadják hazai pályán. Ezt követően a csapat elutazik Spanyolországba, ahol augusztus 12-e és 23-a között vesz részt edzőtáborban. A kintartózkodás alatt két tornán is szerepelnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
2: Ó, van hírem gazdagon. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya térségben az átterelt belső sávban egy műszaki hibás kis tehergépkocsi vesztegel. Az 51-es kilométernél emiatt megállt a forgalom, már is 5 kilométeres a torlódás, és ez csak növekedni fog. Közben Óbarok és Biator báty között az erős forgalom miatt lelassult egyébként is a haladás. Hát írja az útinform még mindig, hogy aki teheti személyautóval inkább az átterelt belső sávot használja, de akkor ne, mert az meg ugye hogy várjunk csak, nem, az 51-esnél volt a gond, óvarok, de ott már lehet akkor. Pff, mikor lesz ennek vége? Az M3-ason a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnapi súlyos baleset helyszínénél. Így a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik át, nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, Röszke felé a 31-es és 35-ös kilométerek között mozgó terelés mellett, így szakaszosan csak az egyik sáv járható. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es felé lezárták az Annahegyi pihenőhelyet egy műszaki hibás kamion miatt. A Lövölde téren pedig jelenleg nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítják a forgalmat, és egyébként rendőrirányítás van a Király utcában is a Rottenbiller utcánál, ahol a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat, tehát délig burkolatjavítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Most még mondhatom, hogy Lengyel Johanna lesz a vendégünk?
4: Mondhatod,
2: vagy
4: persze.
2: Már meg kell tanulnunk egy új nevet, majd mindjárt ezt is tisztázzuk vele, hogy van, meg azt, hogy akkor most színházba is megy, de önálló estje is lesz, de nekünk meg élőben bemutat egy dalt.
4: Bizonyám, úgyhogy tessék nagyon fülelni.
2: Topzódunk a jóban, jó reggelt kívánunk!

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggelben, 4:10 után 2 perccel, ha már Harry Styles American Girls címmel énekelt, van nekünk egy amerikai lányunk, girlünk, aki mégiscsak a mi büszkeségünk közben meg úgy hívja, hát hogy hívják, most Lengyel Johannának hívják, de közben meg most szia, jó reggelt, most
1: jó reggelt,
0: meg kell tanulnunk egy új nevet.
1: Meg kell tanulni, igen.
2: Hát ne haragudjatok, igen, Jaylen. Van egy ilyen művész nevem, amit így már 2 éve így elkezdtem használni, aztán most így próbálom ezt visszahozni, mert
0: most
2: ugye
0: beizítottad
2: sokat főleg. Énekelek angolul, aztán.
1: Á, ugye miatt? Tehát a külföldi piacra is gondolunk.
2: Hát igen, mert ugye ezek kimennek a zenei platformokra, és így, mivel angol nyelvű, akkor ha már esetleg el tud jutni külföldiekhez, meg szoktam nézni a statisztikát, hogy szokták azért külföldön hallgatni, meg ugye Amerikában is éltem, onnan sok barátom van, és a lengyelt annyira nem tudják kimondani.
1: Aha.
2: Ez kicsit nehezen megy.
0: Igen, de látod, legalább autentikus, mert így, hogy mégiscsak Amerikában nevelkedtél, és hogy ott szívtad magadba a zenélést, azért innentől kezdve számomra védhetővé teszi. Nekem az volt régen fura, amikor mindenki ilyen olyan hülye művészeket választottam, mivel
1: nem éreztem benne az önazonosságot. Igen, az egy kicsit fura volt.
0: Igen. Van egy plusz vendégünk is, aki számunkra is meglepetésként érkezett ma reggel, a Biga. Szia.
3: Pedig voltam itt már párszor, sziasztok.
1: Hát fia, nagyon meglepődtünk, hogy te is itt vagy, de miért vagy te is itt?
0: Pont azt néztem, hogy Biga eltévedt, hogy tudom, hogy szoktál hozzánk járni, de miért pont ma jöttél?
3: Hát mi már össze vagyunk azért fonodva egy picit Johannával, és nagyon-nagyon vártam már a szakma az ő megérkezését, nagyon régóta ismerjük, egészen pici, ilyet lányként megérkezett még jó sok évvel ezelőtt, és már akkor elkezdtünk arról beszélni az ő háta mögött, hogy ebből a lányban már akkor is benne volt az a tehetség és az a tűz, amit most megismert a nagy közönség, csak nyilván még senki nem tudott róla. Mi tudtuk, hogy az előbb-utóbb egyszer csak kibukik, és most Johanna ránk rúgta az ajtót, hála Istennek, és megérkezett ide közénk, úgyhogy most elkezdtünk nyilván zenei szempontból dolgozni egy csomó közös projekten, úgyhogy meg annyi brainstormingon, szövegírási projekten és dalírási kempen vagyunk már túl. Úgyhogy született egy olyan dal, ami egy teljesen közös metszet, amit zeneszerzés szempontjából én írtam, szövegírás szempontjából viszont a Johanna, és ez egy óriási büszkeség, mert pontosan tudom egyébként, hogy zenei tartalommal megtölteni egy dalt, az egy nagyon komoly felelősség. Amikor nekem megjelent a Gatless Striptease című lemezem, az pontosan azért kapta ezt a címet, mert nekem az egy nagyon nagy áttörés volt, hogy kimerjem írni az én gondolataimat, és azt megmerjem osztani, és tudom, hogy a Johannánál ennél az átmenetnél egyébként én ott voltam, amikor elkezdett angol szöveget írni, majd hogyan avanzsálódott, tehát, hogy már egyszer csak mert magyarul írni, és ez a dal ráadásul ennek egy lenyomata, hogy ez az első olyan önálló dal, ahol ő magyarul kezdett el írni.
1: Jobban szeret angolul dalokat írni egyébként?
2: Jobban, mert tényleg most próbáltam ki először, hogy magyarul írjak szöveget. Én azért így kiskorom óta angolul tanultam, persze, a suliban is írni, olvasni mindent. Nyilván azért tudok magyarul olvasni, igen, meg írni, igen. De hogy én azért szeretek úgy szöveget írni, hogy van valami, tehát hogy nem tanultam verseket magyarul, meg ilyenek, és nincs ez a szókincsem. Uh-huh. Szóval nekem ez így ijesztő, és nem tudom, mi az, ami működik, mert nincs ezzel tapasztalatom. Tehát mondom, ez gáz, ez gagyi, tehát nem tudom megállapítani. Amúgy Raos Blankával írtam együtt, ő nagyon-nagyon tehetséges szövegíró, és akkor az így adott, így lelkesített, hogy ő is eleve úgy jött, hogy egy csomó ötlete lenne.
0: Hát figyelj, hogyha ez megnyugtat, mi sem tudjuk, hogy mi működik, mert kapkodjuk a fejünket, itt dolgozunk egy zenei rádióban, és hogy én bevallom őszintén, hogy teljesen el vagyok veszve, hogy a magyar közönség manapság mire vevő. Azt látom, hogy a fiatalok bomlanak a mindenféle rap előadásokért, akiket én elnézést kérek mindenkitől, én nem tudom őket megkülönböztetni. Tehát nekem nagyon sok mostani fiatal előadó tök ugyanolyan, és ha nem látom, akkor nem tudom, hogy kit hallok éppen, és ráadásul egy kicsit némelyikük érdektelennek is tűnik. Tehát az én fülemnek sajnos a dallamosság az kell. De közben szomorúan tapasztalom, és bocsánat, tudom, hogy a krumplit a vislivel nem hasonlítjuk össze, de amikor múltkor a Sanders ült itt, Kálai Sanders, pont vele beszélgettük azt, hogy külföldön játsszák a dalait. Nyugat-Európában is.
1: Görög rádiókban imádják.
0: Itt ott imádják. Tök jó, már helyezéseket ér el. Igen. És hogy itthon a hazai közönség, és most ezzel nem bántani akarok senkit, hanem tényleg csak hangosan gondolkodom, és próbálom ezt a jelenséget megérteni, és Biga, hát, ha tudsz ebben segíteni, hogy valahogy nem kezeli a helyén, hogy nem értékeli. Tehát, hogy ami ilyen minőségi, szofisztikált, kifinomult, valóban dallamos zenei produktum, azt valamiért a magyar közönség most nem akarja meghallani. Én ezt veszem észre, de bárcsak ne lenne igazam.
3: Igen, ezen már nagyon-nagyon sokat elmélkedtünk mi is. Az, hogy hogyan jutottunk oda. Én azt gondolom, hogy a közönség volt időszak, amikor sokkal nyitottabb volt egyébként már ezen irányzatokra is. Én most azt veszem észre, igen, hogy van egyfajta, nem is tudom, egy ilyen zombi állapot most jelenleg. Úgyhogy én sem tudom, hogy egy hasonló előadó, mint a Sanders vagy a Johanna, hova lehelyezhető, vagy hova helyezhető arra bizonyos polcra, vagy hova pozícionálható. Pontosan a zeneisége miatt, vagy a gondolatisága miatt, hogy egészen uniformizálódott, és egy oldalú, egy kicsit sivárabb lett most így az érdeklődés a közönség oldaláról. Ezt nem tudom, hogy hogyan változtatható meg, vagy hogyan fejlődhet ez a dolog.
4: Szerintem minőségi irányba. Zenével. Úgyhogy, mert egyszer csak jön egy olyan előadó, mint amilyen Johanna, jön egy olyan dal, amit mindjárt hallhatunk, és szerintem, mivel őt összekapcsolják, bocsáss meg, hogy ezt mondom, a tehetségkutatóval, ott megszerettek téged, tudják, hogy mennyire tehetséges, vagy érdekli őket, hogy mi az, ami belőled szól. És szerintem így lehet.
2: Ezt remélem, de szerintem még egy olyan különbözetet is lehet tenni, hogy ez a uniformitás, ez inkább úgy alakult ki, hogy ezek a zenék már szórakoztatásra vannak inkább gyártva, egy olyan értelemben, hogy nem feltétlenül a fix mondani valójára van helyezve a hangsúly. Én meg nagyon abból a világból, zenei világból jövök szövegben is, hogy én nem szeretnék egy olyan dalt írni, tehát fölöslegesnek gondolok egy olyan dalt, amihez én nem tudok hozzáadni valami egyedi meglátást.
4: Igen.
2: Mert akkor most miért mondjam el ugyanazt, amit már nagyon sokan elmondtak. Uh-huh. És nekem ez a nagyon fontos mindig egy dalnál, hogy valami olyat tudjak hozzáadni, amit csak én tudok hozzáadni, a saját gondolataimat. És ez például egy nagy különbséget tesz abban, hogy milyen fajta zene születik meg, hogy milyennek a motivációja vagy a gyökere, amiből megszületik.
4: Tehát te azért nem készítesz dalt, hogy azt várják tőled, hogy most akkor már pedig Johanna magyarul készítsen egy dalt.
2: Tehát nem is azért készült, mert sokan gondolják azt, hogy hát igen, mert nagyon sokan írták, hogy magyarul énekel, miért nem csinálsz magyar dalt, meg nagyon ezt várjuk, és tökre örülök, hogy most ez ennyire tetszik, de ez szerencsére egy ilyen természetes úton jött létre, tehát nem azért lett egy magyar verziója, mert hogy na jó, csináljunk akkor egy magyar verziót, nyilván ötleteltünk rajta, hogy vajon működhet-e, de ez úgy született meg, hogy a Raus Blankának mutattam a demót, az angolt, és ő mondta, hogy Johi, te ezt nem akarod magyarul mesélni, hogy annyi ötletem van rá, és mondom, hogy figyelj, mondom, az csináljuk. Tök jó, tehát hogyha ebben látsz fantáziát, és akkor nekiültünk bár alkalommal, és megszületett egy olyan szöveg, meg így hangzásban is vissza tudta ugyanazt adni lényegében, mint amit az angol verzió, és azt mondtam, hogy na, ez így szuper, mert nem erőltetett, nem erőszakoltuk bele, és így nagyon szívesen kihozok egy magyar dalt.
3: És ráadásul amennyire féltünk tőle, hogy mennyire fog működni, olyan fogadtatása volt a dolog, és nagyon sokan szeretik, ami azért jó, mert látom azt, hogy amiről korábban beszéltünk, hogy picit talán elkezdett jobb irányba menni ez a dolog, és elkezdett az emberekbe visszatérni a kíváncsiság, vagy a nyitottság, mert pont ezt hiányoltam, az elmúlt pár évben ezt hiányoltam, hogy gyakorlatilag olyan, mint hogy az emberek most már annyira befolyásolhatók, gyakorlatilag arra hajlanak, amit éppen mondanak nekik, ez most jó, akkor ezt szeretem, ez most rossz, jó, akkor ezt utálom. És most valahogy elkezdett újra ez az ösztönösség visszatérni az emberek. Úgyhogy remélem ez a nyitottság, ez még marad egy ideig.
2: Nyílik a világ talán most.
0: Valójában hárman érkeztetek ma.
3: Temfli Erik barátunk és egy kisebb bicikli baleset után megérkezett. A jobb lábára nem tud ráadni.
0: Szerencsére
3: a billentyűzéshez egy láb is elég.
0: Ugye a Forte pedált nem kell most nyomkodni, ugye, mint a csengetett Milorban. Fáradjatok át, akkor létszik a kettes stúdióba.
4: Honnan... És utána Johi, még gyere majd vissza hozzánk.
0: Igen,
4: mert
0: még lesznek kérdéseink, ahol meghallgatjuk, és amit mondtál az előbb, Petra, arra rácsatlakozva, hogy szerintem úgy lehet ezen változtatni. Én annyira hiszek még mindig abban, hogy a fül meg a szív az működik. Tehát, hogyha minél több ilyen dalt hallunk, hogy ezt nem akarom elhinni, hogy nem érinti meg belülről, akár a fiatalokat, akik egészen másfajta zenékhez szoktak, vagy másfajta dallamokon edzők.

0: Lengyel Johannát várjuk a stúdióban. Lengyel Johannát várjuk a stúdióban. Köszönöm.
1: Lengyel Johannát hallottuk élőben, vagy Jaylent, most már ugye Jaylent, aki Lengyel Johanna, és nagyon tetszett ez a nem hal, nem lát, és nekem az jutott, hogy és nem beszélt, oda három majom, amely befogja a szemét
2: igen.
1: Nekünk muszáj most beszélni, először is gratulálunk nagy szeretettel.
2: Köszönöm szépen. Gyönyörű adal.
1: Tök jó, másrészt nem is tudom, hogy fogalmazott az előbb a Biga, hogy végre megérkeztél, és ez meg olyannyira igaz, hogy most itt ez a dal, és közben itt az abszolút friss hír, hogy az Erkel Színház csapatához igazolsz.
2: Gratulálunk ahhoz is.
3: Köszönöm szépen.
1: Beindult a bugi, beindult az élet.
2: Tehát téged meghívtak, vagy te elmentél egy castingra, és ott azt mondták, hogy kell nekünk ez a nő?
3: Elhívtak egy castingra, és akkor oda meg kellett tanulnom ilyen prózai szöveget is, meg dalokat is.
2: Mely darabokban láthatunk majd?
3: A Trónban, majd most szeptembertől, és jövő tavasszal a Három Testőrben.
1: Ó,
2: nagyon menő.
1: Azért örülök, hogy ez így történt, mert annak számítanék nélkül, hogy bárkit megbántanék, amikor tehetségkutató műsorokban felbukkantak olyanok, akik már egyébként játszottak színházban, az nekem mindig olyan nagyon musicalesen énekeltek.
2: Igen.
1: És valahogy abból nem, attól nem tudtak elszakadni. Ami nem biztos, hogy baj, mert nyilván színházban egy kicsit másként kell énekelni, de hogy vajon, hogyha egy csaj, aki már saját lemezzel rendelkezik, vagy dalokkal bemegy a színházba, akkor az visszafele viszont működik, szerinted? Vagy más lesz belőle?
3: Szerintem igen,

0: Amúgy egy érdekesség, hogy amikor Amerikába éltem, én a suliban, ott volt egy ilyen musical, igen, és nagyon sok musicaleket csináltunk, úgyhogy én eleve nagyon szeretem a musicaleket. Okay. Most van először, hogy magyarul énekelem a musicaleket, nekem mindig ez az a ilyen kihívás, hogy magyarul kell, de hogy hozzá már eleve nagyon közel állt, viszont én úgy szerettem bele a musicalekbe kint, hogy ugye ott már mindenféle stílusban van musical, tehát akár a soul stílusban is, amit én énekelek. Rap musical is van, tehát hogy tényleg ott nem csak vannak a klasszikusok, ami az a musical éneklés, de hogy már mindenféle zenei stílusban, countrytól kezdve, minden létezik, és igazából ott bárki meg tudja találni azt, ami még így zeneileg is, hangilag is illik, passzol hozzá. Úgyhogy itt kíváncsi vagyok, hogy mit tudok belevinni. Nyilván azért egy adott darabban megvan az adott stílusa, és ahhoz én majd próbálok alkalmazkodni. De én szeretem az ilyen kihívásokat. Tehát annó, ugye én vokalistaként, háttérvokalistaként kezdtem, és ott az volt a feladatom, hogy a főhőshöz igazodjak, hogy passzoljon a hangunk, és én ezt nagyon-nagyon szerettem mindig, ezt a kihívást.
1: Az egyenes az út, az így most úgy szólt, mintha ülnék a Balaton partján, és közben kortyolgatnék valami finom bort, de mondjuk ezt sokan megtehetik majd az első náló esteden, gondolom.
0: Abszolút. Igen, Balaton akaratján lesz, ugye július 30-án az első náló koncertem.
1: Nagyon menő.
0: Ahol
1: szép lesz a panoráma, az biztos.
2: Legyen jó idő.
0: Inspiráló helyen lesz, és összeraktunk egy eléggé nagy műsor, tánccal, mindennel, tehát amit így eddig láttak, ez most így 80-90 perc, úgyhogy kicsit fáraszt lesz, de nagyon izgalmas, illetve lesz 8 új saját dal, ami még nincs kiadva. Aha. Tehát ugye most a Rise, meg a Egyenes Igen. az út, ezeket már lehet hallani, de a másik 8-at azt még nem ismeri senki lényegében, úgyhogy aki szeretné ezeket hallani,
1: találkozhatod veled.
0: Találkozzunk ott, és akkor be tudom mutatni. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak ezekről a dalokról, meg szeretném ezeket a gondolatokat eleve megosztani.
1: Ray slágerét énekled-e majd?
0: Igen.
1: A Where's My Husband.
0: Igen.
1: Egyébként nagyon hálás vagyok neked. Mi itt játsszuk a Sláger FM-en, nagyon szeretik a hallgatóink is, viszont szerintem az országgal te ismertetted meg. És amikor én olvastam azt, hogy neki mennyire viszontagságos volt az útja, és hogy a kiadó mennyiszer visszadobta az ő dalait, hogy nem elég jó, nem akarjuk, majd jön egy következő, és azt mondta, hogy jó, elég volt, akkor most én a saját lábomra állok, és megcsinálom, és szuper sztár lett belőle. Te látod, hogy esetleg itthon is nehezebben indul el egy ilyen karrier, mint amit te szeretnél, hiszen te sem ezt a hűde populáris vagyok, és akkor most gyorsan gyártsunk slágereket, hanem azt, amit tényleg te szeretnél.
0: Abszolút, tehát nekem ez az a fajta kompromisszum, amit én nem szívesen hozok, vagy nem is hozom.
1: De ő egy jó példa.
0: Én amúgy 15 éve követem,
1: aha.
0: És tehát én nagyon-nagyon szerettem, mert ő pont az a dalszerző volt, és az az énekes, aki mindig nagyon őszinte Igen. volt, és ez engem annó megfogott. És én meg akkor kezdtem csak így belekosolgatni az éneklésbe. És nagyon-nagyon örülök, hogy nekem az egy ami ilyen utat ő megtett, az pont arra bíztat, hogy tartsak ki, amelletemben hiszek.
2: Figyelj, ahogy szokták mondani, légy önmagad, mert mindenki más már foglalt.
1: Pontosan.
2: Úgyis. Legyen Johannának, Jaylennek sok sikert kívánunk, meg Köszönöm szép nyarat, szépen. És hát ugye szoktuk mondani, hogy ez a közös koncertélmények nyara, majd ez is az lesz, hogy akaratját, de valójában most azért is jutott eszembe, mert mindjárt Ricky Martinnal folytatjuk, az ő fellépés már túl vagyunk,
1: Igen.
2: viszont még mindig várat magára.
1: Rengeteg mindenkit. Morcsibát például, a Faithless-t is itt az újak közül, aztán még Zara Larsont, illetve Mobit, Lenny Kravitzet, Szilt és Pitbullt is még láthatják.
2: Mindegyik koncertjére lehet majd még jegyeket nyerni, most viszont azért idézzük meg Ricky Martint is itt a slágerem. Hoppa!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallis-t keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
7: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
11: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereiben.

0: részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
5: Ma egy picit borongó szürke időre kell készülnünk a nap egyik felében, aztán délután 4-től itt a fővárosban már a napsütés veszi át a főszerepet, és 34 fokot mérünk majd este 7-kor, szóval kicsit fura hangzik, de ez lesz a mai időjárásunkra jellemző. Egyébként, hogyha strandolást terveznének hétvégére, akkor nyugodtan gondoljanak erre, hiszen szombaton és vasárnap is marad a 32 fok.
6: Na, az jól hangzik, akkor ma még skippeljük ezt a programot.
7: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
6: Az M1-es autópályán egyrészt a főváros felé Tatabánya térségében az átterelt belső sávban egy műszakhibás jármű vesztegelt. Nem olyan sokáig, de éppen elegendő ideig ahhoz, hogy közben 5-6 kilométeres torlódás alakuljon ki az 51-es kilométernél, ez bizony most csak lassan oszlik. Szintén az M1-esen ugyancsak Budapest felé Óvarok és Biatorbágy között az erős forgalom és az átépítés miatt ugyancsak lassú a haladás. Az M3-ason Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél Nyíregyháza-Debrecen-Miskolc felé megkezdték a helyre állítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínén. Ugye reggel ilyen tájt azt mondogattam egyfolytában, úgyhogy a 32-es kilométernél most a pihenőhelyen keresztül terelik el a forgalmat, és ez jelentősen lelassítja a haladást. Nagyjából 2-3 kilométeres most a torlódás. Az M5-ösön a növényzetet gondozzák Ócsa térségében, Röszke felé a 31-es és 35-ös kilométerek között mozgó tereléssel az egyik sávot tartják zárva. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé egy műszakhibás kamion miatt az Annahegyi pihenőhelyet továbbra is zárva tartják, ami pedig Budapestet illeti, a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt baleset miatt van most korlátozás. Ott is legyenek türelmesek, jó utat, balesetmentes közlekedést.
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:10. Jó reggelt kívánunk. Jó kis színes tartalmas adásunk volt ma is, most nem azért, de tényleg. Reggel, aki esetleg lemaradt róla, például háborogtunk azon is, hogy egy orosz nőci kölcsönkérte az egyik barátjának a kisgyermekét, aki fogyatékkal él, azért, hogy miatta rávaló tekintettel ne kelljen sorbálni a benzinkútnál órákon keresztül, hiszen ahogy ugye látjuk ezt most már a híradásokban, Oroszország szerte problémás az üzemanyag ellátás, és bizony órákon át kanyarognak a sorok a benzinkutaknál, mire valaki üzemanyaghoz jut jó esetben, és hogy ő így kerülte ki, amit mi egy kicsit így nehezményeztünk azért, és hát ugye ilyenkor persze az is felvetődik, hogy minek filmezte le, volt, aki azt itt, hogy a hülye, minek filmezte le, megtöltötte föl. Nem az a baj, hogy lefilmezte, nem az a baj, hogy megcsinálta.
2: Igen.
1: De persze ettől függetlenül az, hogy még ezt nyilvánosságra is hozza, azért ez is elgondolkodtatja az embert.
2: Hát nem kell Oroszországig mennünk.
1: Nem kell Oroszországig menni, mert hogy tessék, itt van a hazai példa, Dunaföldvár, nem is kell olyan messzire mennünk. Kérem szépen, egy fickó a lovát vitte be az autómosóba, ugye ez az önkiszolgáló, ilyen lounge-es autómosóba, és méghozzá, hát a videó felvételek tanúsága szerint kimondottan azért, hogy ebből ilyen jó pofa közösségi médiás bejegyzést csináljon, ugye a TikTokra, vagy nem tudom, vagy az Instára, vagy hú, de jó, hogy lemossa a lovát az autómosóban, és a hülyéje, most túl azon, hogy ezt így lefilmezte, meg megosztotta, megint nem ez a fő probléma, hanem az, hogy ezt megcsinálta egyébként, mert hogy nem csak vízzel most el a pacit, hanem az autókra szánt vegyszerrel, szépen ilyen habbal először lekezelte. Hol van? Lulugyinak hívják a lovat, ez is kiderült a felvételből, amit azóta egyébként törölt, tehát eltávolította, csak az állatmentők már lementették.
2: Hála az égnek.
1: A Kapi Ricsi, ugye a szurkolók az állatokért alapítvány, hogy föl tudja nyomni az állatvédelemnél. És akkor bevegyszerezte, majd a nagy nyomású mosóval kezdte le. Azt még bírta a ló, hogy ráment ez a hab. Nyilván nem tesz jót neki feltétlenül, mert ez vegyszer, amit ugye autókhoz, tehát fémhez találtak ki, és nem élő állatok. Oké, de azzal úgy el volt. Lehet, hogy aztán vízketése volt, nem tudom. De az őrültje utána magas nyomású mosóval kezdte le mosni, ami viszont szemmel láthatóan nem esett jól a lónak. Szeretném elmondani, hogy múltkor én rendszeresen járok ilyen önkiszolgáló automosóba, mostam az automat, és valahogy az egyik ujjam a vízsugár útjába került. Hát konkrétan elvágta. Tehát, hogy mintha egy késsel vágtad volna, tehát tényleg olyan nyomással jön belőle, nem véletlen, hogy ezt borotvának is hívják, ugye, hogy le tudott például a rátapadt bogarakat szépen borotválni a gépház tetőről, mert hogy olyan nyomással, és mint egy penge viszi végig.
2: Az a szörnyű ebben, hogy ugye feltöltötte ezt a videót, folyamatosan jöttek a negatív kommentek, és akkor csak akkor töröltem, mert akkor jött rá arra, hogy ez nem vicces, hanem ez gáz.
1: Hát ez nem vicces.
2: És
1: nem,
2: egyébként állatkínzásért börtönt is kaphat, úgyhogy én annak örülök, hogy mostanában ezeket nagyon komolyan veszik, úgyhogy remélem, hogy meg is kapja a büntetését érte.
1: Legyen így. Ezzel a jó hírrel búcsúzunk mára. Az elmúlt 4 órában Pordán Petrát.
2: És Somogyi Zoltánt hallották.
1: Reméljük holnap reggel 6-kor ismét csatlakoznak hozzánk, és
2: Szila, és Maute Zsófihoz. És mit hoznak? Mit ígértek? Lecsót. Jó, tudom, te annyira nem örülsz, de
1: ja, azért most így hittek gondolkodtam, ha olyat ígértek volna, arra biztos
2: emlékezik. Nem, lecsó lesz.
1: Nem, én ígértem, hogy megkóstolod. Nem, te mondtad, hogy hozzalak, és hogy majd biztos meg. Te mondtad a Zsófinak, hogy az nagy szó lesz, hogyha ő rá tud engem venni arra, hogy megkóstoljam. Én nem ígértem semmit, azt annál könnyebben betartom. Könnyeket ígérek most még. Hát nem a lecsó miatt, hanem Sabrina Carpenterre tekintettel. Jön a Tears, búcsúzólag. 10 óra lesz, 8 perc múlva. További szép napot, viszhal!
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal, szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Ágyi poloskák miatt le kellett zárni a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali fürdőben. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Ágyi poloskák miatt átszervezték a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház tájékoztatása szerint a rovarok a gyermekágyas részlegen jelentek meg, ezért az érintett osztály működését egy elkülönített épületrészbe helyezték át. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a szülészeti és újszülött ellátás folyamatos, a betegek biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A fertőzött területeken szakvállalkozó végzi a rovarirtást, a teljes mentesítési folyamat azonban várhatóan 3-4 hétig is eltarthat. A kórház az irtással párhuzamosan karbantartási munkákat és tisztasági festést is elvégez az érintett részlegen. Az intézmény kiemelte, az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai hiányosságokra, a rovar ugyanis kívülről is bekerülhet egy egészségügyi intézménybe. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali fürdőben. A beruházás kivitelezése július végén indul, és a tervek szerint 2027 nyarára készül el. A fejlesztés során új wellness és egészségügyi szolgáltatásokkal bővül a fürdő, gőzkabin, aromaszauna, élményzuhany, jégkút, valamint fizioterápiás kezelésre alkalmas terek is létesülnek. Emellett új kültéri öltözőblokk, árnyékolók, pihenőhelyek és fedett kerékpár tároló is épül. A munkálatok ideje alatt a fürdő folyamatosan fogadja a vendégeket, csupán a jelenlegi szauna és gőzkabin lesz átmenetileg zárva. A tavaly mintegy 65 ezer látogatót fogadó létesítmény fejlesztésének célja a wellness és gyógyászati szolgáltatások korszerűsítése. A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazókiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látogatható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin, közölték a szervezők. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintőképernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon végiglátogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egész területén. Július 18-ától új, kora reggeli sebesvonat indul Budapest déli pályaudvarról Balatonfüredre. A Vízipók nevű járat a hétvégi és ünnepnapi közlekedési rend szerint augusztus 23-áig segíti a Balaton északi partjára utazókat. A nyári utazások tervezésénél sokat számíthat, hogy a fővárosból már reggel 8 óra előtt elérhető lesz Balatonfüred. A vonat a déli pályaudvarról 5 óra 35 perckor indul, és 7 óra 49-kor érkezik meg a Balatonhoz. A Vízipók július 18-a és augusztus 23-a között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon közlekedik. A járat Budapest Kelenföldet és Székesfehérvárt is érinti, majd a Balaton északi partján folytatja útját. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között lesz, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép. Emellett lovashintózás és borkóstoló várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig idén kivetítőkön is követheti a közönség. A hagyományoknak megfelelően a hölgyvendégek herendi porcelán szívet kapnak emlékül. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya térségében az átterelt belső sávban. Korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt. Az 51-es kilométernél megindult a forgalom, de az időközben kialakult 5-6 kilométeres torlódás, csak lassan oszlik fel. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Óbarok és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres arra felé a torlódás lassan halad a sor a 10-es főút bevezető szakaszán, Solymártól, illetve a Pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé. Vezessenek óvatosan, elérhetőségünk a 06303030 958, ide írhatnak SMS-t vagy csörögjenek rám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Tartolunk 10 óra után, ma is csütörtökön egészen 4-ig együtt rádiózhatunk. Én Zsupos Ági vagyok, és ma is csak a legnagyobb slágerek szólnak. 6-7 a brit slágerlista élén Rihanna és Calvin Harris egyik legnagyobb közös sikere, a We Found Love követ.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Your

Ez a Sláger FM. Ha Veszprémben járnak a gyerekekkel, érdemes útba ejteni a Magyar Népmesék játszóteret is. A sétpatak mellett, a kolostorok és a kertek sétaúton alán található a helyszín, a pani csúszda, homokozó és mászóka, a felnőtteket pedig padok és kellemes zöld környezet várja. A közelben ingyenes parkolót és fagyizót is találnak, így egy veszprémi családi séta remek állomása lehet a nyáron. Én játszom hozzá a legnagyobb slágereket, a Vissza a jövőbe című film egyik nagy dala jön. A filmben pedig maga Huey Lewis mondja Márti zenekarának, hogy túl hangosak. The Power of Love a Sláger FM-en.

0: Fél tizenegy után érkezem a friss közlekedési és időjárási információkkal. Az óra második felében is nagyon sok mindenről fogunk beszélni, de leginkább a dalok pörögnek, úgy mint Szia és a Give Me Love, ami 8 év után egy olyan dal volt, ami felvezette új szólóalbumát az énekesnőnek. Egy rövid szünetet tartunk, aztán innen folytatjuk. Lássuk, milyen időre számíthatunk. A mai napon tovább fokozódik a kánikula a Sláger FM teljes vételkörzetében, így a főváros mellett Veszprém, Székesfehérvár, Esztergom, Kecskemét, sőt még Tatabánya sem marad ki. Bár a délelőtt még felhősebben indul, napközben sok napsütésre számíthatunk, amit csak időnként zavarhatnak meg fátyol és gomoly felhők. Zápor pedig már csak elvétve alakulhat ki. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél nem hoz enyhülést a melegben. A legmagasabb nappali hőmérséklet a délutáni órákban 29-30 fok körül tetőzik. Pontos közlekedési info a budapestieknek, hogy a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. A Hungária körúton az Erzsébet királyné útja után, valamint az M3-ason a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Róbert Károly körútra vezető sávban torlódás alakult ki. Erős a forgalom a Váci úton a Városhatártól befelé, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton a Nagyvárad tértől befelé, a Hungária körgyűrűn pedig a nagyobb csomópontok közelében. Telített az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út a közös csomópont előtt, a Dózsa-György út a Váci út felé, a Podmanicki út előtt, valamint a Károly körúton az Asztória előtt. Tart a felújítás a 20. kerületben, a Virág-Benedek utcában, ezért ott a Pacsirta utca és a Veselényi utca közötti részt lezárták. A Veselényi utca és a Székelyhíd utca közötti szakasz pedig továbbra is egyirányú befelé. Egész nyugodtan írjanak, hogyha látnak valamit az utakon, segítsük egymást, csöröghetnek is 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Hadd adjak egy nagyon jó tanácsot honfitársaimnak, akik sűrűn járnak úgy a gyümölcsel, mint én. Ilyenkor nyáron, hogyha kinhagyjuk a konyhapulton, akkor bizony nagyon hamar megjelenhetnek a bosszantó gyümölcslegyek is. A legfontosabb, hogy egyrészt ne hagyjuk elől a túlérett gyümölcsöt vagy a nyitott befőtet, mert ezek nagyon vonzák a rovarokat, de egy egyszerű házi csapdát is készíthetünk. Öntsünk egy kevés almaecetet egy pohárba, fedjük le fóliával, aztán szúrjunk rajta néhány aprójukat. A legyek bejutnak az illat miatt, kijönni viszont már nem lesz olyan könnyű. A szemetest és a lefolyót is érdemes rendszeresen tisztítani, így vegyszer nélkül is sokat tehetünk ellenük, vagy hogy ne gyűljenek nagyon oda. És közben ne felejtsék el, hogy egész nyáron játszunk, brutális koncertélményekben lehet részük. És csak annyit kérünk cserébe, hogy figyeljék a Sláger FM-et, kövessenek minket és tartsanak velünk. Ha meghallják a felhívást, csörögjenek a 0630303095-8-as telefonszámunkon. A harmadik hívó bekerül adásba. Ha két kérdésre helyesen válaszol, akkor már mehet is. Többek között most Pitbull, Lenny Kravitz, Seal vagy Moby budapesti koncertjére. Szerintem nagyon jól hangzik, ne hagyják ki. Addig pedig érkezik Magyarország legnagyobb dívája, a dögös Zsédenyi Adrien és a Fekete Rózs. Itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint. A dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
6: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
7: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu

0: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Különös tételekre bukkantak a Balázsi szerződésekben. Fizetésemelést kérnek a fővárosi rendőröknek a polgármesterek. 14 évet kapott az ír folytogató. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Különös tételekre bukkantak Balázsi Gyuláék szerződéseiben. Cégei akár 10-20-szoros áron számolhattak el órabéreket kormányzati kommunikációra, írja Forbes. A 444 is azt írja, hogy piaci áraktól eltérő megbízásokat talált a Transparency International, a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda és Balázsi Gyula cégeinek a Launch Design és a Newland Media szerződéseiben. Például 6,5 millió forintba került König Róbert, azaz König Doki logójának elkészítése, amelyen 7 szakember összesen 246 munkaórát dolgozott. A szerződések között influencer kampányok, webfejlesztések és egy 500 000 forintos operatőri díjú TikTok videó is szerepelt. Fizetésemelést kérnek a rendőröknek a budapesti polgármesterek a romló közbiztonság miatt. Budapest belső kerületeinek polgármesterei azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. A kerületvezetők szerdán tartott megbeszélésükről a Facebook oldalukon közös közleményben számoltak be. Baranyi Krisztina a 9. kerület, Niemüller Péter a 7., Pikó András a 8. és Soproni Tamás a 6. kerület polgármestere kérésüket Budapest romló közbiztonsági helyzetével indokolják. Az utcákon egyre súlyosabb szociális, mentális egészséggel kapcsolatos és rendészeti problémák jelennek meg. A polgármesterek javasolják legalább 30%-os Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Sürgetik, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására, mivel ezek a közbiztonságot és a lakók nyugalmát súlyosan zavaró gócpontok. Tovább folytatódik az IKEA magyarországi dolgozóinak munkabeszüntetése. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete ma reggel bejelentette, hogy az éjszakai sztrájkot követően 15 óráig ismét sztrájkot hirdet az IKEA valamennyi hazai üzletére és telephelyére vonatkozóan, írja a HVG. A munkabeszüntetés szerdán este kezdődött, eredetileg ma reggel 6 óráig tartott volna, azonban a sztrájkbizottság még annak lejárata előtt úgy döntött, hogy a tiltakozást további 9 órával meghosszabbítja. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszába lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Az IKEA dolgozói egységes 6%-os alapbéremelést követelnek, amely a menedzsment tagjaira nem vonatkozna, ezt azonban a vállalat vezetése nem fogadja el. 14 év fegyházat kapott a partnerét Budapesten megfojtó ír férfi. Megszületett az elsőfokú nem jogerős ítélet a 38 éves ír férfi ügyében, akit az amerikai McKenzie Michalski meggyilkolásával vádolnak. A védelem Magyar György ügyvéd közreműködésével tragikus balesetként keretezi a történteket, az ítélet ellen pedig fellebeztek, szerintük a férfi véletlenül folytotta meg áldozatát. Az ügyészség és a pszichológus szerint azonban a holttestet Szigligeten elásó, az interneten a test eltüntetése után kutató elkövető tette, szándékos és megtervezett volt. A meggyilkolt nő családja a legszigorúbb büntetést követeli a társadalomra veszélyesnek tartott férfira. Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz az északi északnyugati szél. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, ezért napközben ajánlott árnyékba húzódni, valamint gondoskodni a megfelelő fényvédelemről is.
5: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, aki teheti, autóval az átterelt belső sávot használja. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták egy műszaki hibás kamion miatt. Az Annahegyi pihenőhelyet és a 61-es főúton Nagykunyi határában két személy autó ütközött. Össze a 68-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad. A forgalom, ami még fontos, hogy baleset miatt számítani kell korlátozásra Gyömrői úton kifelé, a Rádai Gedeon utca előtt, egybefügg a sorra Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig. És egy jó hír, a budavári sikló ismét üzemel. 06 30 30 30 95 8. Ide írjanak, ha látnak valamit.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: 11 óra után folytatjuk itt a Sláger FM-en, én Zsupos Ági vagyok, négyig velem rádiózhatnak, hogyha szeretnének. Teddy Swims készülődik, aki szerintem maszkós alkatáról kapta a nevét, egyébként amerikai futballista volt. Mr. Noitól az újdonsága.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger

Ez a Sláger FM, remélem egész nap velünk rádióznak. Július 23-a és 26-a között 4 napra az újpalotai nemzedékek parkjába költözik a kultúra. Mit is jelent ez? Az ingyenes szabadtéri program sorozatban megnézhetjük majd Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékát, nagyon sok jót hallottam róla, az Én és a kisöcsém című zenés komédiát. De persze koncertből sem lesz hiány, érkezik a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara, az Abba slágereit pedig egy tribute duo idézi meg. Színház, zene és közösségi élmények várnak tehát bennünket 4 napon át a 15. kerületben. És ha már Abba nem véletlenül emlegettem, az ő dalukkal folytatjuk. Ez lesz a One of Us, az egyik legszebb dal, ami a szakításról szól.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: kettő után robogunk tovább. Itt a Sláger FM-en csak a legjobb dalokkal, az önök kedvenceivel jönnek a friss közlekedési információk, és megnézzük, milyen időre számíthatunk majd még a délelőtt hátra lévő részében, és majd a délután folyamán. Illetve persze, hogy a legnagyobb slágereket játsszuk. Jön egy feldolgozás 2025-ös, a Hertz bemutató albumának 15. évfordulójához kapcsolódva jelent meg. A Purple Disco Machine-nel közösen hozták össze. Ez lesz a Wonderful Life. Folyamatosan melegszik a levegő a felhő átvonulások mellett, de újabb front már nem érkezik. Ugyanakkor a fokozódó kánikula hatására a melegfrontra érzékenyeknél fejfájás, migrén, fáradékonyság és dekoncentráltság is jelentkezhet, ahogy az ilyenkor lenni szokott. A délelőtti csapadék nyomán ráadásul fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat, és az asztmások állapotát is ronthatja. Az utakon kezdetben még nedves csúszós szakaszokkal is találkozhatunk, de a délutáni 29-30 fokos csúcsérték mellett gyorsan felszárad majd minden. Tart a műszaki mentés a Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt. Egybefügg a sor a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé megnyitották az Annahegyi pihenőhelyet. Szintén az M1-es autópálya felé Dunaharaszti közelében szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Az M5-ös csomópontnál mindkét irányban időszakos korlátozásra kell számítani karbantartás miatt. Mától lezárták a 18. kerületi Petőfi utcát felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, és több megálló kimarad. Hát nagyon sok fajta buszról van szó, de mondok egy párat: 182-es, a 183-as, 184-es, 282-e és a 946-os is ezek között van. Ma délig a 6. kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert burkolatot javítanak. A jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat pedig rendőrök irányítják. Bátran frissítsék az információkat, akár üzenetben, akár egy telefonhívással 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

elképesztő tempóban zajlik itt a Sláger FM-en a nyár legnagyobb koncertélménye játékunk. Semmi más dolguk nincs egész nyáron, csak hogy velünk tartsanak. Figyeljék az adást, és hogyha meghallják a felhívást, akkor csörögjenek a 06303030958-as telefonszámon. Persze csak, hogyha szeretnének ott lenni a legmenőbb nemzetközi előadó koncertjein itt Budapesten. Például, csak hogy néhányat említsek, Pitbull, Lenny Kravitz, Seal vagy Moby. A harmadik betelefonáló adásba kerül, felteszünk egy-két kérdést, és hogyha ezekre helyesen válaszolnak, akkor már mehetnek is bulizni. A trükk a dologban, hogy bármikor játszhatunk, szóval figyelni kell, rádiózzanak velünk egész nap. Jöhet egy újabb nagy sláger, megkockáztatom, hogy a következő, mint dal, nagyobb siker lett, mint maga a film, a Ghostbusters érkezik a Sláger FM-en, Ray Parker Jr. dala.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira? Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Ismét rendkívüli ülések lesznek a parlamentben. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Befejeződött a tapolcai városi piac kültéri területeinek felújítása. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A tervek szerint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a helyreállítási és ellenálló képességi terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását tartalmazó törvényeket tárgyalná meg az országgyűlés. Szó lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a költségvetésről szóló törvény módosításáról is. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Az önkormányzat idén is arra kéri a helyieket, hogy saját fejlesztési ötleteikkel segítsék a város jövőjének alakítását. A legtöbb támogatást elnyerő javaslat megvalósítására a 2027-es költségvetésben összesen 100 millió forintot különítenek el. A lakosok július 15-től augusztus 15-ig nyújthatják be ötleteiket egy online felületen. A pályázatoknak közösségi célokat kell szolgálniuk, konkrét helyszínt kell megjelölniük, és önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésre kell irányulniuk. A beérkezett javaslatokat szakemberek vizsgálják meg pénzügyi, jogi és városfejlesztési szempontok szerint. A végleges ötletekről október 20-a és november 15-e között szavazhatnak majd a veszprémiek. A nyertes beruházásokról a kapott szavazatok és a rendelkezésre álló keret alapján döntenek. A kiválasztott fejlesztések 2027-ben valósulhatnak meg. Az önkormányzat szerint a program célja, hogy a helyiek ne csak véleményezzék, hanem aktívan formálják is Veszprém fejlődését. Befejeződött a tapolcai városi piac kültéri területeinek felújítása, amelyet uniós forrásból az önkormányzat és a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Együttműködésében valósítottak meg. Többek között új csapadékvíz elvezető rendszert építettek 231 méter hosszan, megújították az árufeltöltési utat, és 1500 négyzetméteren új burkolatot alakítottak ki. A kivitelezés legnagyobb kihívását a piac folyamatos működésének biztosítása jelentette, ezért a munkát az árusok és vásárlók igényeihez igazítva szervezték. A projekt során megúvták a területen álló platánfákat, új zöld felületeket is létrehoztak, és új víz- és áramvételi pontokat alakítottak ki. A felújítás eredményeként rendezettebb, biztonságosabb és hosszú távon fenntartható környezet jött létre a Veszprém vármegyei Tapolca egyik fontos közösségi terében. Kihirdette nyári felkészülési programját a Van Veszprém. A veszprémi férfi kézilabda csapat július végén kezdi meg az alapozást a 2026-27-es szezonra. A felkészülés során hazai mérkőzések és egy spanyolországi edzőtábor is szerepel a programban. A klub hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a keret július 27-én kezdi meg a közös munkát. Az első két napot, július 27-ét és 28-át az orvosi felméréseknek szentelik. A felkészülési mérkőzések sora augusztus 6-án indul, amikor is a csapat 18 órakor az Eto vendégeként lép pályára Győrben. Másnap augusztus 7-én szintén 18 órai kezdettel a szlovén RK Celje együttesét fogadják hazai pályán. Ezt követően a csapat elutazik Spanyolországba, ahol augusztus 12-e és 23-a között vesz részt edzőtáborban. A kintartózkodás alatt két tornán is szerepelnek.
1: A 3-as villamos újra a teljes útvonalon közlekedik, véget ért a helyszínelés a Fiumei úton a Barostéri felüljárónál az Orci tér felé. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították befelé, a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállókat. Csepel, Csillagtelep felé pedig a Jósika utca megállóban nem áll meg. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, és nagyon sok BKK jára terelve közlekedik, az a biztos, ha rácsekkolnak az applikációban. Útszűkületen kell láthajtani ma is, holnap is a 18. kerületben a Szent László úton, a Futár utcánál burkolat helyreállítás miatt. Az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez a forró drót, írjanak, hívjanak egész nyugodtan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 12 óra után folytatjuk a Sláger FM-en, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, csak a legjobb dalokat játszom. Én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik, a modellből lett énekes Imani, és a Don't Be So Shy, amit meghallgatunk. Tartsanak velünk! Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Holnap ismét utcazenétől lesz hangos angyalföld. Harmadik alkalommal rendezik meg az AU Festet. Az ingyenes fesztiválon meghallgathatjuk a második vallomás, Dörnyei Szabolcs, valamint Stepa Erika és Rácsai Mátyás produkcióját. A végén mi is beleszólhatunk az eredménybe, hiszen szavazhatunk arra a fellépőre, aki a leginkább elnyerte a tetszésünket. És nálunk is vannak olyan előadók, akik nagyon elnyerték a tetszésünket, hogyha fogalmazhatok, így érkezik az a dal, ami a Well Hello egyik legsikeresebb dala, de a fiúk még nem igazán merték annó megmutatni a rajongóknak, ezért lehet, hogy hamarabb hallottuk a rakpartot, de érdemes volt várni rá. Már is jön a késő már a Sláger FM-en.

0: Jó étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek. Fél egy után járunk, úgyhogy jönnek a friss közlekedési információk és az időjárás jelentés, erre lehet számítani, és természetesen utána is pörgetjük a munkaidőt a legnagyobb slágerekkel. Adél készülődik. Az elmúlt egy évtizedben Adél hatalmas változásokon ment keresztül, és nem csak fizikálisan, hiszen extrém sokat fogyott, és nagyon jól néz ki, de talán a magánéletben is, hiszen túl van egy válláson, és nevelgeti 10 éves fiát. Elképesztő, nem? Olyan, mintha tegnap lett volna, hogy hallottuk tőle az első dalt, amit viszont a friss infók után hallgatunk meg, az Oh My God lesz. Ahogy kipillantok a stúdió ablakából, és beigazolódik, hogy a felhősebb időszakokat egyre hosszabb napos periódusok váltják fel, ami szerintem mindenkinek jó hatással lesz a közérzetére és a hangulatára. A kánikulában ugyanakkor tompulhatnak a reflexek, és megnőhet a reakcióidő, úgyhogy ilyenkor különösen fontos, hogy körültekintően vezessenek. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma olyan 30 fok körül lesz, és az UV-sugárzás is nagyon-nagyon erős, a bőrünk védelmére is oda kell figyelni, és fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot. Érkezem a friss közlekedési információkkal is. Egy kicsit korábban már említést tettem róla, hogy ma este foci meccs lesz 8-tól a Grupama Arénában, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt, és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani, akik pedig magára a foci meccsre érkeznek, érdemes inkább a BKK járatait választani, vagy metrózni. Holnap este 10 órától vasárnap üzemzárásig, ha már metró, az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt, a 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as autóbusz igénybevételét ajánlja a BKK. A Móricz Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg az Új Buda központ a 17-es pótlóbusszal érhető el. Mától lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, felújítás miatt útszűkületen kell áthajtani ma, és holnap a 13. kerületben a Szent László úton a Futár utcánál burkolathelyre állítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM. Ne csodálkozzanak, hogyha a következő napokban egy picit többet fognak tüsszögni az időjárás miatt. Ilyenkor nyáron sokkal többet szellőztetünk, és sokkal nagyobb a por pollen terhelés a lakásban, és ehhez van néhány tippem, például a nedves törlés sokkal hatékonyabb, mint a száraz, ami csak felkavarja a port, vagy amit mindig mondani szoktunk, a kora reggeli vagy késő esti szellőztetés ajánlott inkább, mint hogy egész nap nyitva legyen az ablak. Kicsit sűrűbben kell porszívózni, és aki megengedheti magának esetleg egy légtisztító berendezést is beszerezhet, de szerintem ilyen luxus termékek nélkül is meg lehet ezt oldani. Minden esetre ne aggódjanak, nem lettek hirtelen allergiásak, csak nagyobb a porterhelés. És még gyorsan van egy kérdésem, és Pitbull, Lenny Kravitz, Seal vagy Moby koncertjén töltenének egy kellemes nyári estét. Most bármelyiken megtehetik. Annyi a feladat, hogy hallgassák a Sláger FM-et. A játékhoz kapcsolódó dalok a nap bármely szakaszában megszólalhatnak, előtte pedig szólunk, hogy indul a játék, és csörögjenek a 06303030958-as telefonszámunkon. A harmadik betelefonáló adásba kerül, és esélye nyílik rá, hogy páros belépőt nyerjen a nyár legbrutálisabb koncertjeire. Itt nálunk ma a Sláger FM-en Tom Grennan érkezik, és a Little Bit of Love.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük. Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már. NASA ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban, állomáll az Operában a kifizetések miatt. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban, a kamerákat is bevetnék. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Útfelújítások kezdődtek az országban, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse-tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. Állabál az operában. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zapata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka és jogdíjként. Ezek az összegek a kritikusok szerint messze meghaladják a piaci árakat, és aránytalanul nagyobbak, mint a független színházak teljes éves állami támogatása. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik. A Szentendrei Teátrum programsorozata július 19-e és augusztus 26-a között zajlik, összesen 38 programmal. A nyári szezon most szombaton a hagyományos gyertyaúsztatással kezdődik, mondta a Sláger FM-nek Lőrinci György, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezető igazgatója.
14: Igazából ketté bontanám a programot. Először is, ami nagyon nagy öröm és nagyon nagy szenzáció, hogy több év után ismét lesz előadás a főtéren, ez az Erkert-Minár csapatának köszönhető, akik az Anconai szerelmesekkel érkeznek. És akkor van egy másik lába a nyári teátrumnak, ami több helyszínen zajlik, a Ferenci Múzeum udvaraiban, illetve a Városháza udvaron.
13: A programokról a szentendreiteatrum.hu oldalon tájékozódhatnak. Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Zápor csak elvétve fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz az északi északnyugati szél. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, ezért napközben ajánlott árnyékba húzódni, valamint gondoskodni a megfelelő fényvédelemről is.
15: Az M0-es déli szakaszán, az M1-es autópálya felé Dunaharaszti közelében szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Az M5-ös csomópontnál mindkét irányban megszűnt a korlátozás. Mától a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös és a 217-es autóbuszon a piktogrammal jelölt járműveken kerékpárt is lehet szállítani, a 121-es autóbuszon pedig bicikli szállítására csak munkanapokon van lehetőség. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert átépítik a csatornát. Ma este 8-tól a Grupama arénában lesz foci meccs, azért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. A 20. kerületben az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között lezárták a félútpályát csatorna felújítás miatt. Arra felé is érdemes vigyázni. 06 30 30 30 95 8. Az SMS és telefonszámunk használják bizalommal.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: 13 óra után csütörtökön is hasítunk tovább a délutánban itt a Sláger FM-en. Zsupos Ági vagyok. Érkezik el a Henderson, az X-Faktor 9. szériájában tűnt fel. Na nem nálunk, hanem a briteknél. Ez a Ghost.

A Sláger FM-et hallgatják, és ezért nagyon hálásak vagyunk, úgyhogy jövök is egy hétvégi programajánlattal, ha egy kis vízparti nyugalomra vágynak. A római part mindig jó választás. Sétálhatunk, vagy biciklizhetünk a Duna mellett, leülhetünk a kavicsos partra, és akár a naplementét is megvárhatjuk, mindig nagyon jól néz ki. A régi hangulatú, kicsit vintage partszakaszon több vendéglátóhelyet is találunk, de a saját innivalóval és harapnivalóval is érkezhetünk. Nyáron szabad strand is működik itt, így a római part tökéletes hely szerintem arra, hogy néhány órára kiszakadjunk a városi pörgésből. Ebben mi is segítünk, mondjuk munka mellett is akár, hogyha úgy alakul. A Szinti Pop és a New Wave egyik legmeghatározóbb alakja érkezik. Ő nem más, mint Nick Kershaw, a The Riddle-lel itt a Sláger FM-en.

0: Fél kettő után folytatjuk friss közlekedési információkkal és időjárás jelentéssel, és ne felejtjék, játszunk méghozzá egész nap, egész nyáron a nyár legbrutálisabb koncertélményét ajánljuk önöknek, azért cserébe, hogyha velünk tartanak és minket hallgatnak, bármikor felcsendülhetnek a játékban szereplő dalok, szólunk majd, hogy ez a felhívás, amikor csörögni kell 06 30 30 30 95 8, a harmadik betelefonáló pedig adásba is kerül, hogy megmérkőzzön például Lenny Kravitz, Seal, Moby vagy Pitbull koncertjének jegyeire, egy páros belépőre természetesen. Aki pedig érkezik a friss információk után, Shabuzi, nigériai származású amerikai énekes, dalszerző és producer, fantasztikus a dala, ez lesz majd a Bar Song. Lássuk, milyen időre számíthatunk. Kifejezetten meleg, füllett időt jósoltak délutánra a meteorológusok. A felhők mögül egyre többször bukkan elő a nap. A füllettség miatt nehéz légzés és fáradékonyság is előfordulhat. A gyenge légmozgás pedig nem hoz felfrissülést a belvárosi utcákon. A csapadéknak a délutáni órákban már szinte semmi esélye, így az utak állapota kiváló, de a napos időben érdemes vezetés közben felvenni a napszemüveget. A csúcshőmérséklet ma 29-30 fok körül tetőzik, úgyhogy igyanak sok vizet. És már is mondom, mi a helyzet az utakon. Pótlóbusz jár a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között sajnos baleset miatt. És szintén baleset történt a 7. kerületben a Garai utcában, a Murányi utcánál. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót, a keleti pályaudvar felé. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, is így volt az egész délelőtt, szóval aki teheti, autóval az áterelt belső sávot használja. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkákat végeznek a 21-es és a 22-es kilométer között. Emiatt csak egy sáv járható. A torlódás pedig meghaladta a 6-7 kilométert a hallgatóink szerint. Köszönöm szépen a friss infókat, 06 30 30 30 95 8, még mindig ez a forró drót, ide várom az üzeneteiket, segítsük egymást.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Végre el se hiszem, de rájöttek a tudósok, hogy miért van az, hogy valakit jobban szeretnek a szúnyogok, mint másokat. Ez mindig vita téma nálunk is, hogy kinek finomabb a vére, mondjuk nem sűrűn beszélgetünk ezekről a dolgokról, de azért felvetődött a kérdés, hogy is van ez, úgyhogy megosztom a Sláger FM hallgatóival. Kiderült, hogy a kilélegzett széndioxid a lényeg. Szóval a sportolók, várandós kismamák, vagy például a futkorászó gyerekek is nagyobb célponttá válhatnak, de azt is mondják, hogy egyes emberek akár százszor vonzóbbak lehetnek másoknál is, beleszámít egy picit azért a testhő, a nedvesség és a bőr illata is. Hát nem tudom, hogy lehet ezt kikerülni, kicsit kevesebbet kell lihegni a nyáron, nehéz lesz összehozni. Amíg ezt átgondoljuk, jöjjön a Nox dala, egy idén már 20 éves dal, a Szeretem. Itt a Sláger FM-en semmit nem veszített a lendületéből. Csodanak.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e Havasi Balatonfüreden.
3: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe, a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
11: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Útfelújítások kezdődnek szerte az országban. Két új stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem. Elmarad a hétvégi Balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Útfelújítások kezdődnek szerte az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásokra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell, 20 000 km közút van rossz állapotban a 31 000 km-es fő- és mellékúthálózatból, írta a politikus. Beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkák országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 km-en kezdett útfelújításba. Az egyik ilyen helyszín a Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében van, ahol Tardos és Vértestolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A helyszínen dolgozóknak külön köszönetet mondott a miniszter. Két új stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem. Az intézmény a Veszprém vármegyei Csolnogi Ferenc kórházzal és a Mecsekért Zrt-vel írt alá partnerségi megállapodást a gyakorlatorientált képzés és a szakember utánpótlás erősítése érdekében. A kórházzal kötött együttműködésnek köszönhetően a klinikai szakpszichológusok bekapcsolódhatnak a pszichológus képzés oktatásába, még a Mecsekért Zrt-vel közös kutatásfejlesztési projektek és mérnökképzési programok indulhatnak. Az egyetem a sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben közel 900 hallgató szerzett diplomát, az intézmény pedig csak nem 100 millió forintos uniós támogatást nyert nemzetközi projektekre. A vezetést kiemelte azt is, hogy július 23-án ismét megrendezik a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséhez kapcsolódó pontot partit a Veszprémi Gyárkert Kultúrparkban. Kábítószerbirtoklás miatt a rendőrök előállítottak egy fiatal férfit és barátnőjét egy veszprémi szórakozóhely parkolójából, miután a marihuána jellegzetes szaga lebuktatta őket. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint július 10-én éjszaka a járőrök egy veszprémi szórakozóhely parkolójában intézkedtek, miután drogszagot éreztek a helyszínen. Egy autó mellett álló 28 éves nő jellegzetes szagú cigarettát szívott, és az igazoltatás során elismerte, hogy drogot fogyasztott. A vele tartózkodó 27 éves keszthelyi férfi szintén beismerte, hogy füvezett. A ruháik átvizsgálásakor a férfi nadrág zsebében egy tasakban fehér kábítószergyanús port találtak, az autó jobb első ülésénél pedig egy mobiltelefon képernyőjére kiporciózott adagot fedeztek fel. Emellett egy növényi törmeléket tartalmazó tége is előkerült a férfi táskájából. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 27 éves férfit és 28 éves barátnőjét, majd kábítószer birtoklása miatt eljárást indítottak ellenük. Ezen a héten elmarad a 44. Lidl Balatonátúszás. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a Balatonátúszást a július 18-19. Hétvégén nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja július 25-e szombat. Az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek a szervezők. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzene udvar Magyar Zeneháza Varázshangok játszóházat rendez, a Cirque du Tókert légtornász bemutatót tart. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Betonhofi vagy épp Jude Law is.
1: Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladás a Szélkálmán tér környékén és a Margit körúton, hogyha jók az információim. Útszűkületre kell számítani ma és holnap a 13. kerületben a Szent László úton a Futár utcánál burkolat helyreállítás miatt, a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában mától szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben, mert kertészek dolgoznak. Az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, felújítás miatt. És ahogy azt többször elmondtam, ma este 8-szor foci meccs lesz a Groupama arénában a környéken. Számítani kell némi fennakadásra, erős forgalomra, ha tehetik, akkor inkább válasszák a tömegközlekedést, mármint azok, akik a foci meccset szeretnék megnézni, aki pedig más felé szeretne eljutni, ő inkább kerüljön a Könyves Kálmán körút és az Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és után lehet egy picit erősebb a forgalom.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Megígérhetem, hogy 14 óra után sem lassítunk. Én Zsupos Ági vagyok, a Sláger FM-et hallgatják, csak a legjobb slágerek szólnak egész délután. Érkezik az úriember, akiről a hölgyek azt gondolták, hogy egy másik bolygóról érkezett, Bruno Mars. Ez az I Just Might.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A héten már ígértem, hogy hozok még szabadtéri mozis programot, és találtam is. Ha szeretjük a zenés filmeket és a nyári szabadtéri mozik hangulatát, akkor szerintem ezen a hétvégén mindenképpen érdemes a Városliget felé venni az irányt. Július 17-én és 18-án, tehát holnap és holnap után egymás után vetítik a Mamma Mia első és második részét a Pavilonkert ingyenes kertmoziában. A filmek este 6-kor kezdődnek, így a 100 éves fák alatt igazi ligeti hangulatban élvezhetjük az abba legismertebb slágereit és a görög szigetvilágot. Most pedig inkább elkanyarodunk egy picit az ausztrál könnyű zene felé. Érkezik az egyik legikonikusabb és legnagyobb hatású pop-rock himnuszuk, John Farnham előadásában ez a You're the Voice.

0: Sláger FM-et hallgatják fél három után is, és bízom benne, hogy velünk tartanak egész délután és este is, hiszen nincs megállás, jönnek a friss közlekedési információk. Megnézzük, milyen időre számíthatunk, aztán pedig a friss infók után Madonna is Sabrina Carpenter veszi át a terepet a Bring Your Love című dalukkal. Azon gondolkoztam, hogy Sabrina Carpenter nem egy kicsit olyan, mint a fiatal Madonna. Biztos nem véletlen. A mai nap maximum a 29-30 fok körül tettőzik, majd a Vétel körzet városaiban pedig túlnyomóan napos, száraz, kánikulai időben telik a délután. A szél gyenge marad, és esőtől sem kell tartani a hazaindulás során. Így a burkolatok mindenhol szárazak és biztonságosak maradnak. A tartós meleg és a füllettség miatt azonban a reflexek tompulhatnak, ezért mindenki tartsa meg a megfelelő követési távolságot, és a kell inkább pihenjenek meg útközben. A napos időszakokban a napszemüveget is érdemes felcsapni, hogy mindenképpen biztonságosan vezethessünk. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton, az Asztória közelében a Rákóczi úton, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, és még mindig lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, és a Margit körúton, ott ilyenkor tényleg nagyon sokan szoktak lenni. Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópont előtt aszfaltmarási munkákat végeznek, nagyon hosszú a sor, a 21-es és a 22-es kilométer között a belső sávban van a torlódás. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében még mindig van fennakadás, a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik. 1-2 kilométeres már csak, de ez egész nap fennakadást okozott, ha jók az információim. Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya határ felé vezető oldalán, az M0-as autóút csomópontjától kezdődően a 22-es kilométertől a 25-ös kilométerig mozgó terelés mellett csak a belső sávon lehet haladni, emiatt a munkavégzés mögött már 1-2 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nincs jó hírem azoknak, akik szerették volna már most ezen a hétvégén megugrani a Balaton átúszást, mert úgy tűnik, hogy el fogják halasztani. A friss hírek szerint most hétvégén, július 18-án és 19-én tartották volna a 44. Lidl Balaton átúszást, de a Hungaromet és a Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság úgy döntött, hogy az idő nem lesz megfelelő. Erős hullámzásra számítanak a tóban, vasárnap pedig labilis időjárásra. Erős délnyugati szélre, majd késő délutántól viharos északnyugati szélre, és akár zivatarokra, záporokra is, mert jön egy hidegfront. Az esemény tervezett új időpontja elvileg nem lesz nagyon messze, július 25-e szombat lehet, a végleges döntést pedig 23-án fogják meghozni. Ha jól látom, ez pont egy hét múlva lesz, úgyhogy kitartást, türelem, eljön ennek is az ideje. Az a lényeg, hogy mindenki biztonságban legyen. Ilyenkor nagyon számít az önkontroll, úgyhogy átadom a terepet Laura Bergénnek, ez lesz a Self Control című dala a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
1: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
4: Július 19-én Siófokon a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Ez a dal ismerős, ugye?
10: Haj, rózsa volné.
9: Na és ez?
10: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
9: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén, egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. A város 10 millió forintot szeretne összegyűjteni, amelyből azonnali segítséget nyújtanak az állattartóknak, támogatják a tűzoltóságot és akár kutat is fúrnak a terület vízellátásának javítására. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-ai ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Budapesten idén is lesz ünnepség augusztus 20-án, de jóval kevesebb pénzből valósul meg, mint az elmúlt években. 2021 óta rendre 10 milliárd forint felett volt a teljes rendezvénysorozat költsége, idén azonban mindössze kevesebb, mint 4 milliárdért vállalta a szervezést egy cég. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. Ma is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Zápor csak eldéve fordulhat elő. Gyenge, mérsékelt lesz az északi, északnyugati szél. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
12: Baleset történt sajnos a Margit hídon, Pestre a Budai híd főnél a külső sávban. Egyébként is nagy volt ott a forgalom már az elmúlt 1-2 órában, úgyhogy vigyázzanak magukra. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton, az Asztória közelében, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Holnap este 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. Használják a 19-es és a 49-es villamost, illetve az 58-as buszt. A Móricz-Zsigmond körtérről a Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal. Az Új Buda központ pedig a 17-es pótlóbusszal érhető el. A Kelenföld vasútállomásra vonattal érkezőknek vagy onnan vonattal indulóknak a BKK azt javasolta, hogy a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróval már könnyen elérhető. Figyeljünk oda egymásra is, írjanak, ha látnak valamit az utakon, a 06 30 30 30 95 8-as a forró drót.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: 15 óra után járunk, még ebben az órában biztosan együtt rádiózhatunk. Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik. Mark Imber lesz, aki nem a szerelmének, hanem a családjának írta ezt a fantasztikus dalt. Ez a Belong Together. Slágerkult.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM. Ha nyáron a városon belül csobbannának egyet a Dunába, már nem csak a római part jöhet szóba. A 11. kerületi árasztóparton ingyenes szabad strand vár bennünket, ahol a vízminőséget folyamatosan ellenőrzik. Bicajjal és a 33-as busszal is könnyen el lehet jutni ide, a parton pedig napozó helyeket, árnyékos pihenőket és kerékpártárolókat is találunk. A strand időjárástól és vízállástól függően minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között tart nyitva. A kavicsos part miatt a vízicipőt is érdemes magunkkal vinni, már akinek van. Taylor Swiftnek tuti, hogy van, meg már férje is van, mert hogy július 3-án hivatalosan is megházasodott, nagyon romantikus a helyszín a New York-i Madison Square Gardenben. Hát nem szerencsés, az ő dala érkezik. A The Fate of Ophelia a Sláger FM-en.

0: 4 után szusszanunk egyet a hallgatókkal, hiszen jönnek a legfrissebb közlekedési információk, és természetesen ezeket frissíthették is a 06303030958-as telefonszámunkon, akár SMS-ben, akár hogyha ránk csörögnek. És jönnek a legjobb dolog is, ami biztosan érkezik. Miles Smith és a Stargazing, szia, például 2 perc alatt írdalt, Miles pedig 20 perc alatt. Oké, ez nem verseny, de azt hiszem ez is egy szép teljesítmény, az ő dalát hallgatjuk meg hamarosan. Gyönyörű időnk van a vételkörzetben, és a maximum is 29-30 fok mára, ezt mondják a meteorológusok. Szóval a délután második felében is folytatódik a meleg, túlnyomóan napos nyári idő a gomoly felhők mellett. Zápor már csak elvétve fordulhat elő, de egyébként Budapestre egyáltalán nem is mondanak csapadékot. A csúcsforgalomban a hazaindulók szinte teljesen száraz utakra és kiváló látási viszonyokra számíthatnak. A száraz éjszakát követően holnap hajnalra majd egészen 22 fokig frissül a levegő, addig viszont tart a kánikula. Úgy tudom, még tart a helyszínelés a Margit hídon Pestre, a Budai híd főnél a külső sávban torlódásra kell készülni. Korábban ott a környéken baleset volt, és lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Kiskörúton, a Rákóczi úton, az Üllői úton, a Nagykörúton és az Andrássy úton, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton. Itt a nagy csúcsban itt biztosan érdemes kerülni. Az 5. kerületben a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat. Felújítás miatt erre figyeljenek oda. Ma este labdarúgó mérkőzés lesz este 8-tól a Grupa Arénában, ezért a Könyves-Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és után nagyobb lesz, erősebb a forgalom. Kerüljenek, ha tudnak, aki pedig a meccsre szeretne ellátogatni, tegye inkább a BKK járataival. A 20. kerületben az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészek rakó utca között lezárták a félútpályát csatorna felújítása miatt. A 2. kerületben a Szépvölgyi úton, a Virág-Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek, vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Véget ért mára a műsorunk, legalábbis az enyém, úgyhogy itt most búcsúzom önöktől, és átadom a terepet kis Katának, aki éppen most sétált el az üvegablak előtt, és hú, ha jól látom, akkor fodrásznál volt, nagyon csinos, alig várom, hogy megdicsérjem, és természetesen számíthatnak ránk a délután folyamán is, főleg, hogyha játékokról van szó, a nyár legnagyobb koncertjeire szeretnénk beszervezni önöket, vagy legalábbis páros belépőket oda ajándékozni. Folyamatosan zajlik a játék, ha felcsendül a megfelelő dal, akkor mindig szólunk önöknek, hogy ez volt a felhívás, most kell csörögni a 0630303095-8-as telefonszámunkon. Seal, Pitbull, Lenny Kravitz, a Mobi jegyekkel is készültünk. A Sziget fellépői közül is egyre több koncertre lehet jegyet nyerni. Faceless, Mochiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi, meg egy csomó mindenki, aki már itt például az elmúlt néhány órában is szólt nálunk a Sláger FM-en. Köszönöm szépen a figyelmüket és hogy megtiszteltek vele. Nem sokára újra együtt fogunk rádiózni. Érkezzen addig is a Blaha Louisiana és a Ha élni felejtek. Zsuposágit hallották.

Elsa. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somberg, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Vágyik a lelked egy hatalmas ökobulira. Hagyd magad mögött a stressz, és tarts velünk a 31. Krisna-völgyi búcsúba. Július 17 és 19 között Somogyvámoson. Indiai táncok, színes holi fesztivál, szári próba és elképesztő finomságok. Krisna-völgyi búcsú. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a búcsú.krisnavölgy.hu oldalon.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Ágyipoloskák miatt le kellett zárni a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali fürdőben. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Ágyipoloskák miatt átszervezték a Veszprémi Kórház szülészeti részlegét. A Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház tájékoztatása szerint a rovarok a gyermekágyas részlegen jelentek meg, ezért az érintett osztály működését egy elkülönített épületrészbe helyezték át. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a szülészeti és újszülött ellátás folyamatos, a betegek biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A fertőzött területeken szakvállalkozó végzi a rovarírtást, a teljes mentesítési folyamat azonban várhatóan 3-4 hétig is eltart. A kórház az írtással párhuzamosan karbantartási munkákat és tisztasági festést is elvégez az érintett részlegen. Az intézmény kiemelte, az ágyipoloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai hiányosságokra, a rovar ugyanis kívülről is bekerülhet egy egészségügyi intézménybe. Félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a Marcali fürdőben. A beruházás kivitelezése július végén indul, és a tervek szerint 2027 nyarára készül el. A fejlesztés során új wellness és egészségügyi szolgáltatásokkal bővül a fürdő, gőzkabin, aromaszauna, élményzuhany, jégkút, valamint fizioterápiás kezelésre alkalmas terek is létesülnek. Emellett új kültéri öltözőblokk, árnyékolók, pihenőhelyek és fedett kerékpártároló is épül. A munkálatok ideje alatt a fürdő folyamatosan fogadja a vendégeket, csupán a jelenlegi szauna és gőzkabin lesz átmenetileg zárva. A tavaly mintegy 65 ezer látogatót fogadó létesítmény fejlesztésének célja a wellness és gyógyászati szolgáltatások korszerűsítése. A Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 200. évfordulója alkalmából életre hívott utazókiállítás Balatonfüredre érkezik július 23-án, és másfél hónapon át lesz látogatható. A tárlat az intézmény történetét, a tudományos osztályok és kutatók munkáját mutatja be installációin, közölték a szervezők. A kabinszerűen kialakított vándorkiállításon életre kelnek a régi időket idéző fotók és metszetek, érintő képernyőkön bejárhatók a Magyar Tudományos Akadémia székházának legrejtettebb zugai, és interaktív projektorokon végiglátogathatnak a látogatók a hazai tudományos kutatás szinte egész területén. Július 18-ától új, kora reggeli sebesvonat indul Budapest déli pályaudvarról Balatonfüredre. A Vízipók nevű járat a hétvégi és ünnepnapi közlekedési rend szerint augusztus 23-áig segíti a Balaton északi partjára utazókat. A nyári utazások tervezésénél sokat számíthat, hogy a fővárosból már reggel 8 óra előtt elérhető lesz Balatonfüred. A vonat a déli pályaudvarról 5 óra 35 perckor indul, és 7 óra 49-kor érkezik meg a Balatonhoz. A Vízipók július 18-a és augusztus 23-a között szombaton, vasárnap és ünnepnapokon közlekedik. A járat Budapest Kelenföldet és Székesfehérvárt is érinti, majd a Balaton északi partján folytatja útját. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabára, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között lesz, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép. Emellett lovashintózás és borkóstoló várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig idén kivetítőkön is követheti a közönség. A hagyományoknak megfelelően a hölgyvendégek herendi porcelán szívet kapnak emlékül. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát rossz hírem van azoknak, akik nem bírják a meleget, mert holnap fokozódik a kánikula. Ugye érkezőben van egy hidegfront, ami péntek este, szombat hajnalban ér majd el bennünket. Ez tol maga előtt forró levegőt, úgyhogy holnap akár 36-37 fokig is fölkúszhat a hőmérőben a higanyszál. Most sem fáztunk, most is 32 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Ráadásul esőt ígértek ugyan a meteorológusok nagyjából ezekre az órákra, olyan 4 óra, 5 óra körülre, és hát nyugat felől csak ugyan érkezik egy kisebb zivatargóc, de utána esőmentes lesz a folytatás, és péntekre sem ígérnek csapadékot a meteorológusok, csak tűző napsütést és forróságot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
1: Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Hegyalja úton kifelé a Bach csomópont előtt, és a Margit hídon Pestre, a Budai híd főnél a külső sávban még tart a helyszínen, és mindkét helyszínen torlódásra készüljenek, illetve a Balassagyarmat Aszód összekötő úton Püspök 60 és Galga György között történt egy súlyos baleset, a 41-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A Bakony vasúton járműhiba okoz fennakadást, 19 óráig pótlóbuszok szállítják az utasokat Zirc és Veszprém között. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es vonat kimarad a menetrendből, éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Szintén vasárnapig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint, részletekről a MÁV Inform oldalán olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kis Kata vagyok, és folytatódik a koncertélmények nyara, úgyhogy nagyon, de nagyon legyenek résen. Viszont indítjuk az óránkat a foci VB himnuszával, hisz vasárnap eldől, hogy a spanyolok vagy az argentinok győznek.

Én mondtam, hogy mindig megéri résen lenni. Ugye tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és most jön egy Lenny Kravitz dal, a Fly Away. Na ki az, aki szeretne Lenny Kravitz koncertre menni? Telefonokat elő, 06 30 30 30 95 8. Hívjanak most!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan benne pedig a Hunter x Golden című dala szólt, és ő közvetlen előtte Lenny Kravitz énekelt nekünk. A harmadik telefonálót hamarosan bemutatom önöknek, előtte azonban hadd ajánljak egy jó kis tippet azoknak, akik éppen ott állnak a munkahelyi ajtajában, és nézik, hogy hova induljanak haza, vagy keressenek valami jó kis programot. Nem kell keresni, mert én találtam önöknek egy remek programot, ugye? Hétköznapokon sem maradunk muzsika nélkül. Csütörtök esténként idén nyáron a térzene koncertek várnak bennünket a Kossuth térre. A főváros legszebb épületénél ma is 5 órakor kezdődik majd a koncert. Ezen a héten, vagyis ma délután Gubás Gabi és zenekara muzsikál majd nekünk, úgyhogy, hölgyek, urak, irány a Kossuth tér. Töltsünk el ott egy muzsikával fűszerezett órát. Itt a Sláger FM-en pedig szintén muzsikával fűszerezzük a délutánt. Daniel Hall és John Oates Out of Touch című dalával megyünk tovább.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. John Newman dalaszolt, és nemrég Lenny Kravitz is énekelt, hogy ki volt a harmadik telefonáló, az már is kiderül.
1: Szia, én meg Zsuzsa vagyok Veszprémből, és a Lenny Kravitz játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Zsuzsa Veszprémből, hát zseniális az időzítésed, mert te vagy a harmadik telefonáló.
1: Nem mondod.
0: Mit szólnál hozzá, hogyha egy estét itt töltenél a fővárosban Lenny Kravitz társaságában?
1: Ó, hát nagyon-nagyon boldog lennék.
0: Hát mondjuk a közvetlen társaságot nem tudjuk elintézni neked, viszont a koncerten ott lehetsz, ha tudsz két kérdésre válaszolni.
1: Ó, remélem, hogy itt a nagy izgalomba fogok tudni válaszolni.
0: Nagy rajongó vagy egyébként?
1: Hát nagyon szerettem, igen.
0: És csak a zenéit, vagy filmekben is láttad már őt?
1: Hát az Éhezők Viadala című filmben, meg aztán annak volt folytatása is, szerintem abba szerepelt, bár igen. Megmondom őszintén, hogy annyira nem emlékszem rá, de utána néztem.
0: Én nagyon-nagyon meglepődtem egyébként, képzeld el, mert néztem az Éhezők Viadalát, ugye olvastam a könyvet, és nagyon tetszett, a filmben is nagyon egészen jól sikerült a feldolgozás, és nézem a divattervezőt, a Cinnát, hogy olyan, nem tudom, hogy olyan ismerős, úgy néz ki, mint Lenny Kravitz, de hát, és igen, ő volt az.
1: Én láttam annak idején a filmet, de megmondom őszintén, így akkor nem döbbentem rá, hogy Lenny Kravitz.
0: Hatalmasat alakított benne. Egyébként ez volt az egyik kérdés, hogy mondja egy olyan filmet, amiben Lenny Kravitz színészként játszott, de hát az Éhezők Viadala az tökéletes.
1: Akkor ez meg volt.
0: Így van. Már csak egy kérdésre vagy a hatalmas, fergeteges koncerttől. Tudod-e, hogy ki a műsorvezető társa Ortutai Dórinak hétvégente a Székre állok című műsorban?
1: Hajdú Steve.
0: Ó, egyértelmű.
1: Nagyon szerettem őket.
0: Milyen zseniális ez a műsor. Akkor, amikor rossz kedvem van, akkor mindig elindítok egy Székre állok podcastet, és azonnal jobb kedvem lesz tőle. Na, Zsuzsa, remélem, hogy neked is jó kedved lesz, mert van egy páros belépőjegyed Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére a Paplászló Budapest sportarénába. Én pedig nagyon örülök, hogy sikerült örömet szerezni. Kivel mész?
1: Hát a férjemmel.
0: Romantikusan kettesben tomboltok egy hatalmasat.
1: Igen.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Ó, nagyon szépen, köszönöm. Köszönjük szépen. Nagyon boldog vagyok.
0: Érezd magad nagyon jól.
1: Neked is.
0: Neked is.
1: Szia.
0: Szia. Jaj, olyan öröm ám ilyen örömet szerezni. Játszanak velünk önök is, hiszen a koncertélmények nyarait a Sláger FM-en továbbra is folytatódik, és hát Lenny Kravitz mellett Pitbull, Seal, Moby, sőt a Sziget nagy koncertjeire is szeretnénk önöket elvinni. Most azonban Sabrina Carpenter hozza el nekünk az Espresso című dalát infoblokkunk után. Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnap sok lesz a napsütés, és kánikulára van kilátás, úgyhogy ne holnapra tervezzék a palacsintasütést. A kora reggeli 24-25 fokot, délután 34-36 fok követi majd, és erős lesz az UV-sugárzás is. Az izzasztó forróságot azonban gyors lehűlés követi majd, hiszen már holnap éjjel elér bennünket az a hidegfront, amely meghatározza a hétvégénk időjárását. Az éjszakai órákban hirtelen csökken majd a hőmérséklet, és hajnalban eső is érkezhet. A szombatunk kellemes 29-30 fokban telik majd el, vasárnap már 33-34 fok lehet ismét, viszont felhőszakadásra mindkét nap számíthatunk a több órás napsütés mellett. Jön a segítség az úton lévőknek az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében. A Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, ezért a 32-es kilométernél a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 1-2 kilométer jelenleg itt a torlódás. Pest vármegyében a Balassagyarmat Aszód összekötő úton Püspök 60 és Galga György között súlyos baleset történt, ezért a 41-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A fővárosban is történt baleset korábban a Margit hídon, a Pest felé tartó oldalon, a Budai híd főnél, a külső sávban, itt tart még a helyszínen és torlódásra számítsanak, viszont a Hegyalja úton kifelé a bakcsomópont előtt megszűnt a forgalmi akadály, azonban beindult a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Széll Kálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rappart útvonalon, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Legyenek hát türelmesek és vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Kylie Minogue-tól szólt a Can Get You Out of My Head itt a Sláger FM-en, és 8 perccel járunk 5 óra előtt, úgyhogy már is érkeznek a legfrissebb információk, én már Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt azért egy Magna Cum Laude dalra szorítunk időt, a köszönet zárja az óránkat, önöknek pedig köszönet, hogy velünk tartanak, és velünk játszanak, mert a koncertélmények nyara továbbra is folytatódik.
1: Éppen átfordultam a másik oldalamra, amikor üzentek.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is a Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: A Katányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: A reklám után.
5: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: A magyar kormány feljelentést tett az oktatási szoftverek ügyében. A MÁV drónokkal figyelteti majd a nagyobb vasúti területeket. Karácsony Gergely cselekvési tervet vázolt fel a közbiztonság javítása érdekében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átalakul a szakképzési rendszer. 2027. január 1-ével megszűnik a kettős vezetés. A kormány integrált irányítást vezet be. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón. Elhangzott az is, hogy döntés született az aszbeszt ügyben is. Szombathelyen elrendelik a szennyezett zúzott kő eltávolítását. A kormány bevezeti a javításhoz való jogot, a termékek tartóságáról és javíthatóságáról QR-kódon keresztül kell majd tájékoztatni. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál, egyszerűsödik a regisztráció. Feljelentést tettek a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszer ügyében. A minisztérium 2019-ig visszamenően vizsgálta az eseteket. Fausz Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Elhangzott az is, hogy a kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány, és döntött a Baross Gábor vasút fejlesztésre. Programról is. A miniszterelnök közölte, hogy első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Drónokkal erősíti a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét a MÁV, hogy az illetéktelen behatolásokat azonnal észleljék, közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor fiatalok elzárt üzemi területekre vagy vonatok tetejére másztak fel, ami több tragédiát okozott. Legutóbb Budafokhárosnál halt meg egy 17 éves fiú, és egy 16 éves lány életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felső vezet 25 kilovoltos feszültség van, egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. A drónos megfigyelés a lopások, rongálások és firkálások megelőzését is szolgálja. A MÁV mindenkit arra kér, hogy ne lépjen be a lezárt területekre, mert egy tiltott bejutás életveszélyes is lehet. Karácsony Gergely szerint a budapesti közbiztonságot zavaró jelenségek jelentős része nem rendészeti, hanem szociális eredetű. Erről a főpolgármester a Facebookon írt, miután egyeztetett Baricska Norbert Tamással, a főváros új rendőrfőkapitányával. Úgy fogalmazott, a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba sodródása, a drogpolitika kudarca és az addiktológiai ellátás összeomlása mind hozzájárulnak a jelenlegi helyzethez. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációt és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. Karbantartás miatt szombattól augusztus 10-ig csak a budapesti közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár a 6-os Ráckevei hév. A jelzett időszakban a kimaradó szakaszon, a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az év elején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig marad a csapatnál. A Schlager FM híreit Ortutai Dórától hallották.
7: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a következő napokra. Holnap tetőzik a hőmérséklet, nagyon meleg időre, tikkasztó kánikulára készülhetünk. Reggel 24-25 fok lesz, délutánra pedig 34-36 fokot ígérnek a meteorológusok. Egész nap felhőtlen lesz fölöttünk az ég, és a levegő sem mozdul majd meg. Estétől azonban megélénkül a szél, hiszen az éjjeli órákban elér majd bennünket egy hidegfront, ami normalizálja a hőmérsékletet. Hétvégére, szombaton, vasárnap 29 és 32 fok között alakulnak majd a nappali csúcsok, és jöhet eső is. Szombaton kevesebb, vasárnap több, de azért napsütést is kapunk majd a hétvégén.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
7: Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt a külső sávban, úgyhogy itt most a szokottnál is nehezebb a közlekedés, de baleset lassítja a haladást a 11-es számú főúton is, kifelé a Pünköstfürdő utca előtt a külső sávban, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy nehéz az átjutás az Erzsébet hídon Pestre, lassú a haladás a Széll Kálmán téren, a Margit körúton, a Hegyalja úton, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, valamint a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart úton, de sokan hajtanak a Rákóczi úton és az Üllői úton is befelé a Nagykörút előtt. Figyeljenek arra is, hogy a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. Tart a felújítás a 20. kerületben a Virág Benedek utcában is, úgyhogy egyirányosították befelé a Pacsirta utcától a Székely híd utcáig ezt az útszakaszt. A 16. kerületben pedig lezárták a Rákóczi út Szent Korona utca kereszteződést útépítés miatt. Jó utat kívánok is, baleset közlekedést.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Mindig megéri figyelni, mert itt a Sláger FM-en folytatódik, nem csak a Sláger délután, de a koncertélmények nyora is. Lady Gaga köszönbe már is The Dead Dance című dalával, előtte Benson Boone-tól hallgatjuk meg a Mystical Magical-t, én pedig Kiskata vagyok, jó rádiózást!
8: My name is Benson Boone.
5: Ez a Sláger.

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Paul McCartney és Michael Jackson közös dala forgott, ez volt a Stay, Stay, Stay itt a Sláger FM-en, és erre jut eszembe, hogy azt hiszem, hogy lemaradtam a Michael Jackson életrajzi filmről, lassan leveszik a muzika műsorról, pedig mindenképpen meg akartam nézni, azért szétnézek a hétvégén, hát ha lesz még valami matiné vetítés valahol, aztán várjuk a második részét is a filmnek. No de itt a Sláger FM-en önök is várják a következő nyerő dalt, mert a koncertélmények nyara még mindig nem ért véget, egész nyáron szeretnénk önöket a legszuperebb koncertek elvinni, és a legszuperebb programokra is. Ma kezdődik, és egészen vasárnapig tart a Reggeljáró Misztrál Fesztivál Nagymaroson, amit idén már 25. alkalommal rendeznek meg, úgyhogy ez az idei jubileumi programsorozat. Ismét várják majd a közönséget koncertekkel, vers megzenésítésekkel, népzenei és világzenei hangulatú programokkal, nagyon izgalmas fellépőkkel. Érkezik többek közt Szalóki Ági, Rátóti Zoltán, természetesen a Misztrálno, meg a Kaláka, Tolcsvai Béla, a Veronaki, a Platon Karatev Duo, a teljesség igénye nélkül, és a zenei programok kiegészülnek még képzőművészettel is, hiszen a fesztivál ideje alatt Kettős Tamás kiállítása is megtekinthető. Szóval ezt a hétvégét mindenképp érdemes lesz Nagymaroson a Reggeljáró Misztrál Fesztiválon tölteni, de ha a ma délutánt estét velünk töltik, azt sem bánják, meg már is érkezik a Viharban Szivárvány, a Kovalszki meg a Vegától, de előtte Post Malone és Morgan Wallen slágere, az I Had Some Help for a

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt az IMF dala, az Unbelievable, és hát nagyon izgalmasan alakul a futball világbajnokság, ugye? Már csak a döntők vannak előttünk. Szombaton kiderül, hogy Franciaország vagy Anglia lesz a bronzérmes, az aranyérem sorsa pedig vasárnap dől el, a spanyolok az argentinokkal fognak majd megmérkőzni. És hát nemrég kiderült az is, hogy a döntőre egy nagyszabású show műsorral készülnek, úgyhogy a mérkőzés fél idejében a szünet akár 30 perces is lehet majd, pedig ugye mindössze 15 perc kéne lennie a pihenőidőnek, no de érdemes lesz nézni már a félidei show miatt is az összecsapást, hiszen többek között Shakira is énekel majd, no meg Madonna, Justin Bieber, a Coldplay és a BTS is, szóval tényleg biztosan fergeteges lesz a show. Shakira nálunk is dalra fakad, a Burna Boy-jal közös Die Die-t

0: De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nagyon meleg lesz holnap, úgyhogy készüljenek, mondhatni rekkenő lesz a hőség. Azt mondják a meteorológusok, hogy akár 34-36 fok is lehet napközben, és már kora reggel is meleg lesz, hiszen 24-25 fokkal indul a napunk. Napközben alig-alig fújdogál majd a szél, viszont az esti órákban megérkezik a hidegfront, úgyhogy olyan 8-9 körül feltámad a szél, és elkezd rohamosan csökkenni a hőmérséklet. Na, olyan nagyon fázni nem fogunk azért szombaton sem, hiszen 22-23 fok lesz akkor is kora reggel, viszont egész nap élénk lesz a légmozgás, amitől felfrissül a levegő, és akkor már csupán 29-30 fok lehet napközben. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M0-as autóút déli szektorában, Gyál közelében, az M4-es autóút felé korábban több jármű koccant. A 31-es kilométernél már a leállósávon állnak az autók, de így is jelentős a torlódás. Legyenek hát nagyon türelmesek, hogyha erre hajtanak. És ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Több helyen szakaszosan torlódás alakult ki Tatabánya és Szárliget között, valamint Herceghalom és Biatorbágy között. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Ezen kívül sokan haladnak az M7-es autópálya kivezető szakaszán is, ahol egészen az M0-as autóút csomópontjáig szakaszos torlódás tapasztalható. A fővárosban pedig baleset okoz fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt a külső sávban, illetve a 11-es számú főúton kifelé a Pünköstfürdő utca előtt ugyancsak a külső sávban. Az 5. kerületben pedig a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt, és útszűkületen kell áthajtani ma is, holnap is. A 13. kerületben a Szent László úton a Futár utcánál burkolat helyreállítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Harry Styles dala forgott, ez volt az NSYNC Vals, és 8 perccel járunk 6 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss információk, és utána indul a kívánság műsor is, de ha már a koncertélmények nyarát éljük itt a Sláger FM-en, hát megsugom, hogy holnap Valmar koncert lesz a Vajdahunyad várában, és hát már most nagyon izgulok a srácokért, mert ugye mindig 100%-osan, sőt 200%-osan beleteszik magukat egy koncertbe, olykor a testi épségüket sem féltve. Marics Peti például 2023-ban koncert közben tört el a lábát, Valkusz Milán pedig többször érte kisebb sérülés, úgyhogy reméljük a holnapi koncert mindenféle baleset nélkül megy majd le. Éget alap című dalukat Manuellel közösen készítették, ezt szól most itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyett a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM.
13: Köszönjük.
14: A reklám után.

0: Útfelújítások kezdődnek szerte az országban. Két új stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem. Elmarad a hétvégi Balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Útfelújítások kezdődnek szerte az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásokra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell, 20 000 km közút van rossz állapotban a 31 000 km-es fő- és mellékúthálózatból, írta a politikus. Beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkák országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 km-en kezdett útfelújításba. Az egyik ilyen helyszín a Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében van, ahol Tardos és Vértestolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A helyszínen dolgozóknak külön köszönetet mondott a miniszter. Két új stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem. Az intézmény a Veszprém vármegyei Csolnogi Ferenc kórházzal és a Mecsekért ZRT-vel írt alá partnerségi megállapodást a gyakorlatorientált képzés és a szakember utánpótlás erősítése érdekében. A kórházzal kötött együttműködésnek köszönhetően a klinikai szakpszichológusok bekapcsolódhatnak a pszichológus képzés oktatásába, még a Mecsekért ZRT-vel közös kutatásfejlesztési projektek és mérnökképzési programok indulhatnak. Az egyetem a sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy az elmúlt hetekben közel 900 hallgató szerzett diplomát, az intézmény pedig csaknem 100 millió forintos uniós támogatást nyert nemzetközi projektekre. A vezetés kiemelte azt is, hogy július 23-án ismét megrendezik a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséhez kapcsolódó pontot partit a Veszprémi Gyárkert Kultúrparkban. Kábítószerbirtoklás miatt a rendőrök előállítottak egy fiatal férfit és barátnőjét egy veszprémi szórakozóhely parkolójából, miután a marihuána jellegzetes szaga lebuktatta őket. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint július 10-én éjszaka a járőrök egy veszprémi szórakozóhely parkolójában intézkedtek, miután drogszagot éreztek a helyszínen. Egy autó mellett álló 28 éves nő jellegzetes szagú cigarettát szívott, és az igazoltatás során elismerte, hogy drogot fogyasztott. A vele tartózkodó 27 éves helyi férfi szintén beismerte, hogy füvezett. A ruháik átvizsgálásakor a férfi nadrág zsebében egy tasakban fehér kábítószergyanús port találtak, az autó jobb első ülésénél pedig egy mobiltelefon képernyőire kiporciózott adagot fedeztek fel. Emellett egy növényi törmeléket tartalmazó tége is előkerült a férfi táskájából. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 27 éves férfit és 28 éves barátnőjét, majd kábítószer birtoklása miatt eljárást indítottak ellenük. Ezen a héten elmarad a 44. Lidl Balatonátúszás. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a Balatonátúszást a július 18-19-i hétvégén nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja július 25-e szombat. Az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek a szervezők. 35. születésnapját ünnepli idén a Művészetek Völgye. Az Összművészeti Fesztivál július 24-e és augusztus 2-a között zenével, irodalommal, színházzal és új cirkuszi előadásokkal várja a kikapcsolódni vágyókat. Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánt Petenden összesen több mint 4500 programon vehetnek részt a látogatók. A Világzene udvar Magyar Zeneháza varázshangok játszóházat rendez, a Cirque du Tókert légtornász bemutatót tart. A fesztiválra hosszú évek után visszatér a Kispál és a Borz, de fellép José González, a szintén 35 éves Quimby, Betonhofi vagy épp Jude Law is.
1: Köszönjük a híreket, nézzük, milyen hírek érkeztek a meteorológusoktól. Jelenleg nincsen fronthatás, viszont pénteken egy ciklon meleg frontja érkezik először, aztán este hideg front ér majd el bennünket, úgyhogy a holnapunk igencsak megterhelő lesz a frontérzékenyeknek, és hát azoknak is, akik nehezen viselik a hőséget, mert a péntek lesz a hét legmelegebb napja, akár 34-36 fok is lehet napközben. Egy szál felhő nem sok annyi sem lesz fölöttünk az égen, tehát nem lesz, ami árnyékot hozna, és a szél is mérséke marad, az majd csak este élénkül meg, ahogy elér bennünket a hidegfront. Aztán szombaton, vasárnap már sokkal jobb lesz a helyzet, bár akkor meg záporok, zivatarok is frissíthetnek bennünket. Szombatra 29-30, vasárnapra pedig 33-34 fokot ígérnek. Lássuk, mi vár az útrakelőkre. Baleset okoz fennakadást továbbra is a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt a külső sávban, viszont a 11-es főúton kifelé megszűnt a forgalmi akadály. Akadozik a haladás a Kiskörúton az Asztória közelében, csak a szokásos délutáni csúcs. Ugyanez a helyzet a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton is. Városon kívül pedig az M0-ás autóút déli szektorában Gyál közelében az M4-es autóút felé korábban több jármű koccant, a 31-es kilométernél a leállósávon állnak továbbra is a járművek, de így is jelentős a torlódás, amely a délutáni erős forgalom miatt csak lassan oszlik. Vissza a fővárosba, a 18. kerületben lezárták a Petőfi utcát felújítás miatt, a 13. kerületben pedig a Rejter Ferenc utcában mától szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, mert itt kertészek dolgoznak, a 11. kerületben pedig a Fehérvári úton felújítás miatt zárták le a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot. Figyeljenek ezekre és vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánság műsor itt a Sláger FM-en. Szia Kata, léci, pörges már egy bell hellót. Ezt Totya írta nekünk, már is jön a város szemei. Sziasztok! A lángos sütők kislányoknak küldök egy hűsítő Mr. Probst zenét, ezt pedig Attila írta nekünk, már is érkezik a Waves.

Billy Joel-dal szólt, ez volt az Uptown Girl itt a Sláger FM-en, és hát nagyon készülünk a Szigetre, itt a Sláger FM-en is, hiszen a koncert élmények nyarán akár egy-egy szigetes koncertre is szerezhetnek belépőt, úgyhogy ne csak Seal, Pitbull, Moby vagy Lenny Kravitz dalait figyeljék ezentúl, de a Faithless, Morcsiba, Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, vagy éppen a Florence and the Machine is nyerő dal lehet. Szóval aki koncertélményre vágyik ezen a nyáron, az a Sláger FM-mel tart, és ha már Sziget, hamarosan elkezdik a fesztivál helyszínének előkészítését, most a megszokotthoz képest egy héttel később, július 20-án kezdődnek a munkálatok, úgyhogy július 20-a hétfő reggeltől egészen 26-a vasárnap éjfélig a hajógyári sziget már csak korlátozottan lesz látogatható. A K-hídat szintén már hétfő reggeltől lezárják az autóforgalom elől, a szigetre kizárólag a H-hídon lehet majd behajtani, de oda is csak engedéllyel. Aztán korlátozás nélkül legközelebb szeptember 1-én hétfő reggeltől lehet majd az Óbudai szigetre kilátogatni. No de itt a Sláger FM-en, ez már a kívánság műsor, lehet kérni a kedvenceket 0630303095-8. Kedves Kata, ezen a héten kifárasztottam magam a munkában, alig várom, hogy jövő héten végre visszajöjjön a kolléga, mert egyedül nagyon húzós. Kérném a Moonlight Shadows című számot, hogy ellazítson. Zsóka írta nekünk ezt az üzenetet. Mike Oldfield már is neked énekel, Zsóka, kitartás. Szia Kata, Micinek kérem Shania Twain zenéjét, és üzenem, hogy kapkodja a virgácsait, nem akarok elkésni. Ez pedig Zitától jött. Mici, itt a ritmus a készülődéshez. Shania Twaintől szól, then don't impress me much.

Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne ez túl a kívánság műsor, úgy, ahogy önök a leginkább szeretik, mert ugye azokat a dalokat játszom, amikre önök táncolni szeretnének. 0630 30 30 95 8, ez a bűvös telefonszám, amit hívhatnak, vagy ahova írhatnak, és hát mobil applikációnkon keresztül is elküldhetik nekünk az üzenetüket, legyenek hát bátrak, és kérjenek egy dalt a kívánság műsorban. Lívia például azt írja, hello Sláger FM, erőt gyűjtök az esti edzéshez, de nem nagyon akar összejönni. Egy kis motiváció rám fér, de például a One Republic-tól a Run. Nagyon jó dalválasztás, és ez tényleg segít a futásban. Egyébként a zenekar frontembere Ryan Tedder futás közben írta ezt a dalt, úgyhogy ezért is nagyon jó választás. Gergő pedig azt írja, hogy Móninak szeretne egy titkos üzenetet küldeni a TNT-től, így hát Dobrádi Ákos égdala

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap sok napsütésre van kilátás, aztán délutántól, főként az északi középhegység területén, illetve nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérik majd. A zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire

0: gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig térségünkben 34-36 fok körül alakul, de ugye az érkező hidegfront nem engedi majd tovább emelkedni a hőmérsékletet, úgyhogy szombaton kellemes 29-30 fokra számíthatunk, sok napsütésre, de elszórtan záporokra, zivatarokra is. Hozom a friss infókat az úton lévőknek, újabb balesetek történtek. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Dózsa-György út felé, a Terész körút előtt a külső sávban volt egy baleset, a Rákóczi hídon pedig Pest felé a külső sávban a Pesti híd fő előtt volt koccanás, mindkét helyen torlódik a forgalom, de baleset okoz továbbra is fennakadást a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé, a Budakeszi út előtt a külső sávban. Figyeljünk arra is, hogy lezárták mától a 16. kerületben a Rákóczi út Szent Korona utca kereszteződést, útépítés miatt. A Szent László úton a Futár utcánál a burkolatot állítják helyre, ezért itt útszűkületen kell áthajtani ma is, holnap is. A 2. kerületben pedig a Gábor Áron utcában átépítik a csatornát, ezért a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot. A 3. kerületben a Karácsony Sándor utcában a Fésűs utcánál, a 22. kerületben pedig a Bányalég utcában a körforgalomnál útszűkületre kell számítani, mert csatornát javítanak. És szintén a csatorna felújítása miatt a 20. kerületben az utcában is nehezített a terep, a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca közt lezárták a félútpályát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt Major dala, az All About The Money, itt a Sláger FM-en 0630303958, ez pedig SMS és telefonszámunk, hogyha szeretnének dalt kérni, üzenni valakinek, akkor ideírjanak, vagy csörögjenek. Mi pedig zakatolunk egy jót, július 18-án, vagyis szombaton este a Gyermekvasút ikonikus mozdonyai veszik birtokba a síneket, hogy sötétedés után is átélhessük az esti vonatozás varázsát. A panorámakocsikról csodás kilátás nyílik majd az esti Budapestre. Érdemes lesz fényképezőgéppel is készülni, hiszen a Hárshegy állomásnál egyszerre találkoznak majd a különleges szerelvények, úgyhogy igen ritka pillanatot örökíthet meg, aki itt fotózik. Hát vegyünk részt a mozdonyok éjszakáján a Gyermekvasúton. Nagyon izgalmas és különleges lesz majd ez a szombatéji program. No de itt a Sláger FM-en önök tehetik izgalmassá a kívánság műsort. Nézzük is az üzeneteket. Kedves Kata, szeretnék egy dalt kérni a páromnak, Marcinak, a Bagosi Brothers Company-tól, a Lámpást. Örülnék, ha le tudnád játszani. Adrián írta nekünk ezt az üzenetet. A kérése pedig már is teljesül. Árpi pedig azt írja: szia Kata, a szépséges feleségemnek, Gyöngyének üzenem, ne izguljon, elértem a villamost, úton vagyok haza, és küldöm neki Rick Astley Together Forever című dalát. Oké, Árpi, neked jó villamosozást, Gyöngyének pedig forog a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, hiszen mindjárt 7 óra lesz, de előtte még Bence kérését teljesítem. Szia Kata, a szüleim ma ünneplik a 20. házassági évfordulójukat, Attilának és Évának szeretném küldeni a Valami van a levegőben című számot a Halott pénztől, üzenem nekik, köszönöm, hogy vannak nekem. A legszebb üzenet is egy remek dal, ez zárja az óránkat. Valami!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már, NASA ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
15: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Orbán János Dénes bejelentette művei visszavásárlási szándékát. Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat. Szombat este különleges éjszakai vonatozást kínál a gyermekvasút. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Orbán János Dénes nyílt levélben jelentette be Tar Zoltán miniszternek, hogy visszavásárolná műveit a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től, és kezdeményezi az eredeti állapotok helyreállítását. Azt írta, a közérdek és saját becsülete miatt szeretné tisztázni az ügyet, minden iratot átadott a minisztériumnak, és személyesen is rendelkezésre áll. A TELCE vezető a Facebook oldalán írt arról, hogy feljelentés történt Orbán János Dénes műveinek ügyében, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés miatt, miután kiderült, hogy a KMTG több mint 400 millió forintért vásárolt jogdíjakat Orbán János Dénestől, aki ekkor szakmai vezetőként dolgozott a szervezetnél. A vásárlásokhoz két esetben a Budapesti Operett Színház is engedélyt adott, amelynek ügyvezetője akkor megegyezett a KMTG vezetőjével. A miniszter szerint a szakmai számítások alapján az üzlet nem érhette meg a szervezetnek. Közben Kisbé Attila, a Budapesti Operett Színház főigazgatója, közösségi oldalán azt írta, hogy az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy a magyar közút jelenleg 80 helyszínen összesen 250 kilométernyi útszakaszon végez felújítási munkákat. A 31 ezer kilométeres országos fő- és mellékúthálózatból mintegy 20 ezer kilométer rossz állapotban van, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Példaként említette, hogy Komárom-Esztergom vármegyében Tardos és Vértestolna között jelenleg 3000 tonna aszfaltot kerítenek le a szakemberek. Vezetőváltás történt a Diákhitel központ élén. A korábbi elnök vezérigazgató Bugár Csaba megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt. A szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki vezetőnek. Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz. Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat, amelyet közel 1 milliárd forintos beruházással alakítottak át. Pálinkás Zsolt vezérigazgató a helyszínen rendezett ünnepségen elmondta, az elmúlt évben 3 áruházat nyitottak Magyarországon, és még az idén 2-t mindenképpen, de akár 3-at is szeretnének megnyitni. Elmondása szerint a beruházásokra fordított összeg az idén körülbelül 15%-kal nő a tavalyi évhez képest. Jó részt az áruházak átalakítását végzik el, eddig 14 áruházat alakítottak át. Emellett bővül a franchise hálózatuk, az év során reálisan 20-25 partnerrel szeretné bővíteni a hálózatot a Tesco, a következő 2-2,5 évben pedig további 90-nel. Szombat este felvonulnak a gyermekvasút ikonikus mozdonyai, és ezúttal éjszakai vonatozásra is lehetőség lesz. A járatok 19 és 23 óra között 35 percenként indulnak Hűvösföld és Szépjuhászné között. Minden szerelvény más összeállításban közlekedik. A programban részt vesz a zöld C50-es, a piros MK48-as, egy hagyományos MK45-ös mozdony és a lila füredi motorkocsi. Az utasok kipróbálhatják az új panorámakocsit is, amely különleges kivilágítást kapott az esti élmény fokozására. Hűvösvölgy állomáson felsorakoznak azok a járművek, amik éppen nincsenek úton. A Gyermekvasút Múzeuma pedig 19 óra 45 perc és 22 óra 30 perc között várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: Dóri, köszönjük szépen a híreket. A hőmérőnkre nézve azt láttam, hogy még mindig nagyon meleg van odakint, 33 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Az az esőfelhő, ami úgy tűnt, mintha érkezne semmi vélet, valószínűleg az éjszakai órákban sem jön már csapadék. Holnap reggel pedig 24-25 fokban indítjuk a napunkat, tehát már reggel nagyon meleg lesz, délutánra pedig akár 34-35-36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, tehát fokozódik a kánikula péntekre. Azonban péntek éjjel jön egy hidegfront, ami megint csak megáll. Állítja a felmelegedést. Szombaton és vasárnap már nem lesz olyan őrült meleg. Azért vasárnap igen, szombaton 29-30, vasárnap pedig 34-35 fok várható. Jönnek az utak hírei. A Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Budakeszi út előtt a külső sávban korábban történt egy baleset, itt továbbra is tart a helyszínelés, úgyhogy nehézkes a haladás. Az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat felújítás miatt. Lezárták a Rákóczi út Szent Korona utca kereszteződést, itt útépítés zajlik, a 20. kerületben pedig az Előd utcában a csatornát újítják fel, ezért a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca közt lezárták a fél útpályát. Újpesten pedig az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki, ezért a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, de dolgoznak a Béke utcában és a 13. kerületben a Tahi utcánál, itt szintén új gyalogos átkelő hely jön létre, és mindkét irányban ezért útszűkületre kell készülni. És ma este 8 órától labdarúgó mérkőzés lesz a Grupama Arénában, ezért a Könyves Kálmán körút, Üllői út csomópont környékén a mérkőzés előtt és azt követően a szokottnál jóval erősebb forgalomra kell készülni, erre is számítsanak, és vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: És folytatódik már is a Kívánság műsor, miközben érdemes hegyezni a füleket, mert a koncertélmények nyara is tart itt a Sláger FM-en. Sziasztok, Gergő vagyok, kicsi mazsolámnak egy Pink számot játszatok már, Lelici. Legyen akkor ez a Trustfall, ez de rajtul az óra.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Melanie C-től szólt az I Turn to You, és ez a kívánság műsor, úgyhogy önök mondhatják meg, hogy mi legyen a következő dal. Várom az SMS-eket, vagy akár a telefonhívásokat is. Hát amíg gondolkodnak, addig mozizni megyünk, ugyanis folytatódik a piknik mozi élmény Budapesten a 3. kerületben. A Nánási udvarban, a Római parton holnap este is vár bennünket egy ingyenes filmvetítés. Ráadásul egy olyan Milos Forman filmet nézhetünk meg, ami rendkívül meghatározó. Biztos vagyok benne, hogy mindenki látta már, és aki látta, az pontosan tudja, hogy miért érdemes újra és újra és újra megnézni. Aki pedig még nem látta, az sürgősen pótolja. A Her című filmről van szó, amit ugye 1979-ben mutattak be először. Annak idején jelölték a legjobb külföldi filmnek járó César díjra, valamint a Golden Globe gálán 2 jelölést is kapott. Hát itt a lehetőség, hogy holnap este újra nézzük. No de mi legyen az a dal, amit most akár újra meghallgatunk? Szandi azt írja, hogy Tóth Abigail Sugar Daddy című dalát kéri, én pedig ezer örömmel teljesítem a kívánságát, már is érkezik ez az Accentel közös sláger. Petra pedig azt írja, szia Kata, szeretném megköszönni a támogatást, a szurkolást a családomnak és a barátaimnak. A Pointer Sisters Jump című dalával nagyon sokat segít a versenyeken, hogy tudom, mennyien szorítanak nekünk. Oké, Petra, ez egy nagyon kedves üzenet, már is forgatom a dalt.

0: Nem csoda, hogy ez a dal kapukat nyit Tóth Abigail előtt. Ez volt az Accenttel közösen készített Sugar Daddy, és ez a Sláger FM. Benne pedig még, hát nagyjából fél órán át tart a kívánság műsor, hiszen 2 perccel járunk 7:30 előtt, és 8-ig tudom teljesíteni a kéréseket. Megyünk is tovább. Dua Lipától már régen hallottam a Dance the Night című dalt. Én azt szeretném meghallgatni. Márti írta nekünk ezt az üzenetet. A kérése pedig már is teljesül, és itt van Anikó üzenete is. Sziasztok! Eszternek küldöm Justin Biebertől a Daisy-t. De szeretem ezt a dalt. Nem annyira nyárias, inkább tavaszias a hangulata, de nagyon jól fog esni, már is szól.
1: Napjainkban.

Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Pénteken lesz a hét legmelegebb napja, de estére aztán megérkezik majd a hideg front, amely záporokkal, zivatarokkal egy éjszaka alatt átvonul. Fölöttünk a hétvégére pedig több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet, de még így is nyárias marad az idő, úgyhogy nyugodtan lehet strandprogramot tervezni. Holnap alapvetően napsütéses időben lesz részünk, napközben pedig akár 35-36 fok is lehet, és már reggel nagyon meleg lesz, úgy készüljenek, hogy 24-25 fokban indítjuk a napunkat. Nem lesz felhő fölöttünk az égen, és a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz, csak amikor megjön a hidegfront, akkor élénkül meg a szél. Szombaton pedig kicsit felhős, kicsit napos időnk lesz, mindössze 29-30 fokkal. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Már véget ért a délutáni csúcs, viszont az Attila úton a Szarvastér közelében történt egy baleset, úgyhogy jelenleg itt az 5-ös autóbusz nem is tud közlekedni. Terelve jár, nem érinti a Szarvastér és a Dózsa-György tér megállót a Pasaréti tér felé. Ne feledjük, hogy lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát felújítás miatt, itt az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megállót kihagyva. A 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, mert itt kertészek dolgoznak, a Virág Benedek utcában pedig tart a felújítás, úgyhogy egyirányosították ezt az utat befelé a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. A 11.

0: Kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot zárták le felújítás miatt, és egyirányosították a második kerületben a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig. Aszfaltozás miatt erre is figyeljenek, és arra is, hogy a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Backstreet Boys Everybody című dala forgott, és ez még a kívánság műsor, de már csak pár percünk van, ugye 2 perccel járunk 3:48 előtt, és csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, ami igazán feldobná az estéjüket. Én pedig egy olyan kiállítást szeretnék önöknek ajánlani, ami garantáltan feldob bennünket. Ugye a belső építészetről általában azt gondoljuk, hogy ez valamiféle úri huncutság, és nem is gondolunk bele, hogy milyen erősen hat ránk egy tér elrendezése. Az iskolák, irodák, rendelők, éttermek berendezése a közérzetünkre és a hatékonyságunkra is hatással van. Na hát erre igyekszik fölhívni a figyelmet a Magyar Belsőépítész Egyesület nyári kiállítása, ami a terek mögötti láthatatlan, mégis mindenkit érintő tervezési folyamatot és alkotói munkát mutatja be. A tárlat ideje alatt ráadásul szerda esténként kerekasztal beszélgetéseket is részt vehetünk, ahol szakmabeliek vitatják meg, hogy hogyan formálják életünket a különböző terek. A fogában látható kiállítás és a szerda esti beszélgetések egyébként ingyenesek, és egészen augusztus 30-áig vár bennünket. No de, vissza a kívánságokhoz! Szia Kata, kislányom Emma éppen muffin, sőt, neki szeretném küldeni kedvenc énekesének, Mark Embernek valamelyik dalát. Hát akkor legyen a legújabb dala, jó? A Closer to Me. Azonnal forgatom, előtte azonban egy régi nagy kedvencet idézünk fel, Nana 99 Club Balon című dala Tamásnak szól.

Remélem, hogy segített ez a dal Emmának a muffinsütésben. Ez volt Mark Embertől a Closer to Me itt a Sláger FM-en, és ez volt már a kívánság műsor. Jövő héten folytatjuk, hétfőn tudom legközelebb a kéréseket teljesíteni, de most nem búcsúzom még önöktől, a következő órát is együtt töltjük, majd csak 9-kor érkezik Peller Marian, akkor indul a lélekközösség, akkor is maradjanak velünk mindenképpen. Most azonban a friss információkat hallgatjuk meg, de előtte még a Honeybee.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Ismét rendkívüli ülések lesznek a parlamentben. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Befejeződött a Tapolcai Városi Piac kültéri területeinek felújítása. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. A tervek szerint a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara működésének megújítását, a helyreállítási és ellenálló képességi terv végrehajtásához szükséges energetikai szabályok módosítását, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát erősítő rendelkezések elfogadását, valamint az akkumulátoripari szabályozás módosítását tartalmazó törvényeket tárgyalná meg az országgyűlés. Szó lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a költségvetésről szóló törvény módosításáról is. Újra elindult Veszprémben a részvételi költségvetés programja. Az önkormányzat idén is arra kéri a helyieket, hogy saját fejlesztési ötleteikkel segítsék a város jövőjének alakítását. A legtöbb támogatást elnyerő javaslat megvalósítására a 2027-es költségvetésben összesen 100 millió forintot különítenek el. A lakosok július 15-től augusztus 15-ig nyújthatják be ötleteiket egy online felületen. A pályázatoknak közösségi célokat kell szolgálniuk, konkrét helyszínt kell megjelölniük, és önkormányzati hatáskörbe tartozó fejlesztésre kell irányulniuk. A beérkezett javaslatokat szakemberek vizsgálják meg pénzügyi, jogi és városfejlesztési szempontok szerint. A végleges ötletekről október 20-a és november 15-e között szavazhatnak majd a veszprémiek. A nyertes beruházásokról a kapott szavazatok és a rendelkezésre álló keret alapján döntenek. A kiválasztott fejlesztések 2027-ben valósulhatnak meg. Az önkormányzat szerint a program célja, hogy a helyiek ne csak véleményezzék, hanem aktívan formálják is Veszprém fejlődését. Befejeződött a Tapolcai Városi Piac kültéri területeinek felújítása, amelyet uniós forrásból az önkormányzat és a Tapolca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Együttműködésében valósítottak meg. Többek között új csapadékvíz elvezető rendszert építettek 231 méter hosszan, megújították az árufeltöltési utat, és 1500 négyzetméteren új burkolatot alakítottak ki. A kivitelezés legnagyobb kihívását a piac folyamatos működésének biztosítása jelentette, ezért a munkát az árusok és vásárlók igényeihez igazítva szervezték. A projekt során megúvták a területen álló platánfákat, új zöld felületeket is létrehoztak, és új víz- és áramvételi pontokat alakítottak ki. A felújítás eredményeként rendezettebb, biztonságosabb és hosszú távon fenntartható környezet jött létre a Veszprém vármegyei Tapolca egyik fontos közösségi terében. Kihirdette nyári felkészülési programját a Van Veszprém. A veszprémi férfi kézilabda csapat július végén kezdi meg az alapozást a 2026-27-es szezonra. A felkészülés során hazai mérkőzések és egy spanyolországi edzőtábor is szerepel a programban. A klub hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint a keret július 27-én kezdi meg a közös munkát. Az első két napot, július 27-ét és 28-át az orvosi felméréseknek szentelik. A felkészülési mérkőzések sora augusztus 6-án indul, amikor is a csapat 18 órakor az Eto vendégeként lép pályára Győrben. Másnap augusztus 7-én szintén 18 órai kezdettel a szlovén RK Celje együttesét fogadják hazai pályán. Ezt követően a csapat elutazik Spanyolországba, ahol augusztus 12-e és 23-a között vesz részt edzőtáborban. A kintartózkodás alatt két tornán is szerepelnek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek.

0: Úgy szeretem ezt a dalt. Fatima énekelt nekünk.
1: Yeah,
0: ez volt a Ragyog a szívem. Ez pedig a Sláger FM. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és nem venném a lelkemre, hogyha lemaradnának az évmadara szavazásról, ugyanis már keresik a 2027-es évmadarát. Július végéig lehet szavazni a három kiválasztott madár közül az egyikre. Ez alkalommal a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskúvik verseng az évmadara címért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Az MME még 1979-ben indította el az évmadara programot. Annak idején az volt a céljuk, hogy a nagy közönség számára is bemutassák a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. A program minden évben rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A választás pedig az internet térnyerésének köszönhetően 2011 óta közönség szavazással történik. Ugye három bagolyfajta közül lehet választani, a fajokról részletes leírást is találhatunk az MME honlapján. Úgyhogy nézzék meg, választák ki gyöngybagoly, macskabagoly, füleskúvik, melyik áll az önök szívéhez a legközelebb. Egyébként ott, ahol lakom, ott is fészkelnek nem messze baglyok, esténként szoktam hallani a hangjukat, azok azonban erdei fülesbaglyok. Így hát rájuk az évmadara versenyben nem tudok szavazni, viszont választok egyet a három közül én is. Itt a Sláger FM-en pedig választottam egy dalt ma estére az Exotic-tól, jön a 24/24.

0: Ez volt a konyha és a százszor visszajátszott itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggelben egy különleges esküvői menetről hallhattak beszélgetést. Bordán Petra és Somogyi Zoli ugyanis telefon végre kapta a MÁV Inform egyik szóvivőjét, Kis Horváth Levit, aki egyébként nem csak a vonatok, de a trollik szerelmese is.
1: Szerintem többen láttunk már akár több olyan videót, ahol az éppen nyugdíjba vonuló buszvezető vagy mozdonyvezető az utolsó járatával érkezik meg éppen az állomásra, és előtte egy szalagot feszítenek ki keresztbe a kedves kollégák vagy a rokonok, azt átszakítja a járművel, utána leszáll, mozdonyna olyat is látom, hogy targoncával emelik, és akkor így búcsúztatják. Szóval ebben már semmi újdonság nincs. Na de az, hogy Budapest most olyat láthatott, amilyet szerintem korábban még soha sehol, hogy egy trollibuszt díszítettek fel úgy, mint egy esküvői járművet, tehát gyönyörű fehér szalagok voltak rajta kívül. A hátuljánál, ahogy ezt az amerikai filmekben láttuk annak idején, ugye ilyen, nem tudom, konzervdobozok voltak oda kötve a végéhez. Bent meg az egész tele volt lufikkal, szalagokkal,

0: Három Zoé, szintén trolibusz vezető, innen is az ötlet és a kezdeményezés az, hogy mindenképpen a NASZ menetben részt vegyen egy trolibusz is, amit ezúttal is köszönünk a BKV-nak, hogy biztosította számunkra.
1: Hogy ismerkedtetek meg?
0: Hát, ez egy nagyon érdekes történet. Annak idején utasom volt, amikor még friss trolibusz vezető voltam, felszállt hozzám, és hát szépen szólva lehet azt mondani, hogy fönt maradt.
1: Oké, várjál, utasod volt, igen, felszállt hozzá, te trolit vezettél, és aztán utána hogy lett ebből az, hogy ő is trolit vezet?
0: Történetünk az nagyságrendileg 7 évvel ezelőtt kezdődött, amikor én még friss besegítő trolibusz vezetőként munkába álltam, és viszonylag az első hónapjaim egyikén találkoztunk már, majd ezt a 76-os vonalon, és ez azért is érdekes a számunkra, mert néhány évvel később, tehát az első fázisban egy nyári kalanddal kezdtünk, és utána pedig egy kis szünet után néhány évvel később újra a 76-os trollin összefutottunk, akkor szintén utasom volt, tehát lényegében kétszer volt utasom, és akkor a második alkalommal már nem engedtem el a kezét, ő ekkor még a kereskedelemben dolgozott, hát mindig panaszkodott arra, hogy nem jó a bér a kereskedelemben, nem elég rugalmas, mert egyetemre járt mellette, és ekkor mondtam neki, én mint tapasztalt egyetem mellett besegítő troli vezető, hogy hát miért nem próbálja meg ezt a szakmát, mert hát őt is érdekít a régi járművek, a nagy járművek, és igazából tetszett neki az ötlet, és azt mondta, hogy megpróbálja, és így szerzett 3 évvel ezelőtt ő is trolibusz vezető jogosítványt, és mai napig mind a ketten besegítő trolibusz vezetőként dolgozunk, néha napján egymást kergetve.
1: Jaj, de helyesek vagytok!
2: Figyelj, itt néztem a képeket, amikben majd igyekszünk azért engedelmeddel a Sláger FM oldalán is megmutatni, hogy milyen pompázatos volt ez a NASZ menet. És azt nézem, ahogy a kedves párod Zoli gyönyörű szép fehér, hatalmas esküvői ruhában, hát uszály nincs, de azért szép nagy rakott szoknya, éppen a trolibusznak az áramszedőjét igyekszik le vagy fel varázsolni a drót sodronyt szorítva. Merre vezetett az utatok? Várjál, tehát, hogy egyébként a templomban mentetek így, vagy onnan jöttetek így, vagy hová vezetett az út?
0: A polgári szertartásról mentünk a lakodalomba, Kossuth térről kellett eljussunk a Cserte utcába.
2: Hát ott van.
0: És a Cserte utcai végállomáson volt egy átszállópont, ahol egy hasonlóan feldíszített, hasonló régi karusz buszra, ami a saját buszunk, arra szálltunk át, és azzal mentünk tovább Újhartyánba a lakodalomba.
1: De jól csináltátok!
2: Mekkora volt a NASZ nép? Mindenki elfért a buszon? A csuklós buszon?
0: 90 fő. Igen, mindenki. Aki szeretett volna, mindenki elfért a buszon.
1: Figyelj, ez zseni. Ezt olyan ügyesen összehoztátok, tényleg szívből gratulálunk.
0: Hát köszönjük szépen.
1: Legyetek nagyon boldogok.
2: Így.
0: Igyekszünk.
2: Köszönjük a látványosságot, ami...
1: Így van.
2: Integettek, gondolom, sokan, akik látták
0: hát
2: ezt az utcán.
0: Hát mindenki meglepődött, főleg a belvárosi utcákon, ahol ugye a konzervdobozok csörgése visszhangzott.
1: Ja, igen.
2: Szabad volt.
0: Igen, hangosak és látványosak voltunk, úgyhogy ott mindenki nézett. Meg hát nem megszokott, mert ugye egy régi trolibuszt választottunk az eseményhez, ami a páromnak, Zoénak a hűtársa most a napokban, amikor szokott dolgozni. És ugye ez a nyári időszakban nem szokottak már a régi trolik forgalomba állni, és ezért is meglepő, mert mindenki azt hitte, hogy ez egy nosztalgia járat, de hát valójában ez nem. Mert itt egy NASZ népszállítás történt éppen. Egy még forgalomban lévő régi karusz trolibusszal.
2: Szabad volt dudálni, mert azért ugye az esküvői menetekben szoktak.
0: Inkább mondjuk azt, hogy volt dudaszó. Szabad volt-e?
1: Jó,
0: adjuk ezt a kérdést nyitva.
2: Ennyivel tudunk becsatlakozni, hogy szabad volt, éljen az ifjú pár, és köszönjük
1: nagyon
2: szépen, hogy beszéltünk.
1: Aztán... Legyetek boldogok.
0: Szervusztok, sziasztok.
3: Na hát Levinek és Zoénak én is nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Eszméletlen klassz lehetett az esküvőjük. Most pedig megyünk tovább a Vétek dalával. Szól a visszahúz a szívem, önök pedig ébredjenek holnap is korán, hiszen 6 órakor indul a Sláger reggel. Pordán Petra, Somogyi Zoli, Mautner Zsófi és Cilla számít majd a figyelmükre. Nem a

0: A Bencének ez volt a Over and Over című dala itt a Sláger FM-en, és még a nyár elején volt szerencsém Vavra Bencét egy koncerten meghallgatni. Hú, hát lenyűgözött. Ajánlom önöknek is, figyeljenek erre a fiatal emberre. A következő órában pedig figyeljenek majd Peller Marianra, hiszen ő érkezik a Lélek közösséggel 9-től, 10 órakor pedig indul a Slágerkult Espiller Andrással, akihez mások mellett ma este Csóka Anita is érkezik, aki új musical bemutatóra készül. Hogy pontosan miről is van szó, azt mindjárt kiderül.
1: Igen, ez a musical bemutató Totál lesz.
2: Zenei.
1: A zenei rendezője lettem ennek a projektnek gyakorlatilag.
2: Ez nagy dolog.
1: Igen, ez most egy nagyon új szegmens igazából. Már nagyon régen csináltam színházat, ugye a Covid előtt volt utoljára színházi társulatom, és ott akkor egy kicsit ugye a profilváltást követően ugye az opera és színházi világból átvittem ugye így a jazz és a populáris könnyű zenei világ színpadaira. Saját dalokat kezdtem el ugye gyártani, írni,
2: hát
1: illetve kiadni.
2: Annak is volt premierje, ugye?
1: Igen, annak is volt premierje, de visszatérve még az augusztus 21-ére, Hávencius György régi tanítványom egyébként, aki még a premier iskolába járt hozzám annak idején, amikor ott tanítottam, írt több musicalt is, és ennek a musicalnek a címe, aminek most a bemutatója lesz, az az Egy vérből valók vagyunk. Uh-huh. Ez a történet egyébként Trianon alatt játszódik, és maga tehát nem egy történelmi eseményeket feldolgozó musical, de mégis a történelem befolyásolja, uh-huh, igen, a szerelmi szálak alakulását, hiszen a trianoni békeszerződés aláírásával, ahogy ugye sokfele szakadt az országunk, egy szerelmes pár, amikor titokban összeházasodott a háború alatt, akkor ketté választotta őket a trianoni békeszerződés, hiszen a fiú hivatásos katona, és ugye neki vissza kellett jönnie a Magyarországra, míg a lány, ahol ők laktak, Szerbiához csatolódott ez a terület, és gyakorlatilag nem is a háború, hanem a háború végezte az, ami ketté szakított őket, és az ő szerelmi történetüket és kalandjaikat, és a végén egy hatalmas dráma, és nyilván halál, és minden, szóval dráma, és persze vannak benne vicces részek is, meg komika, de hogy alapvetően ez egy dráma, és az ő történetüket dolgozza föl ez a musical.
2: Szeretni fogják szerintem.
1: Nagyon, ez egy rettenetesen jó zene, ami van, és amit a Gyuri csinált, és Tatai Dominik volt az a partnere, aki a szövegeket, illetve a szövegkönyvet írta. Helyenként én is most már így besegítek ugye zeneileg a szereplőknek, hogy tanuljuk a szerepeket, és hát, hogyha valaki szereti az István a királyt, akkor biztos, hogy ezt is, mert ez szuper. Egy ilyen rockopera-szerű musical egyébként. Boldogon lesz a bemutatója ennek a musicalnek.
2: Mondtam, hogy rengeteg az aktualitás, mert hogy te folyamatosan aktív vagy.
1: Igen.
2: Persze egytől fakadnak ezek a művészi alkotási folyamatok, de hogy sikerült a bemutatód? A saját dalos.
1: Hát ez egy fantasztikus folyamat volt, ugye a Pilisáj Fesztiválra íródott alapvetően egy dal. Pásztor Anna, aki a Pilisáj Fesztiválnak a megálmodója, az utóbbi időben a tanítványom is lett, képzeld el.
2: Anna?
1: Igen, és nagyon sokat dolgoztunk már az ő hangján az utóbbi időben, és nagyon sokat fejlődött is. És akkor a nagy kapcsolatunkra való tekintettel, tehát ahogyan alakult a mi kapcsolatunk, el is mélyült szerintem egy ilyen baráti irányba, mondhatok ilyet, és gyakorlatilag a Depeche Mode-nak a tribute koncertjén, ami volt az MVM Domban, ott ismerkedtünk meg, egy öltözőben voltunk, és én ott Arany Timi kísérőt ilyeként voltam ott, mint a tanára, és akkor ott ismerkedtünk össze, és akkor innen indult ez a kapcsolat, és akkor hogy ő is jön énekelni, és akkor hát, hogy én operát is tudok énekelni, és hogy ő akkor mesélt először arról, hogy a Pilisáj Fesztiválra, ő azt álmodta meg az évben, hogy egy ilyen operai, ilyen neo klasszikus, kicsit ilyen folklorisztikus, spirituális nyitánya legyen ennek a fesztiválnak, és akkor hát úgy érezte, vagy úgy gondolta, hogy erre a feladatra alkalmas vagyok, és hogy alkossam meg ezt a nyitányt. Uh-huh. Gyakorlatilag, és akkor ez meg is született. Kimentem a helyszínre még korábban, mielőtt a fesztivál ugye elindult. Ez Pilis Szántón van egyébként a Szikla Színháznak a területén, egy fantasztikus helyszín, és a szív csakrájának hívják ezt a helyet, és ilyen zarándok helyként is üzemel. Aha. És akkor amikor elkezdtem róla olvasni az interneten, hogy miért ez lett a helyszín egyáltalán, de gondoltam, hogy ennek van valami indoka, akkor egyszerűen éreztem, ott otthon feküdtem az ágyon egy ilyen kis péntek délután, vagy nem tudom, és mondtam, hogy úristen, nekem ide el kell mennem, és akkor mindent gyorsan összeszedtem, felöltöztem, bevágtam magam a kocsiba, kimentem az erdő közepére, és mondtam, hogy ha hol máshol, ha nem itt szerezhetnék ihletet ehhez a dalhoz, és nagyon érdekes volt ez az élmény, de tényleg így jött az ihlet, és azonnal megszületett a Glória című alkotás, ami egy ilyen folklor opera gyakorlatilag. Se népzenét nem írtam korábban úgy előtte, hogy mondjuk megzenésítést már csináltam egyébként a saját dalok feldolgozásánál, de az, hogy írok egy népdalt kvázi, vagy egy opera részletet, az semmiféleképpen, ezt a kettőt pedig ötfőzni, nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt, hogy a helyszín és ez az egész tényleg ilyen spirituális közeg, ez valóban megihletett, és ilyen elementáris erővel bírt, és ez csodálatos élmény volt egyébként.
0: A teljes interjút is mindenképpen hallgassák meg, 10 után kezdődik tehát Esmiller András műsora a Slágerkult, benne pedig a beszélgetés Csóka Anitával. Itt a Sláger FM-en pedig már megyünk is tovább egy Edda slágerrel, jön a minden sarkon át.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy eljött a búcsunk ideje. Megköszönve, hogy eddig is velünk tartottak, arra biztatom önöket, hogy maradjanak, hiszen Ortutai Dóri hírei után érkezik Peller Marian, indul majd a Lélekközösség, Marian vendége pedig ma este Puskás Ágota lesz, úgyhogy további jó rádiózást kívánok. Holnap délelőtt 11-kor találkozunk. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.
1: A

0: Dobrindiba anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Stevie szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A magyar kormány feljelentést tett az oktatási szoftverek ügyében. A MÁV drónokkal figyelteti majd a nagyobb vasúti területeket. Karácsony Gergely cselekvési tervet vázolt fel a közbiztonság javítása érdekében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átalakul a szakképzési rendszer. 2027. január 1-ével megszűnik a kettős vezetés. A kormány integrált irányítást vezet be. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón. Elhangzott az is, hogy döntés született az aszbeszt ügyben is. Szombathelyen elrendelik a szennyezett zúzott kő eltávolítását. A kormány bevezeti a javításhoz való jogot, a termékek tartóságáról és javíthatóságáról QR-kódon keresztül kell majd tájékoztatni. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál, egyszerűsödik a regisztráció. Feljelentést tettek a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszer ügyében. A minisztérium 2019-ig visszamenően vizsgálta az eseteket. Fausz Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Elhangzott az is, hogy a kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány, és döntött a Baross Gábor vasút fejlesztésére. Programról is. A miniszterelnök közölte, hogy első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Drónokkal erősíti a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét a MÁV, hogy az illetéktelen behatolásokat azonnal észleljék, közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor fiatalok elzárt üzemi területekre vagy vonatok tetejére másztak fel, ami több tragédiát okozott. Legutóbb Budafokhárosnál halt meg egy 17 éves fiú, és egy 16 éves lány életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felső vezet 25 kilovoltos feszültség van, egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. A drónos megfigyelés a lopások, rongálások és firkálások megelőzését is szolgálja. A MÁV mindenkit arra kér, hogy ne lépjen be a lezárt területekre, mert egy tiltott bejutás életveszélyes is lehet. Karácsony Gergely szerint a budapesti közbiztonságot zavaró jelenségek jelentős része nem rendészeti, hanem szociális eredetű. Erről a főpolgármester a Facebookon írt, miután egyeztetett Baricska Norbert Tamással, a főváros új rendőrfőkapitányával. Úgy fogalmazott, a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba sodródása, a drogpolitika kudarca és az addiktológiai ellátás összeomlása mind hozzájárulnak a jelenlegi helyzethez. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációt és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. Karbantartás miatt szombattól augusztus 10-ig csak a budapesti Közvágóhíd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár a 6-os ráckevei hév. A jelzett időszakban a kimaradó szakaszon, a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominik a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az év elején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig marad a csapatnál. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal. Mai vendégem egy írótársnő. Nem akarok szerintelen lenni, de egy ifjú írónőt köszönthetek itt a körömben, akit Puskás Ágotának hívnak. Szia, drágám! Két könyved is jelent már meg, az első volt a Hogy bírod? Mindent elmond a címe egyébként, isteni. De a másiknak a címe még ütősebb lett. Jól nézel ki, fogytál? Hát nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy. Már volt szerencsénk beszélgetni színpadon együtt. Most akkor mondjuk el, hogy a Libertin könyvkiadónak köszönhetően, mert hogy mindkettőnk könyvei ott jelennek meg gyakorlatilag, és éppen benne vagy egy nagy munkában, mert hát szeptemberre jön a harmadik köteted is, ugye? Most akkor mindent így elmondtam így keretbe foglalva. Szia, Ágota!
4: Hello!
3: Hogy vagy? Hogy bírod? Mesélj arról, hogy az első könyvet mi is lett, aztán majd rátérünk a testképre is, és annak zavaraira, mert hogy a második könyvben azzal is sokat foglalkozol.
4: Hello! Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én nagyon-nagyon szeretek veled, Mariam, beszélgetni, szóval már nagyon vártam ezt az alkalmat. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, és maga amúgy, hogy bírodnak az egész sztoria, az abszolút a véletlenen alapult, tehát hogy amúgy nekem ez az egész írói karrierem egy ilyen teszt volt, hogy így megnézem, hogy amúgy egyáltalán tudok-e könyvet írni, hogy egyáltalán tetszik-e magának az írásnak a folyamata, mert amúgy még egy kicsit visszább lépek, volt egy elég nehéz időszakom. Nem történt semmilyen nagyon nagy konkrétum, hanem sok apró dolog, és egy kicsit azt éreztem, hogy így elveszek így az életben, és hogy egyszerűen nem tudom megfogalmazni, hogy mi a problémám, de hogy nagyon sok minden bajom van, és abban az időszakban elég sok pánikrohamom is volt, sajnos, és elkezdtem terápiára járni, és ott a terapeutám tanácsolta azt, hogy hát, hogy kezdjek el írni, nyilván ő mondott különböző feladatokat, amik nagyon-nagyon sokat segítettek, de főleg olyan feladatokat adott, ami által így sikerült nekem is egy kicsit jobban megértenem, hogy amúgy ez a sok dolog, amit érzek, meg ami így kering bennem, meg az életemben, azok így micsodák. És tulajdonképpen ilyen naplószerűen kezdtem el írni, és hát soha nem olvastam vissza, amiket írtam, de egyszer nem tudom miért, valami isteni sugallat, tök mindegy, bármi miatt, így úgy döntöttem, hogy visszaolvasom már, miket írogattam, és elkezdtem olvasni, és konkrétan ez a mondat fogalmazódott meg bennem, hogy na, erről szívesen olvasnék egy könyvet.
3: Úristen, de jó, értem.
4: És innen jött az, hogy így, akkor próbáljuk meg. De abszolút egy ilyen, nagyon ilyen játékossal, vagy játéknak vettem ezt az egészet, hogy így próbáljuk meg, nézzük meg, milyen lesz. Persze. Lehet tetszeni fog, lehet nem fog tetszeni, még abba hagyhatom, senki nem néz, nincs tétje, semmi, munkán kívül csinálom.
3: Lehet, hogy a fióknak írod, de lehet, hogy nem, majd meglátjuk.
4: Igen. És annyira jó érzés volt, én nem is tudom, hogy mikor éreztem magam utoljára ennyire így elveszve, már mint pozitív értelemben, hogy így elkap a flow érzés.
3: Beleveszve, igen.
4: Igen, hogy így az idő is megszűnik, meg az, hogy amúgy úristen, mit is kell csinálnom, és nem éreztem magam fáradtnak utána, pedig tényleg ott ültem a gép előtt, mondjuk nem. A Hogy bírodnál amúgy elsőnek kézzel írtam meg két füzetbe ceruzával
3: ez
4: az egészet.
3: Komoly.
4: Igen.
3: Miért csináltattál magadnak duplomelót?
4: Igen, most már visszagondolva, igen, de abszolút az volt bennem, hogy én azt még nem akartam egy könyvnek,
3: igen,
4: hanem csak egy ilyen nézzük meg, mi lesz.
3: Igen.
4: Nyilván most már nem így írok, szóval.
3: Persze.
4: De nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt, és hát amikor már így kicsit így körvonalazódott, hogy amúgy így kb. Kész van egy könyv, vagy egy kézirat, nyilván akkor még nem tudtam, hogy az még bőven nagyon távol áll attól, hogy az
3: nem
4: egy kivégleges
3: baj.
4: Könyv
3: igen,
4: legyen.
3: Igen.
4: És akkor tulajdonképpen akkor volt az, hogy így akkor kitűztem magam elé, hogy na jó, akkor ezt végig fogom csinálni. Én azt érzem, hogy ezzel tudok így értéket teremteni, lehet tudok segíteni másoknak, akik szintén hasonló cipőben vannak.
3: Ez szerintem nagyon fontos pont egyébként. Ez egyfajta nagyon komoly motiváció, nem? Egyrészt
4: abszolút.
3: Az öngyógyítás,
4: igen,
3: mert az volt, ez egy önterápia, akarva, akaratlanul.
4: Igen, igen, igen.
3: És hogy másoknak, tehát hogy egy magasztos célért, hogy hát, ha
4: igen,
3: másnak tudsz segíteni, aki hasonló cipőben van, vagy
4: igen,
3: jár.
4: És annyira egy ilyen intuitív dolognak jött ez nekem, hogy így az írással segítsek magamon, és utána jött a következő, ugye, hogy majd másoknak is, és
3: igen,
4: azóta nekem ez egy ilyen, nem tudom, én nagyon hálás vagyok ennek, hogy ez így az életembe került, ez az írás, mert annyira könnyebb így létezni. És az is, hogy indirekt módon az olvasókkal tudok kapcsolódni, olyan témákkal, amik engem foglalkoztatnak, és ez a te is, én is, uh-huh. és ez annyira egy ilyen, nem tudom, hálás dolog, amit amúgy abszolút nyilván nem ez volt a célom, hanem ez csak egy ilyen plusz dolog volt, ami így rárakódott.
3: Vagy ami kiderül, hogy ez is, csak te nem tudhattad, igen. érted? Tehát nem a te tudatos célod volt, de mégis ezt a célt is szolgálta. Sok visszajelzés érkezett? Most vegyük csak az elsőt, ahogy bírod rá. Hasonló cipőben járó, vagy hasonló érzelmeken, vagy érzelmi hullámvasúton végigmenő?
4: Igen, és ami a legdurvább, hogy nem csak ifjaktól. Aha. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok nem korosztályon beli olvas. Tehát nyilván a főszereplő is, meg azok a problémák, amik így a főszereplőnek az életében vannak, azok így a 20-as évekbeli szorongásokat és problémákat dolgozza fel, mutatja be, de nagyon-nagyon sok mindenki tudott nemtől is kortól függetlenül azonosulni ezzel, hogy ez például milyen az, hogy amúgy amikor egyedül érzed magad, tehát akár mondjuk ez a társas magány, hogy így ott vagy emberekkel, akár a úgymond szeretteiddel, de mégse érzed azt, hogy valakikkel vagy, hanem hogy így egyedül vagy a problémáiddal. Vagy akár az anyagi szorongás. Hmm. Azért az valamilyen szinten az tényleg kortalan.
3: Így, konkrétan, és szinte mindenkit igen. megcsap egyszer-egyszer, vagy ha csak szerencsések vagyunk, akkor csak egyszer-egyszer.
4: Igen. Szóval nagyon, én pont voltam egy könyvklubba, meghívtak ülőre, azt hiszem, igen, ülőre, ahol az átlag életkor ilyen 75 körül volt, és nagyon stresszeltem, mondom, úristen,
3: mit
4: mondom,
3: szólni?
4: Igen, meg azért vannak benne káromkodások a könyvben, és hogy azért egy kicsit úgy jött vele, hogy hát azért itt még anyukám is, amikor elolvasta, akkor is pislogott párszor, hogy így, azért az meredek, hát ők még aztán még idősebbek.
3: Igen, de azért az idős emberek is káromkodnak.
4: Igen, azért nyilván.
3: Hogy fogadták ott, mesélj.
4: De amúgy az volt, hogy nekik tök érdekes szemszögből közelítették meg ezt az egészet, mert ők úgy közelítették meg, hogy ez egy híd a könyv, ez egy híd az égeneráció és köztük.
3: De jó.
4: Hogy így egy kicsit jobban megértik azt, hogy nyilván...
3: Ami most bennetek.
4: Igen, van. Hogy ugye most az égeneráció kapja ezeket a, jaj, nekik már minden probléma, meg önmegvalósítás, meg ilyenek, meg stb. És hogy amúgy ezek a problémák, amiknek hangot adnak az Z-generációsok, azok jelen voltak korábban is, meg mindenki életében, csak mi kinyitjuk a szánkat és beszélünk
3: igen,
4: róla.
3: Igen, ti már mertek, igen. meritek ezt vállalni, igen. kimeritek mondani, tudod, hogy ez mekkora dolog? Hát az igen. öngyógyításnak az első lépése, hogy oké, mertünk vele szembenézni, és bocs, még ki is mondom nekem, bajom van.
4: Igen. Bár mondjuk nyilván az kellettek a korábbi generációknak a munkái.
3: Abszolút.
4: Hogy ez mi eljussunk igen. ide, hogy mi kinyithatjuk a szánkat és mondhatjuk, akár nőként, hogy igen. amúgy én szeretnék mondjuk, nem tudom, önmegvalósítani, dolgozni, karriert építeni, stb. Szóval azért kellettek a korábbi generációknak a megmozdulásai is, de abszolút, és nagyon lelkesek voltak, meg nagyon nyilván nehéz volt úgy beszélni, mert sok olyan kifejezést használok, ami akár ez a hanglish kifejezések, aha, meg kicsit ilyen szlengek, de bár amúgy nem, tehát hogy azóta már ezek így valahogy így kikoptak, vagy így lehet, figyelek rá így indirekt módon.
3: Simán lehet, hogy figyelsz rá.
4: Amúgy igen.
3: De az elsőnél még akkor a teljesen idézélve téve nyersen leplezetlenül igen. Ágota mutatta meg magát igen. abban a stílusban,
4: igen.
3: amiben éppen volt akkor.
4: Igen, de nagyon-nagyon-nagyon jól fogadták, és amúgy hát ugye én az első könyvet, tehát a Hogy Bírodot, én azt magánkiadásba adtam ki, mert amikor megfogalmazódott bennem, hogy én ezt ki szeretném adni, akkor hát nyilván tudtam, hogy nem olyan könnyű bekerülni kiadóhoz, de én azért elkezdtem így küldözgetni, de úgy voltam, mármint kiadóknak, de úgy voltam vele, hogy hát, hogyha nem sikerül, akkor ott a B-terv, hogy magánkiadásba, és annak is így utána mentem, hogy mi a vele járója. Igen. És tudtam, hogy ez azért rizikósabb, akár így anyagilag is nekem, meg az, hogy amúgy a kiadó azért elég sok háttérmunkát, most, hogy már ugye a Libertinél vagyok. Igen. Igen, tehát tényleg rengeteg olyan munkát beletesznek, ami által el tud jutni nagyon sok emberhez, és azt egyénileg nagyon nehéz megcsinálni. Viszont amúgy másfél hónap után az 1500 példányt újra kellett nyomni.
3: De jó.
4: És úgy, hogy amúgy én nem voltam így úgy senki, tehát hogy nem voltam egy celeb se, nem volt portfólióm se így az írásba, szóval egy
3: ismeretlenül
4: indult. Igen, beküldtem így a semmibe, hogy na majd lesz ezzel valami, És lett valami.
3: És lett valami.
4: Igen, igen, és nagyon-nagyon ez volt az első ilyen visszacsatolás, amikor már tényleg így újra kellett nyomni a példányokat, illetve az, hogy az volt így a célom, hogy legalább így 50 olyan emberhez jusson el a könyvem, akik nem így a közvetlen környezetem. Tehát, hogy tudtam, hogy a családom, barátaim meg fogják venni, és a többi támogatnak minden. A falu, ahol felnőttem, most mindenki meg fogja venni. De aztán nyilván az volt bennem, hogy tök jó lenne, hogyha nem tudom, valaki meglátja a polcon, tetszik neki a téma, a borító, bármi, és akkor így leemeli, és aztán utána tud kapcsolódni ezzel.
3: És ez történt, tehát kicsit több is lett az, mint az 50.
4: Igen,
3: mint az
4: most már a harmadik kiadás.
3: Ez fantasztikus. Az, hogy bírod, az mire utal valójában?
4: Igen. Szóval ez onnan jött, ez az egész cím, hogy nyilván Rozi a főszereplő, aki a regényben van, ahogy említettem is, nagyon-nagyon sok mindennel küzd, és egyszerűen nem bírja. Uh-huh. És tulajdonképpen magában a kérdésbe, ami amúgy nem kérdés, hanem már egy kijelentés is. Tehát, hogyha valakitől megkérdezik, hogy bírod, akkor azért kérdezzük meg, hogy mert látjuk, hogy
3: nem, nagyon sok.
4: Igen.
3: Igen.
4: Vagy nagyon sok, vagy nem bírja, vagy igen, bármilyenek. És tulajdonképpen nyilván ebben van egy olyan rész is, hogy sokszor ezek a terhek, ezek láthatatlanok. Vagy nem is az, hogy láthatatlanok, hanem hogy így saját magunknak így nem címkézzük tehernek, mert ugye jön ez a nem tudom, másnak rosszabb, ezt ne fogjam fel tehernek, stb. És ezáltal tulajdonképpen így nem tudom, invalidáljuk saját magunknak ezeket.
3: Konkrétan,
4: a...
3: igen. Azt mondjuk,
4: gaslightingoljuk saját magunkat.
3: Örülnöm kéne, igen. Hogy. Tehát ahogy mondtad, másnak sokkal rosszabb. Igen. Hát mi bajom van? Hát minden rendben van végül is, ha azt vesszük.
4: Igen.
3: Csak talán ott nincs minden
4: igen,
3: rendben.
4: Hát meg egy idő után ugye így rakódik folyamatosan. Pici probléma, még egy pici probléma, nem foglalkozok vele, nem probléma. Ó, bírom én ezt, stb. És akkor egyszer csak így tényleg így, mint amikor a szőnyeg alá seprünk mindent, és aztán már akkor a pukli itt a szőnyeg igen, alatt, hogy így hasra esünk.
3: Újra benne. És újra, oda-vissza.
4: Igen.
3: És van bármiféle kicsengése megoldása a történetnek a végén, a fikciónak a végén, vagy nyitva hagyod olyan annyira, hogy mindenki maga tudja valahogy lecsengetni, vagy helyretenni magában a történteket, vagy történetet, vagy érzelmeket?
4: Én nagyon szeretem amúgy az olyan könyveket, meg az olyan filmeket is, amikor így úgy van vége, hogy az úgy még tovább él a nézőben, olvasóban, fogyasztóban, hogy így ő találja ki, hogy na vajon ott merre ment, na vajon ott mi lesz, na vajon mi lesz az életével. És egy kicsit ilyen a vége, szóval inkább nyitottra hagytam el, és nagyon, nagyon szerettem volna meg ezt a fajta, nem tudom, lezárást úgymond megírni, meg nem tudom, így egy kicsit azt érzem, hogy tovább ott maradok így az olvasóban.
3: Igen, igen.
4: Mint csak az olvasásnál.
3: Mint hogyha így, igen, köszi szépen, viszlát, igen, lezártuk, lecsuktuk, ennyi volt. Ebben van igazság, mert utána pörgeti magában, igen, az ember a történetet, igen, tovább. Na, innen folytatjuk már is a beszélgetést.
4: Jó.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Folytatódik a Lélek közösség Peller Mariannal, mai vendégem Puskás Ágota, ifjú írónő, most már a harmadik regényén dolgozik, az első volt a Hogy bírod, az első részben arról beszélgettünk alaposabban, mélyebben, na nézzük a Jól nézel ki fogytál című könyvedet, aminek már a címe is annyira sértő,
1: igen,
0: hogy az emberek azt hiszik, hogy tudod, hogy ők ezzel valami kedveset próbáltak mondani, és közben gyobrost kap az ember.
1: Igen.
0: Na, hogy született, miről szól? Mesélj erről, drágám.
1: Amúgy pont ugye, amikor droppoltuk, csak hogy éljek a szlengekkel, szóval amikor droppoltuk a Libertin a könyvet, akkor pont jött pár olyan komment, hogy nekik is ez egy ilyen gyomros volt, hogy így, hogy annyira sok ilyen szorongással, meg negatív érzelemmel töltötte meg a, tehát azt, amikor meglátták ezt a címet, hogy egyszerűen így nem is akarták így elolvasni. És amúgy, de abszolút,
0: mert
1: én teljesen megértem.
0: Én is, de közben meg úgyis rákanyarodna.
1: Igen.
0: Szóval
1: igen,
0: kell,
1: igen,
0: hogy hatást váltson ki.
1: Abszolút. Én abszolút nem szomorodtam el tőle, mert amúgy én teljesen megértem. Szóval, hogy ez a mondat pont emiatt lett ez a cím, mert hogy tényleg ez nem is tudom hányszor kaptam már meg olyan szituációkban, amikor nagyon-nagyon rosszul voltam lelkileg, és amiatt fogytam le mondjuk. És pont volt egy nagyon-nagyon nehéz időszakom. Tudom, hogy nagyon sok nehéz időszakom volt.
0: De drágám, ezt akartam mondani, hogy a forgatókönyvíró tanfolyamra jártam Köbli Norberthez, és elmondta az elején rögtön, hogy általában azokból lesz író, bármilyen típusú művész, alkotó ember, akiknek sok rész időszaka volt, akár gyerekkortól is, és magányosnak érezték magukat, és belemenekültek egy olyan saját kis varázsvilágba, ez nem tudatos dolog volt, amivel gyakorlatilag el tudták érni, hogy túléljenek.
1: Igen.
0: Hát ez...
1: Igen,
0: és kezdet is foghatunk.
1: Igen, amúgy nekem az a hasonlat jutott eszembe, hogy amikor én gyerek voltam, akkor nagyon sokat Barbie babáztam. És a Barbie-kkal mindig azokat a történeteket, szituációkat játszottam le, amik így történtek a kis gyerek Ágota életében. És nyilván onnantól kezdve én így hozzáraktam, elvettem a sztoriba, stb., de tulajdonképpen most is barbizok.
0: Hogy csak ugye, csak a fejedben, igen, babák most éppen nincsenek, igen, a kezedben, mert írnod kell valahogy.
1: Igen, igen, igen. Szóval ugyanúgy megvannak a kis karakterek, ugyanúgy a kis saját olyan sztorikból indulok ki, amik engem megérintettek, és akkor tulajdonképpen úgy formálom ezeket a dolgokat. De hogy visszakanyarodva, pont akkor volt az, hogy a szüleim váltak, meghalt a nagymamám is, az első ilyen nagyobb szerelmemnek ott vége volt, és ilyen teljesen ez egy ilyen, mit tudom, pár hónap leforgása alatt.
0: Addigi életed gyakorlatilag,
1: igen,
0: összeomlott.
1: Igen, és ráadásul fiatal voltam, szóval, hogy ilyen, nem tudom, ilyen 20 körül voltam, és mert most már ugye nagyon idős vagyok.
0: Mennyi, hogy 24?
1: Dehogy is.
0: Mennyi vagy?
1: Hát mindjárt 30 vagyok.
0: Az kizárt. Ágota, te ott maradtál, ne haragudj, 24. Ott maradtál 24-nél, és...
1: Jövőre leszek 30.
0: Már előre is Isten éltesen.
1: Köszönöm szépen.
0: Kovács Fád, most már tényleg öregszel.
1: Köszönöm. Igen.
0: Nem, egy kicsikét sem.
1: Szóval 20 éves vagyok, igen. Nem, szóval...
0: 20 ott... éves voltál, tehát akkor, igen, amikor ez történt?
1: Igen, és akkor volt az, hogy nagyon durván lefogytam, mert hogy nem bírtam enni, olyan gyomorgörcsöm volt. És az egyik ilyen távolabbi rokonom, nem tudom, akivel így kb. 3 évente találkozok, így mondta, hogy úristen, milyen jó, hogy ennyire lefogytam, hogy amúgy mit csináltam, mit eszek, mit sportolok, és én meg így ott vagyok, így ilyen karikás szemekkel, sápadt bőre, meg mindenhogy így, hát amúgy köszönöm, jól vagyok. Szóval, hogy nyilván tök jól esett volna, hogyha egyetem megkérdezi, hogy
0: jól amúgy, vagy.
1: Igen, hogy vagyok.
0: Igen.
1: És hogy annyira az számított, hogy én most nem tudom, fogytam talán 5-6 kilót, mint sem az, hogy amúgy látszik rajtam, hogy gyűlölöm az életem, igen, és hogy mi lenne, ha megkérdezni, hogy amúgy hogy vagyok. Igen, de ugye nyilván van ennek a másik része, amit szerintem szintén nagyon sok főleg nő megkapott, hogy kigömbölyödtél, de jól áll. Hogy egy kicsit felszedtél, de jól áll. Meg ilyenek, szóval, hogy...
0: Ritkán mondunk ilyet férfiaknak, nem?
1: Hát...
0: Ritkábban.
1: Igen. Hát igen.
0: A női test abszolút, folyamatos monitorozása.
1: Abszolút. Hát mi egy kirakatban vagyunk, igen.
0: Igen.
1: Igen. Meg egy kicsit... Szerintem azt gondolom, hogy így normalizálva van az is, hogy a nőknek így a testükre bókoljunk. Már pedig egy férfinél nem feltétlenül van így. Vagy akár az, hogy ha csak nem tudom, celebeket, hírességeket nézünk, színésznőket, bárki, vagy aki mondjuk nem tudom, a tévében szerepel, hogy hamarabb megnézik egy nőnél, hogy na, hogy van kisminkelve, milyen ruha van így rajta, nincsen az, hogy mondjuk mit mond. Egy férfinél szerintem nem, abszolút nem ezt nézik.
0: És a férfiak valószínűleg kritikusak, de a nők még kritikusak tudnak lenni egymással. Igen. Neked egyébként, én úgy emlékszem, hogy beszélgettünk erről, hogy volt olyan edző is az életedben, aki abszolút szintén tett megjegyzéseket a küllemedre.
1: Igen.
0: Ez is benne van? Vagy ez is a könyv ilyen értelemben a része, hogy inspirálta ezt a könyvet?
1: Igen, abszolút. Ugye a főszereplő Panni életében is van egy edző, aki elkezdi Daginak csúfolni, és kötnek egy fogadást, hogy ugye egy hónap alatt fogjon le 10 kilót, és tulajdonképpen ennek az ilyen lelki hátterét követi végig a könyv, illetve nyilván az, hogy milyen meghatározó szereplők vannak még a Panni életében, akik befolyásolják azt, hogy ő hogy gondolkodik az evésről, meg a testképéről, gondolok itt az édesanya, testvér, szerelem, stb., meg ugye az édesapa-édesanya kapcsolatáról is, de amúgy igen, én vízilabdáztam tínédzser koromban, és nagyon-nagyon sok edzőm volt, és nagyon volt, több olyan edzőm volt, aki így hát ez a tipikus, ez a megszégyenítéssel próbált motiválni. És valahogy a nőknél, tehát a fiúknál nem volt ez, de hogy a lányoknál abszolút az volt, hogy így összekötötték ezt a megszégyenítés dolgot a testtel. És tehát én még nem láttam, hogy így, vagy nem hallottam olyat, hogy mondjuk fiúkat úgy motiváltak volna, hogy a testüket szégyenítették volna én meg, sem. De a nőket meg abszolút igen. Vagy hát így a lányokat, ugye most a tínédzser énemről beszélek, és
0: mostanra, ezt hadd kérdezzem meg, mostanra igen? Ez már nem az életed része, ugye? Nem nagyon kapsz ilyen megjegyzéseket. Vagy?
1: Amúgy van, hogy kapok ilyen megjegyzéseket, de azokat így viccesen lecsapom, vagy így, vagy hogyha nagyon ilyen látom, hogy ilyen nagyon amúgy amióta a könyvet megírtam, azóta így nem, nem kapok semmilyen.
0: Már ezért is megértem.
1: Amúgy igen, írjon mindenki egy könyvet erről, és akkor nem fog kapni semmi
0: de, megjegyzést. De, szóval ez nem oké, és oké, jó, hogy most elkezdjük azt is kimondani, hogy amúgy ez nem oké, hogy a test más ember testére, főleg a nőjére, de férfiára se. Ne tegyünk már így megjegyzést, még ha azt jó szándékkal gondoljuk tenni is.
1: Igen, hát amúgy pont az egyik barátnő mondta, hogy csak így kicsúszott a száján, tehát hogy láttam rajta, hogy így, ahogy így kimondta, már így ezt nem gondolta komolyan, hogy így, hogy jól nézel ki, fogytál így konkrétan ez, és mondtam, hogy köszi, erről írtam pont egy könyvet, nem tudom, hogy olvastad.
0: Úristen, de jó.
1: Szóval most már így összeszoktam kötni a könyv promóval, hogyha esetleg ez így
0: ügyes
1: szóval jön, de nem is tudom, mit akartam
0: meg. Akkor még arról mesélj egy kicsit, bocs, hogy közbevágok, hogy a te énképedet segítette, tehát most rendben vagy-e a saját énképeddel, ahhoz képest mondjuk, hogy 10-20 évesen, 21-22 évesen, most nem az annyira távoli múltban, de mégis, ahogy viszonyultál.
1: Hát ugye, ahogy említettem, nekem így a sport, ez tényleg nagyon meghatározó része volt így az életemnek, és ezek a kommentek, meg az edzőknek a kommentje, és annyira összekötöttem azt, hogy én mennyire tartom magam értékes embernek, hogy néz ki a testem, hogy mennyire vagyok csinos, nőjes, bármilyen, tényleg. És

0: Abszolút.
1: Szóval, hogy én azt tanácsolom mindenkinek, hogy soha ne tegyen semmilyen nem tudom, kommentet a külsejére, vagy hát így kezdjen el beszélgetni az adott emberre, és hogyha mondjuk látja, hogy nem tudom, fittebb lett, vagy akár jó értelemben fogyott, mert mondjuk az az adott illető fogyni akart, igen, és mondjuk elmejárt edzőterembe, meg tartotta, mit tudom én, az étrendet, meg stb., akkor is ott az erőfeszítést dicsérjük meg, hogy amúgy te kitartottál mellette, hogy te elhatároztad, hogy te amúgy fittebb szeretnél lenni, és minden nap, nem tudom, lementél az edzőterembe, vagy minden második nap, meg a táplálóbb, egészségesebb ételek mellett döntöttél. Szóval ez is az, hogy itt is az erőfeszítés az, amit érdemes.
0: A beletett munkát.
1: Igen. Igen, így igen. Van. És amúgy nyilván nekem nagyon-nagyon sokat segített a könyv. Nem mondom, hogy ezt így 100%-osan sikerült megfejlődnöm, vagy tehát, hogy vannak még azért rosszabb napok, de
0: nekem is, nem sokkal, aggódj, drágám, 42 múltam is. Még rosszabb napok is.
1: Szerintem ez amúgy valamilyen szinten ez mindig ott lesz velünk, főleg így a nőknél, de hogy itt az a kérdés, hogy mennyire tudjuk így ezeket leállítani, ezeket a kis negatív spirálokat, mennyire állunk úgy hozzá, hogy amúgy ez csak egy átmeneti dolog, szóval attól, vagy tényleg azt tudatosítani, hogy attól, hogy nem tudom, most én nem érzem jól a bőrömbe magam, vagy nem látom szépnek magam, az nem jelent ez, hogy én nem vagyok egy értékes ember.
0: Igen.
1: Igen.
0: Panni, jól jár a végére? Jó a vége a könyvnek? Vagy itt is nyitva hagyjuk?
1: Nyitva hagyjuk, de ez egy picit zártabb már.
0: Oké. Okay.
1: Szóval okay. Igen.
0: Nem kell spoilerezni, csak jó. Hogy tehát az érdekelne, hogy lefogy-e egy hónap alatt 10 kilót, de ahhoz szerintem valami nagyon durva dolognak kéne történni, tehát ez nem egy reális cél.
1: Tovább megy a történet még ezután, szóval tulajdonképpen arról is szó van, hogy így a fiatal felnőtt korában ez a fajta fogadás, meg ez a fajta bullying, ez milyen hatással van. Okay. Akár a párválasztására is, hogy milyen férfiakat választ magának ezáltal a úgymond trigger pont által. Igen, de egy kicsit amúgy azt érzem, hogy azáltal, hogy én ezt így kitettem az asztalra, hogy itt egy könyv egy olyan problémáról, ami engem foglalkoztat, és így megbénítja az életemet, vagy megbénította az életemet. Így nyilván én is könnyebb lettem, meg azt érzem, hogy így emberek így, mint hogyha engedélyt kaptak volna így a könyv által, hogy úristen, de jó, akkor én is erről beszélek. És annyi olyan könyvajánlót olvastam, ami nem csak az volt, hogy a könyvemet ajánlották, hanem az, hogy így elmondták, hogy amúgy nem tudom, XY-t azért gúnyolták, mert nem volt sok haja, meg ilyenek, szóval, hogy egy csomó ilyen testkép, meg a külsőnkkel kapcsolatos problémákat így mindenki kirakta az asztalra, és annyira ilyen nyilván egyrészt szomorú volt, hogy mennyi mindenkit csúfoltak és gúnyoltak, de olyan jó érzés volt, hogy erről így elkezdtünk beszélni, és ez is egy kicsit így
0: gyógyító,
1: igen, higítja ezt az egészet.
0: Igen. Könnyíti az egészet.
1: Igen.
0: Na, innen folytatjuk a beszélgetést.
1: Már megint lehet 10 perc.
0: Képzeld el, több mint 10 perc, drágám, úgyhogy igyál egy korty vizet, zenélgessünk, és jövünk vissza mindjárt.
2: Jó. Lélekközösség Peller Mariannal és

0: Folytatódik a Lélek Közösség Peller Mariannal, Puskás Ágota, hát de azért még mindig ifjú írónő a vendég.
1: Köszönöm.
0: De szép. Gratulálok magamnak szeretettel. Mert hogy nem sokára 30 éves lesz, azt mondta, de a 30 az még mindig tök fiatal. Majd kíváncsi vagyok, hogy a 30-as éveidet hogy fogod megélni, majd úgyis fogunk is beszélgetni, és arra is, hogy a 40-nél hasonlóan fogod érezni magad, mint én, hogy ah, de jó, végre. Tudod, tehát, hogy
1: tényleg ezt érzed?
0: Aha,
1: de jó.
0: Egyfajta megérkezés szerűség.
1: Amúgy én ezért is várom a 30-as éveim, mert ez nagyon így démonizálva van, az, hogy úristen, 30-ig már tudom, miket kell, és én már annyira várom, hogy Isten legyen már 30 éves, kérlek.
0: Imádni fogod a 30-ast is, de az is még mindig nagyon melós, és a 40-esnél érzem azt, hogy már nem az a brutál meló saját magammal kapcsolatban, mert már közelebb vagyok saját magamhoz, mert már értem, kezdem értem, átérzem magam, oké, már benne állok ebben a valakiben, aki én ebben az életben lenni akartam, szóval tök jó időszak lesz. És hát foglalkozott te is bőven eleget magaddal, már csak a könyvíráson keresztül is az önismereti úttal. Úgyhogy azt mondd meg, hogy most is alkotsz-e? Igen, alkot.
1: Igen,
0: spoiler. Mert hogy szeptemberben érkezik a harmadik regényed.
1: Ősszel, még a hónap az nincs pontosan kitűzve, de ősszel, igen.
0: Mi a téma? Témáról lehet beszélgetni? Egy picit?
1: Igen. A téma az a... Hát szintén egy ilyen nőket érintő téma.
0: Még jó.
1: Még jó. Ez pedig a nők lelki, fizikai és verbális bántalmazása, illetve a magyar rendszer szintű cserbenhagyása az áldozatoknak. Mm-hmm. Ez egy könnyed nyári olvasmány.
0: Regény formában?
1: Igen. Szóval egy konkrét ilyen történetet mutat be, amiben ezek a témák jelen vannak. Itt a magyar rendszer szintű cserbenhagyás ugye a közbiztonság terén, az egészségügy terén, most nyilván nem az itt dolgozókat akarom minősíteni, hanem inkább ez egy rendszer szintű probléma, ami nyilván nem csak Magyarországon van jelen. Sajnos, reméljük majd változás lesz ebben.
0: Ez a téma engem is nagyon-nagyon érdekel, főleg azért, mert tele van az Instagram fiókon már ilyen videókkal, mármint úgy értem, hogy a feedem, ugye? Mert már ilyeneket dobál föl, mert nem tudom nem megnézni, és nem csak Magyarország videókat nézek, hanem nagyon sokat nézek, nagyon sokat dob föl nekem külföldit, tudod, olyat, hogy bizonyos vallások hogyan korlátozzák le teljesen a nők létezését gyakorlatilag.
1: Abszolút. A mai világban is, igen, szóval, hogy nyilván, tehát régen az édesanyám meg a nagymamám idejében nyilván sokkal kevesebb lehetősége volt egy nőnek, de hogy a mai világban tényleg annyira abszurdnak tűnik
0: így van.
1: Már ez.
0: Így van. Úgy, hogy volt egy, pont tegnap láttam egy olyan rész videót, elmesélem, szerintem a hallgatóknak is tetszeni fog, vagy érdekes lehet, hogy egy nő megkérdezi, egy nő egy podcastben felveti, hogy szerinte egy családnak egy szavazata kéne, hogy legyen. Tehát, hogy így ha férj és feleség, akkor ők igenis tudjanak konszenzusra jutni, és akkor úgy tudjanak. És ezt egy nő mondja, egyem a kis szívét, meg lehetősen korlátoltnak érzem ezt a gondolatot.
1: Megy fel a pózusom.
0: És erre reagál, tehát Reels-ben egy másik nő, aki megkérdezi a férjét, drágám, csak egy kis gyors játék, hogy tudod-e, hogy mikor lehetett először saját bankszámlája egy nőnek Amerikában? Ez egy amerikai sztori. És akkor mondja a csávó, hogy nem tudom, mikor. 1974-ben.
1: Igen, nagyon para.
0: Mikor alapíthatott úgy saját céget egy nő, hogy nem volt hozzá szükség egy férfi kezeskedésére, hogy aláírja azt a szerződést? 88, tehát a 80. És akkor így meg ment tovább még egy-két kérdés, és azt éreztem, jó, ezt lementem, mert erről majd még beszélni akarok a nővéremmel is a podcastben, hogy már nagyon jó dolgunk van, idézőjelbe téve, és hogy a feministák milyen szélsőségesek, hát még jó, hogy szélsőségesek a feministák. Hát nem tartanánk itt.
1: Abszolút, igen.
0: Te nem írnál könyvet, vagy nem úgy, vagy férfi álnéven, érted? Tehát, hogy...
1: Igen, meg hát azért nagyon durván... Jelen van még olyan szinten is, hogy például én ugye az írás mellett dolgozom még a informatikai területen, és én napokat tervezek, és ott, na hát ott aztán nagyon-nagyon sok azon a területen, rengeteg hímsoviniszta van.
0: Hát hiszen ugye ez IT terület, ott férfi uralomban nagy rész.
1: Igen, és nagyon-nagyon sok olyan szituációba keveredtem már, és tök érdekes volt, hogy az első olyan szituáció, tehát én ezt így észre se vettem, ezt a jelenséget, hanem nekem egy az egyik főnököm, az akkori főnököm egy nő volt, és ő mondta, hogy hát, hogy ez itt most így arról van szó, hogy azért nem fogadják el az én terveimet, meg azért kötnek bele folyamatosan, mert hogy túl, nyilván ott az még az is volt, hogy túl fiatal is kezdik, túl nő voltam, nyilván ezt nem így közölték, de hogy így ez volt a lényeg, és a történetnek az iróniája az, hogy ugye mivel ez egy elég nagy projekt volt, ezért nem az volt, hogy azt a projektet így nem tudom, skippeltük, hanem nyilván végig kellett vinni, engem levettek erről a projektről, és elraktak egy 30-as férfit, de én dolgoztam alatta, tehát tulajdonképpen ugyanazt a munkát megkapták, és azt ugyanúgy elfogadták. Tulajdonképpen csak az arca volt az én munkámnak a férfi, és ugyanúgy ezt így elfogadták, és semmiben nem kötöttek bele. De amíg én voltam az arca a saját munkámnak, addig meg belekötöttek, és ez nekem annyira egy abszurd volt, mert én úgy álltam hozzá, hogy most kit érdekel, hogy én most nő vagyok, vagy férfi.
0: Hát tehát, ha jó az ötlet, igen, ha meg tudom csinálni.
1: Megcsinálom, van szakértelmem, végigviszem, és egyszerűen nekem az annyira így le sokkolt, hogy így nem tudtam ezzel így mit kezdeni, és onnantól kezdve nyilván én sokkal tudatosabban kezdtem erre figyelni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy bemegyek egy terembe, és akkor azt mondom, hogy jaj, én nő vagyok, és áldozat, és akkor engem csak kihasználnak, meg nem tudom, meg megkülönböztetnek, hanem ez egy ilyen vagy egy aktív téma, amire én fel is hívom több embernek a figyelmét, hogy amúgy szerintem itt most azért beszéltek veled így, meg úgy, mert hogy amúgy nő vagy.
0: És ez a rémisztő, hogy most már fel tudjuk hívni, nyugodtan így el, fel tudjuk hívni erre egymás figyelmét, mert lassan már végre nekünk is leesik a tantusz, de hogy igen, így lettünk nevelve, így lettünk kondicionálva, igen, mi nők is, hogy még magamon is tetten érem, és ez egyáltalán nem lesz szimpatikus, hogyha valaki nagyon bizonytalanul vezet előttem, átfut az agyamon, ez biztos nő.
1: Igen.
0: Hát milyen bunkó vagyok már, érted? De,
1: igen.
0: Hogy ez igen, eszembe jut, de hát ezt hallottam.
1: Ja, abszolút.
0: És ez a program, ez itt így fut. Úgyhogy már figyelek erre, hogy nem gondolok. Megnézem, férfi. Nagyon jó, hál' Istennek. Te. Nagyon nehéz. Igen. Nagyon nehéz, mert érzem a patriarchális létezés. Nyomás, de közben azt is érzem, hogy már repedezik.
1: Igen. Igen, bár amúgy tök érdekes, mert ugye magának a könyvnek, a harmadik regényemnek így nem tudom, az indikátora az volt, hogy hát sajnos engem molesztáltak az utcán, amikor sétáltam haza, és nem történt ezzel az eljárásra semmi, és tulajdonképpen annyira dühös voltam, és annyira azt éreztem, hogy nem tudok egyszerűen mit tenni ebben az ügyben, mert lehet, hogy én ezt így feldolgozom magamban valamilyen úton, módon, de mi van akkor, hogyha ez a tettes mondjuk másban nagyobb kárt tesz.
0: Így van.
1: És annyira dühös voltam, és mivel ezzel a helyzettel nem tudtam hosszú ideig kezdeni semmit, mármint így nem tudom, akár a rendőrséggel, ezért úgy döntöttem, hogy akkor mivel annyira mart a tehetetlenség, hogy akkor elkezdek a NANA és a Patent Egyesülettel így együttműködni, és akkor elvégeztem egy prevenciós aktivista képzést, és azóta így csinálom, szóval, hogy szoktunk járni iskolákba prevenciós hát nem képzéseket, hanem tulajdonképpen ilyen interaktív workshopokat tartani gyerekeknek.
0: Mit próbáltok átadni a gyerekeknek? Hogyan tudják megvédeni magukat? Hogyan kéne egymásról gondolkodni?
1: Nem, hanem tulajdonképpen arról, hogy a nemi sztereotípiákról beszélünk, az egyenlőségen alapuló párkapcsolatról, az egyenlőségen alapuló szexről. Nyilván nem szexedukációról van szó, hanem ilyen játékos feladatokkal kapcsolatban, ahol mi is fel tudjuk térképezni, hogy ők mikbe vannak,
0: igen,
1: hogy mi az, amit ők úgymond otthonról hoznak, igen, beszélgetünk témákról, akár így a szexizmus témájáról is, és meg arról, hogy nekik milyen párkapcsolati igényeik vannak, szerint ők mit gondolnak, hogy mi az egyenlőségen alapuló párkapcsolatnak az alapillérei, a szerelemről beszélünk, a szépségkultuszról, ezek mind ugye ahhoz kapcsolódnak, hogy ugye egyenlő félként tudjál benne lenni, igen, egy kapcsolatban. És
0: nyitottak rá?
1: Abszolút. Igen.
0: És van remény ebben az újonnan jövő generációban.
1: Igen, és amit én még észrevettem, hogy hát ugye nem tudom, a legutóbbi osztály ilyen hetedikesek, nyolcadikosok voltak, és olyan témákat hoztak fel, amiket amiket így nem tudom, hogy mit tudom, például egy párkapcsolatban ne legyen szexizmus, és így, hát egy hetedikes, nyolcadikos koromban én semmilyenre nem gondoltam volna.
0: A szót se ismertem,
1: igen.
0: Ez fantasztikus.
1: Igen, igen, nagyon, nagyon, nagyon felemelő érzés, hogy már tényleg olyan akár szavakkal, fogalmakkal rendelkeznek, amiket én még nem is tudtam, pedig azért már én is egy, nem tudom, egy felvilágosodottabb generáció.
0: Igen, vagyok, abszolút, azért már az.
1: Igen, igen, igen.
0: Pedig képzeld el, pont volt még egy olyan interjúban tudtam részt venni, amiben bejött a Trunk Tomi, és mint Z-generáció ismerő, kutató, stb. És ő maga is az, hogy a legújabb kutatások szerint, volt ez pár hónappal ezelőtt, a Z-generáció tagjai, mind a fiúk, mind a lányok, vagy férfiak, nők úgy érzik, hogy a hagyományos szerepekre van szükség újra. Tehát férj, feleség, és a férj hozza meg a makrodöntéseket, és a feleség a mikrodöntéseket is. Leszakadt pofában. Hallgattam, hogy ez most egy kutatásnak az eredmény.
1: Wow.
0: Jó, hogy téged is meglep.
1: Aztán.
0: Képzeld el ilyen volt. És ezt akartam csak tőled megkérdezni, hogy te a saját közegedben, a saját korosztályodban, nem tudom, hogy mennyire látsz egyébként rá, de hogy te ezt tapasztalod, hogy visszafordulnának ezekhez a nagyon hagyományos nemi szerepleosztásokhoz? Vagy azért rugalmasabban kezeli ez a generáció ezt a kérdéskört?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én egyáltalán nem tapasztalom ezt. Ja. Nyilván én pont ott vagyok, ahogy így belefolyok tehát én még az Z-generációba tartozom, de hogy azért nagyon sok millenial Y-generációssal
0: ügyes vagy, köszönöm.
1: és ott én abszolút nem, szóval, hogy így abszolút azt látom, hogy mindenki így az egyenlő feloszlásra törekszik, igen, minden, igen, szinten. Igen. Hát, vagy hogyha nem is, akkor azok meg vannak beszélve előre. Tehát, hogyha akár az van, hogy nem tudom, mondjuk a férfi, nem tudom, keres többet, megy el dolgozni, stb., és hogyha a nőnek oké, és tényleg oké, hogy ő otthon marad, és nem megy el dolgozni, teljesen rendben van, de legyen ez megbeszélve.
0: Így van.
1: És hogyha nekik ez az igényük, akkor...
0: Miért
1: akkor,
0: ne?
1: Igen, persze, simán. Persze. Abszolút.
0: Nagyjából ez lenne a cél egyébként szerintem.
1: Igen, csak pont, hát ugye pont ez az, hogy nagyon sokan így csak követik ezeket a mintákat,
0: trendeket,
1: vagy nem mintákat.
0: Igen.
1: És de ez is egy kicsit hozzákapcsolódik az, hogy így nem tudom, ez a 30 évvel előtt akarnak szülni emberek, mert hogy ez volt a szokás, ízés, a többi, és hogy így amúgy miért? Tehát, hogy amúgy már 20-26-at írunk.
0: Igen.
1: Annyi minden lehetőség van, és ez most nem azt jelenti, hogyha valaki akar szülni 30 éves
0: akkor előtt, akkor... Akkor hogy nem, persze, menjen,
1: igen, csinálj,
0: csak hogy nem az, kényszer miatt.
1: Igen. Igen. Meg hogy az, hogy én mit szeretnék, és hogy ezt feltenni, és erre őszintén válaszolni, és akkor ezt így folyamatosan feltenni, akár napról napra, hogy még mindig azt szeretném, igen, mert lehet, hogy tegnap ezt szerettem volna, vagy azt gondoltam, hogy én ezt szeretem, vagy ezt szeretném, de most már más gondolok. Szóval, hogy ezt magammal kapcsolatban is lekommunikálni, és a másikkal is.
0: Hú, másik felé nagyon fárasztó, nagyon, nagyon kemény meló, de azt érzem, hogy kb. E felé haladunk, és te, igen, a könyveiddel, igen, ebben valójában segítesz.
1: Abszolút, remélem.
0: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és beszélgettünk. Fogunk mi.
1: Jó.
0: Most viszont, hát akkor őszre kívánok nagyon-nagyon sok sikert ehhez a bizonyos harmadik könyv bemutatóhoz.
1: Köszönöm.
0: A szép munka, édeságot, a vigyázz magadra.
1: Majd gyere a bemutatóra.
0: Mindenképpen, hogyha tudok jönni, mert amúgy ezekre szoktam menni, amikor éppen úgy tudom intézni, hogy ott tudjak lenni, úgyhogy fogjál a szavamon. Ölellek sokszor, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és meséltél.
1: Köszönöm, hogy itt láttam.
0: Tőletek pedig búcsúzom, két hét múlva találkozunk legközelebb is. Sziasztok!
2: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Feljelentést tesz az Orbán kormány gondos óra programja miatt az integritás hatóság. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják. Ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az integritás hatóság az Orbán kormány által elindított gondosóra program miatt. Rövid közleményben azt írta a hatóság, hogy köztes jelentést készítettek, amely több bűncselekmény gyanúját is megfogalmazza, szabálytalansági eljárást kezdeményez emiatt az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is indítványozzák. A Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére azt mondta, jelenleg felülvizsgálják a programot és annak jövőit a kabinet újra gondolja. A bogyós gyümölcsökben, teában, kakaóban, kávéban is extra szűzolívaolajban található polifenolok kedvezően hathatnak az Alzheimer-kórhoz és más neurodegeneratív betegségekhez kapcsolódó folyamatokra, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából. A bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak az egészséges agyi öregedéshez, mondta a Sláger FM-nek dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusa, a kutatás vezetője.
2: Ezek a polifenolok, ezek ilyen kis bioaktív összetevők a növények termelnek. Azért termelik meg maguknak, hogy egy ilyen antioxidáns védelmet alakítanak ki az UV-sugárzás ellen, vagy a korokozók ellen, stb. És ezt, hogyha mi milyen nagyobb mennyiségben fogyasztjuk a polifenolokat, akkor ezek a kis bioaktív vegyületek ki tudják váltani azokat a védő funkciókat, vajon a kognitív funkcióinkat, a memória, a teljesítmény, munkamemória, vagy bármi erre képesek-e. És igen, szóval ezeket a polifenolokat nagyon jó lenne, hogyha jóval nagyobb arányba vinnénk, de félünk az az, hogy lassítsuk az
0: öregedési folyamatokat, lassítsuk az energiát. Ez a Sláger

Firenze. Oh. Minden, amit szeretünk.

0: Orbán János Dénes bejelentette művei visszavásárlási szándékát. Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat. Szombat este különleges éjszakai vonatozást kínál a gyermekvasút. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Orbán János Dénes nyílt levélben jelentette be Tar Zoltán miniszternek, hogy visszavásárolná műveit a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től, és kezdeményezi az eredeti állapotok helyreállítását. Azt írta, a közérdek és saját becsülete miatt szeretné tisztázni az ügyet, minden iratot átadott a minisztériumnak, és személyesen is rendelkezésre áll. A TELCE vezető a Facebook oldalán írt arról, hogy feljelentés történt Orbán János Dénes műveinek ügyében, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, miután kiderült, hogy a KMTG több mint 400 millió forintért vásárolt jogdíjakat Orbán János Dénestől, aki ekkor szakmai vezetőként dolgozott a szervezetnél. A vásárlásokhoz két esetben a Budapesti Operett Színház is engedélyt adott, amelynek ügyvezetője akkor megegyezett a KMTG vezetőjével. A miniszter szerint a szakmai számítások alapján az üzlet nem érhette meg a szervezetnek. Közben Kisbé Attila, a Budapesti Operett Színház főigazgatója közösségi oldalán azt írta, hogy az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy a magyar közút jelenleg 80 helyszínen összesen 250 kilométernyi útszakaszon végez felújítási munkákat. A 31 ezer kilométeres országos fő- és mellékúthálózatból mintegy 20 ezer kilométer rossz állapotban van, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Példaként említette, hogy Komárom-Esztergom vármegyében Tardos és Vértestolna között jelenleg 3000 tonna aszfaltot terítenek le a szakemberek. Vezetőváltás történt a Diákhitelközpont élén. A korábbi elnök vezérigazgató Bugár Csaba megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt. A szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki vezetőnek. Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitelközpont jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz. Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat, amelyet közel 1 milliárd forintos beruházással alakítottak át. Pálinkás Zsolt vezérigazgató a helyszínen rendezett ünnepségen elmondta, az elmúlt évben 3 áruházat nyitottak Magyarországon, és még az idén 2-t mindenképpen, de akár 3-at is szeretnének megnyitni. Elmondása szerint a beruházásokra fordított összeg az idén körülbelül 15%-kal nő a tavalyi évhez képest. Jó részt az áruházak átalakítását végzik el, eddig 14 áruházat alakítottak át. Emellett bővül a franchise hálózatuk, az év során reálisan 20-25 partnerrel szeretné bővíteni a hálózatot a Tesco, a következő 2-2,5 évben pedig további 90-nel. Szombat este felvonulnak a gyermekvasút ikonikus mozdonyai, és ezúttal éjszakai vonatozásra is lehetőség lesz. A járatok 19 és 23 óra között 35 percenként indulnak Hűvösvölgy és Szépjuhászné között. Minden szerelvény más összeállításban közlekedik. A programban részt vesz a zöld C50-es, a piros MK48-as, egy hagyományos MK45-ös mozdony és a lila füredi motorkocsi. Az utasok kipróbálhatják az új panoráma kocsit is, amely különleges kivilágítást kapott az esti élmény fokozására. Hűvösvölgy állomáson felsorakoznak azok a járművek, amik éppen nincsenek úton. A Gyermekvasút Múzeuma pedig 19 óra 45 perc és 22 óra 30 perc között várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!
2: Te vagy a

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Orbán János Dénes bejelentette művei visszavásárlási szándékát. Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat. Szombat este különleges éjszakai vonatozást kínál a gyermekvasút. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Orbán János Dénes nyílt levélben jelentette be Tar Zoltán miniszternek, hogy visszavásárolná műveit a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től, és kezdeményezi az eredeti állapotok helyreállítását. Azt írta, a közérdek és saját becsülete miatt szeretné tisztázni az ügyet, minden iratot átadott a minisztériumnak, és személyesen is rendelkezésre áll. A TELCE vezető a Facebook oldalán írt arról, hogy feljelentés történt Orbán János Dénes műveinek ügyében, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt, miután kiderült, hogy a KMTG több mint 400 millió forintért vásárolt jogdíjakat Orbán János Dénestől, aki ekkor szakmai vezetőként dolgozott a szervezetnél. A vásárlásokhoz két esetben a Budapesti Operett Színház is engedélyt adott, amelynek ügyvezetője akkor megegyezett a KMTG vezetőjével. A miniszter szerint a szakmai számítások alapján az üzlet nem érhette meg a szervezetnek. Közben Kisbé Attila, a Budapesti Operett Színház főigazgatója, közösségi oldalán azt írta, hogy az Orbán János Dénes közreműködésével megvalósult előadások mindegyike pályázati úton elnyert plusz forrásoknak köszönhetően jöhetett létre. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte, hogy a magyar közút jelenleg 80 helyszínen összesen 250 kilométernyi útszakaszon végez felújítási munkákat. A 31 ezer kilométeres országos fő- és mellékúthálózatból mintegy 20 ezer kilométer rossz állapotban van, ezért sürgős beavatkozásra van szükség. Példaként említette, hogy Komárom-Esztergom vármegyében Tardos és Vértestolna között jelenleg 3000 tonna aszfaltot terítenek le a szakemberek. Vezetőváltás történt a Diákhitel központ élén. A korábbi elnök vezérigazgató Bugár Csaba megbízatása július 10-i hatállyal megszűnt. A szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki vezetőnek. Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz. Átadták a megújult budaörsi Tesco áruházat, amelyet közel 1 milliárd forintos beruházással alakítottak át. Pálinkás Zsolt vezérigazgató a helyszínen rendezett ünnepségen elmondta, az elmúlt évben 3 áruházat nyitottak Magyarországon, és még az idén 2-t mindenképpen, de akár 3-at is szeretnének megnyitni. Elmondása szerint a beruházásokra fordított összeg az idén körülbelül 15%-kal nő a tavalyi évhez képest. Jó részt az áruházak átalakítását végzik el, eddig 14 áruházat alakítottak át. Emellett bővül a franchise hálózatuk, az év során reálisan 20-25 partnerrel szeretné bővíteni a hálózatot a Tesco, a következő 2-2,5 évben pedig további 90-nel. Szombat este felvonulnak a gyermekvasút ikonikus mozdonyai, és ezúttal éjszakai vonatozásra is lehetőség lesz. A járatok 19 és 23 óra között 35 percenként indulnak Hűvösföld és Szépjuhászné között, minden szerelvény más összeállításban közlekedik. A programban részt vesz a zöld C50-es, a piros MK48-as, egy hagyományos MK45-ös mozdony és a lila füredi motorkocsi. Az utasok kipróbálhatják az új panorámakocsit is, amely különleges kivilágítást kapott az esti élmény fokozására. Hűvösvölgy állomáson felsorakoznak azok a járművek, amik éppen nincsenek úton. A Gyermekvasút Múzeuma pedig 19 óra 45 perc és 22 óra 30 perc között várja a látogatókat. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A magyar kormány feljelentést tett az oktatási szoftverek ügyében. A MÁV drónokkal figyelteti majd a nagyobb vasúti területeket. Karácsony Gergely cselekvési tervet vázolt fel a közbiztonság javítása érdekében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Átalakul a szakképzési rendszer. 2027. január 1-ével megszűnik a kettős vezetés. A kormány integrált irányítást vezet be. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő a kormányszóvivői tájékoztatón. Elhangzott az is, hogy döntés született az aszbeszt ügyben is. Szombathelyen elrendelik a szennyezett zúzott kő eltávolítását. A kormány bevezeti a javításhoz való jogot, a termékek tartóságáról és javíthatóságáról QR-kódon keresztül kell majd tájékoztatni. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál, egyszerűsödik a regisztráció. Feljelentést tettek a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszer ügyében. A minisztérium 2019-ig visszamenően vizsgálta az eseteket. Fausz Zoltán és Palkovics László volt miniszter érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Elhangzott az is, hogy a kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány, és döntött a Baross Gábor vasút fejlesztésről. Programról is. A miniszterelnök közölte, hogy első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Drónokkal erősíti a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét a MÁV, hogy az illetéktelen behatolásokat azonnal észleljék, közölte Hegyi Zsolt vezérigazgató. Az elmúlt időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor fiatalok elzárt üzemi területekre vagy vonatok tetejére másztak fel, ami több tragédiát okozott. Legutóbb Budafokhárosnál halt meg egy 17 éves fiú, és egy 16 éves lány életveszélyes égési sérüléseket szenvedett. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken folyamatos a vonatmozgás, a felső vezet 25 kilovoltos feszültség van, egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet. A drónos megfigyelés a lopások, rongálások és firkálások megelőzését is szolgálja. A MÁV mindenkit arra kér, hogy ne lépjen be a lezárt területekre, mert egy tiltott bejutás életveszélyes is lehet. Karácsony Gergely szerint a budapesti közbiztonságot zavaró jelenségek jelentős része nem rendészeti, hanem szociális eredetű. Erről a főpolgármester a Facebookon írt, miután egyeztetett Baricska Norbert Tamással, a főváros új rendőrfőkapitányával. Úgy fogalmazott, a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba sodródása, a drogpolitika kudarca és az addiktológiai ellátás összeomlása mind hozzájárulnak a jelenlegi helyzethez. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. Karbantartás miatt szombattól augusztus 10-ig csak a budapesti Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár a 6-os ráckevei hév. A jelzett időszakban a kimaradó szakaszon, a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az év elején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig marad a csapatnál. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Feljelentést tesz az Orbán kormány gondos óra programja miatt az integritás hatóság. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják. Ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az integritás hatóság az Orbán kormány által elindított gondos óra program miatt. Rövid közleményben azt írta a hatóság, hogy köztes jelentést készítettek, amely több bűncselekmény gyanúját is megfogalmazza, szabálytalansági eljárást kezdeményez emiatt az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is indítványozzák. A Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére azt mondta, jelenleg felülvizsgálják a programot és annak jövőit a kabinet újra gondolja. A bogyós gyümölcsök